Szervusztok, drága Tilosádi hallgatók! Véget ért a mai kicsit határin túlnyúló Kristálykert rádiónk szórakoztató esztercenei műsora, melyben ma a DJ mineket hallottátok. Az utóbbi 80 percben élőben innen a stúdióból, míg éjféltől előtte még egy korábbi mixemet hallottátok. Hallgassatok minket arra is itt a Tiloson, aki pedig velem szeretne majd még találkozni élőben, akkor ma, azaz szerda este 7-től a Kaziban, a Kazinci utcában fogok DJ-zni. Sokáig örültem, hogy itt lettem. Szervusztok, drágák, hallgassatok minket továbbra is. Ez itt a Tilos, minek voltam. Sziasztok, sziasztok, sziasztok.

amikor már évek óta úgy kelsz föl, hogy minden áldott nap, minden csatát meg kell nyerni. Mindig be kell bizonyítani, hogy te vagy a legjobb. Nagyon elkezdtem félni, hogy mi van, ha nem én vagyok a legjobb. Nem akartam félni.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból a meglévő szerkezethez igazodva új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését. Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
2: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál, Bulgáriában mamut maradványok, a horvátországi Valkó-Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklőfegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Kubiton.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott.
2: A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett Rákosi Vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Furtkútból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülő nősténviperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG.
1: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított.
0: Ezek voltak a hírek.

Isten kutyája. Priger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: work is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Sziasztok! Ez itt az Isten kutyája, a Tilos Rádió szabad vallási műsora, ahol minden elhangzik pro és kontra, ami a vallással, az Isten szerelemmel, a vallásokkal, legyen az kereszténység, buddhizmus vagy zsidó vallás, elhangozhat, megfogalmazódhat, mert a kereszténységet meg úgy általában a vallást csak azért találták ám ki, hogy irányítsák a tömegeket. Ugye ez az idiotisztikus közhelyduma máig tartja magát, folyton ezt halljuk. De ha visszatekintünk egyébként a történelemre, akkor rájöhetünk magunk is, hogy azok a dolgok, amelyeket a társadalom vagy mi a legjobban értékelünk, nem ám csak úgy a semmiből vagy véletlenül jelentek meg. A kórházak, vagy az egyetemek, az emberi jogok, a tudományos módszerek, ezeket mind-mind olyan emberek építették, akik hittek, hogy mivel Isten egy racionális és szerető teremtő, az emberi élet valóban érdemes a védelmére. És az univerzum érdemes a tanulmányozásra. Mi meg érdemesek vagyunk a kreativitásra, meg a szeretetre. Persze tudjuk jól, hogy a korrupt, gonosz emberek a vallást használják fel leginkább arra, hiszen ezt a legkönnyebb, arra, hogy szörnyű dolgokat tegyenek, és hatalomra tegyenek szert, stb. Ezt is ismerjük, már unos untalan hallottuk. De ez a használati utasítás meghamisítása, és nem maga a kézikönyv. Nem maga a kézikönyv. És amikor az emberek valóban Buddhát, Jézust, Mózes valódi tervét követik, az nem elnyomáshoz vezet, hanem szabadsághoz, művészethez, épületekhez, kreativitáshoz, felfedezésekhez, tudományhoz, mindenhez, amit el tudtok képzelni. És még zenéhez vezet. Mert amikor zenéhez vezet, akkor jobb, hogyha tudjátok, hogy van egy olyan óriási nagy kedvencünk, akit úgy hívnak, hogy Herbie Hancock, őt is rengetegszer bélyegezték meg, hogy miért játszik popot, meg miért játszik funkot, meg miért játszik hip-hopot, meg miért Snoop Dogg ünnepli a születésnapján, de megcsinálta Miles Davis-szel és magában is a legjobb szóló és fúziós jazz albumokat, és ebben a mai műsorban csak tőle fogunk válogatni. Induljunk!

Egy élő fiatal zenész és egy már halott, de továbbra is mindig is élő teológus, pap és kreatív, feltaláló ember. Az emberiség fejlődésében az ima igen fontos útjelző, mert az emberek egymás közti kapcsolatainak fokától elválaszthatatlan. Az emberekkel és az Istennel való kapcsolat foka azonos. Mondja Jálics Ferenc, hiszen róla van szó. Ő az, aki már elment, de mégis itt van. Az ima jelzi azt, mondja Jálics, hogy mennyire tudjuk magunkat elfogadni, hőmérője az ember érzékelő és felfogó képességének. A modern ember az ima által tud megszabadulni racionális szuperstruktúrájától. Ez egy szabadulás, ez egy szabadság. Az előbb sétáltam a Kastélyparkban, itt Martonvásáron, és random módon próbáltam a maradék kreativitásommal Istent megszólítani, és szabadság költözött a szívembe. Azt mondja Jálics, hogy anélkül, hogy a modern lélektan fontosságát csökkenteni akarnám, mert igen nagyra tartom, merem állítani az imának az ember érzelmi életére olyan jelentős hatása van, én is ezt érzem, hogy érzelmi érettsége hőmérőjének lehet tekinteni. Azért közönségi szempontból is igen nagy jelentősége van annak, hogy ima életünket és az imára vonatkozó nevelési módszereinket fejlesszük. De természetesen, mondja Jálics Ferenc, a fantasztikus jezsuita, semmi módszer, semmi tanulmány és semmi nevelés nem hozhat ezen a téren automatikusan eredményt, mert az imádság egyfajta természet fölött élet megnyilvánulás, sokkal inkább a lélek műve, mint a miénk. Nem mi vagyunk itt a főszereplők, emberek. Mi csak alázatosan bízhatunk, mondja Jálics Ferenc, hogy aki megteszi, ami rajta áll, attól Isten sem vonja meg kegyelmét, ha pedig ő elküldi lelkét, akkor minden új alakot ölt bennünk és körülöttünk, és megújul a földszíne. És mentem itt, köröztem Jálicsi gondolatok jegyében, és annyira el voltam szállva, hogy alig néztem a fák koronáját, és a fák koronájáról eszembe jutott a Bruce Springsteen-i Távolság, és a Bruce Springsteen-ről meg mindig eszembe jut a Killers, ez a fantasztikus amerikai zenekar, ahol képzeljétek el, ez a szemtelenül jóképű, okos fiú, Brendan Flowers, komponista és énekes a Killersbe, nagyon mélyen vallásos fiú, egy mormon srác, bent van az egyház vezetésében, nem restel felszólalni, csodálatos családja van, három gyermek édesapja, és azt mondja Brendan Flowers a Killersből, azért választom a hitet, mert többször éreztem a Szent Lelket, mint amennyire emlékszem. És biztosan többször, mint amennyiszer megérdemelném. Nem azért hiszek, mert tűzoszlopokat vagy fényoszlopokat láttam, hanem azért, mert a szívem úgy égett, mintha tűz égett volna, és az ösvényemet, mintha fény világította volna meg. Hiszek, mert minden parancsolat, amit betartok, jobbá teszi az életemet. És hiszek, mert emlékszem. És én is emlékszem erre a ma délutáni sétára, ahol Jálics Ferenctől Brendan Flowersig bejártam az egész nagy Isten szerelmi valóságot. Wow, de jó élni. Herbie Hancock.

Tudjátok, hogy mi az a süve? A süve a zsidóknál a gyász első időszaka. A temetés követő hét nap, a gyász hét. A gyászolók például ilyenkor nem hagyhatják el a házat, nem ülhetnek székre vagy pamlagra, különös tekintettel a halott székére, ezt szabadon kell hagyni, körülbelül egy évig. De nem kell egész nap ülni a gyászolóknak, járkálhatnak, állhatnak is. A héten végig a beszakított, bevágott gyászruhát kell viselni, és a gyászolás helyén a szobában cipő nélkül kell lenni. Csak a szobát elhagyva szabad felhúzni. Süve, ez a címe egy október 7 versantológiának, amely a Mazsihisz kiadványa. Ugye 20-23. október 7-e a holokauszt óta a zsidók ellen elkövetett legnagyobb támadás, amely minimum, hogyha azt mondjuk, hogy váratlanul érte, sokkolta, sőt, kétségbeesésbe sodorta Izraelt és az egész zsidó világot. Az ezt következő napokban sokan a politikai propaganda fegyveréhez nyúltak, sokan a bosszú fegyveréhez nyúltak, sokan pedig a művészet eszközeihez, és versekben fejezték ki döbbenetüket és fájdalmukat, és ez a kötet, amit itt tartok a kezemben, 59 verset közöl héber nyelven és magyar fordításban, és a kiválasztott versek révén a magyar közönség nem csak hírekből és politikai kommentárokból, hanem végre a szép irodalmon, a kultúrán, az Isten hiten, a művészeten keresztül is megismerheti Izrael történetének összetett és embert próbáló időszakát, ahogy Rőrik Géza, a szeretett író, költő, színész teszi hozzá, hogy Kafka írja negyedik oktáv füzetében a világ csak arról a helyről látható jónak, ahonnan teremtődött, mert csak ott hangzott el Vehine tov meod, és íme igen jó, mi máshol élünk. A mi nézőpontunkból a világ sokszor nem látható jónak, ám ahogy az esti imában áll, a te szerelmed soha nem hagy el minket. E két pólus között vibrálnak a kötet versei, a felfoghatatlan fájdalom s a zsidó népre adott válasza a kiemelkedő hősiesség között. Tisztelet azoknak, akik megpróbálják szavakba önteni október 7-ét. Nagyon sok nagyon klassz vers van bent. Én most Tali Asher Most című versét fogom nektek felolvasni most. A hogy és a vagy közt, a tudat felébredésétől a szemek kinyilásáig, a gyufa meggyújtásától a tűz fellobbanásáig, a vízforraló fütyülésétől a párogó gőzig, a lebillenő pohár zuhanásától az összetöréséig, a kilincs lenyomásától az ajtónyilásáig, a pengetés mozdulatától az első hangig, a hintalökéstől az édes ijet sikóig, ó mami, a legutolsó fülhúzástól az Isten éltessen 120 évigig, a méh szájrezzenésétől a repülésig, a kérdéstől jöttök, a válaszig talán, a harmadik csillag feltűnésétől a sabbat búcsúztatásáig, a pillanattól, hogy meghallottam hívott taluskát, s tekintetünk találkozásáig, a szélborzolt a hullámtól, amíg felcsap felettünk, a nap utolsó pillantásától a ránk ereszkedő alkonyig, a gyorshívó gomb lenyomásától te hangodig. Igen, édesem, most jó. Süve, a gyászról, október 7-e, versantológia.

itt az új vigília, lehet-e ennél intellektuálisabb, érzelmesebb olvasmányunk, mint a 20-26-os augusztusi vigília, benne a rossz szimbolikája, a teizmusok tipológiája, emlékezet, és Kellermeyer Miklós arról ír, hogy bérlők vagyunk, csak azok lehetünk, illetve ikon történeti kiállítás van a Szent Mauritius monostorban, nem akármilyen témák, de ami engem a legjobban megkapott, az óriási kamaszkori és felnőttkori kedvencem, Rainer Maria Rilke prózai és költői munkásságából egy mini kis vázlatos válogatás. 1898-ban írta a Generationen című művét, kb. 23 éves volt, próbálgatja a hangját Rilke, világnézeti egzisztenciális kérdések köré fűzi költészetét és prózai munkásságát, persze már ekkor is. Nagy hatással van rá például Nietzsche, a dekadencia meghaladásának és az életigenlésnek az időszakát éli, ez egy felfogozott flow élményben van benne. Azt mondja, idézet ebből a műből, a mi szobáinknak csütörtökön paradicsom szaga van, vasárnap libasült illata és minden hétfőn mosás van, a napok ilyenek, piros, zsíros, szappanos. Ezen túl vannak az üvegajtó mögötti napok, valójában egyetlen egy hidegből, sejemből és szantálfából való nap, odabent a fény szűrt, finom, ezüstös, csöndes, ide korom, vihar, lárma és legyek nem jutnak be, mint az összes többi szobába, pedig csak az üvegajtó van közöttünk, de mint 20 vasajtó, vagy mint egy végét nem lelő híd, vagy mint egy folyó, rajta parttól partig járó bizonytalan révhajó. Linner Henry egy gyönyörű fordítása. De hát itt vannak Orfeusz ürügyén jó kis szonettek, Vörös István fordítása, a 2/9-es Orfeusz. Nehogy azt higgyék azért, mert nincs kínzás, s nem vernek bármiért azonnal vasra, se ettől hasra esünk, a virág arca tisztább, viszont mindnek ökölbe szorul a keze. A múltból a vérpad léte még ide látszik, beleunt játékába, mint a felnövő gyerek, hadd jussunk el az ideáig, ami az Isten létében lakó erő, épp az irgalmasság lehet. Így hatnak ránk az istenek jobban, mint vihar, nagy, stabil hajókra, és a megérzésnél nem is kevésbé, mint babázó gyerek nézné a végtelent, mert ez lesz majd a dolga. A gyerekek. Rainer Maria Rilke. Ugye olvastok tőle sokat, és hallgattok sok Herbie Hancockot, mert most az következik.

Mindannyian találkozunk ám a hesychiazmus fogalmával, csak nem tudjuk, hogy mit jelent. Ugye a hesychia fogalmából van továbbképezve, ami nyugalmat, csendet, beleegyezést, rábólintás, az Istennel való összeborulást, egyedüllétet, zavartalanságot, pihenést, mit mondjunk még, megnyugvást, békét jelent, egyfajta spirituális szemlélődést, ami, hogyha ezeket a gondolatokat egymás mellé tesszük, egyértelműsíthetjük, hogy ez nem csak egy keresztény hagyomány, hanem itt egymással feleselnek és egymással összeborulnak keleti, szufi, iszlám, buddhista hagyományok is. És hogy őrizzük ezt meg magunknak, ezt a belső békét? Erről találtam egy fantasztikus könyvet, Nagycsinál Gergely András, Jóga a középkori Európában. A Jézus ima története és a hesychiazmus keleti kapcsolatainak kérdései. Ugye az ortodox kereszténységben már ősidők óta elterjedt, és nyugaton is egyre ismertebbé váló, korábban említettük, Jálics Ferencet, ő nagyon nagy rajongója volt ennek az ügynek. A Jézus ima történetéről és gyakorlatáról azonban nem igen található szakirodalom magyar nyelven. És ez a kötet, ez a Jóga a középkori Európában, Nagycsinál kötet, ez a szüntelen imádság történetének áttekintése mellett egy érdekes szempontból vizsgálja a szívima hagyományát. Arra a kérdésre keresi a választ, vajon lehetette valamilyen kapcsolat a bizánci és a hozzá első pillantása igencsak hasonlónak tűnő indiai meditációs módszerek között. Erre keres lehetséges válaszokat, és hogyha jóga technikákra, meg ilyen hesszük azt a szövegekre gondolunk, és ezeket összevetjük, akkor olyan párhuzamokra, ugyanakkor olyan alapvető és szembeszökő eltéréseket is feltár a két kontemplatív hagyomány között Nagycsinál. De hogyha tekintetbe vesszük az iszlám misztikát, meg a szufizmus extatikus meditatív módszereit, különösen az Istenre való emlékezés és a szüntelen ima gyakorlatát, ezek ugye nyilvánvalóan keresztény, valamint hindu és buddhista gyakorlatok és elméletek egyaránt befolyásoltak, akkor rájöhetünk, hogy a két egymástól meglehetősen eltérő keresztény és keleti vallási gyakorlat között kirajzolódik egy gyönyörűséges híd. És Nagycsinál Gergely András, a jóga középkori Európában, kérdőjel a végén, a Jézus ima története erre tesz kísérletet. Szerintem ez egy nagyszerű olvasmány. Kairosz kiadó kiadványa, sok hülyeséget is kiadnak, de ez például egy nagyon jó könyv. Hogyan lehet összeboronálni a hagyományokat? Wow!

0: Mi a süve, milyen zseniális Rilke, mit mond Rőri Géza a gyászról, hogyan evickél a jazz és a popkultúra jobb és bal partja között Herbie Hancock, milyen fantasztikus muzsikákat hallhatunk ma, és még hallani is fogunk egy búcsúdalt. Én nagyon éreztem magam, remélem, hogy 2 hét múlva is velem tartotok. Szeptember 3-án a Rumba zsinagógában, ha már a süvéről volt szó és a zsidó hagyományról, játszom a zenekarommal, az Anima Sound Systemmel, talán még van 1-2 jegy. A legintimebb koncertet fogjuk eljátszani, és annyira intim veletek is itt együtt lenni. Hiába ülök itt a mikrofon előtt, de mindig azt érzem, hogy ott vagytok, és hallgattok, és talán eltűnődtök, vagy kritizáltok. Mindenesetre várom a visszajelzéseket, eddig is sokat kaptam, és kapok, és kapni fogok. Úgyhogy szeretet van, és figyelem van.
1: Isten kutyája. Préger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. 2 hét múlva találkozunk. Addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája. Hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak, számol be MTI hír alapján a 24.hu. A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett Rákosi Vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Furtkútból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülőnőstény viperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG.
2: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Elmentek hazulról.
4: Ezek voltak a hírek. Jó reggelt kívánunk. Ez a Color Lokál a Tilos Rádióban. Rendkívüli körülmények között olyat teszünk, hogy magunk is megbánjuk a ti örömötökre. A Tilos Rádió kihelyezett stúdiója az egy számunkra fontos kortársunknál van itt felállítva. Bereményi Géza otthonában a laptop, mellettem a telefonról megy az internet a laptopra, Skype-on keresztül látjuk kollégáinkat, Marcelt és Dávidot, csak ki a stúdióból kever, és be lehet telefonálni a Tilosba, hogyha bárkinek vannak rövid, normális előremutató kérdései Bereményi Gézához, akkor 215-37-73. Nagyon röviden elmondom, hogy a keletkezés története ennek a beszélgetésnek az, hogy amikor tegnap kerestük magunkban a srácokkal a Color Lokál szerkesztőségi felületén a Flow-t, vágott Géza, flow, polgat, igen. Amikor úgy megyünk, és egy húron pendünk.
3: Áramlatot.
4: Hogy ma reggel
3: is lehet beszélni.
4: Igen. Hogy az éter hullámain akkor azt hittük, hogy bemegyünk, beszélgessünk egy hét után a kedves Tilos Rádió hallgatókkal. Akkor felmerült egy ilyen külső content igény, hogy jó, hogy flow meg minden, de hogy jó lenne azért, hogyha lenne egy vendégünk, és akkor délután körülbelül 5-kor vagy 6-kor fölhívtalak, hogy szia Géza, csináljunk már egy ilyen beszélgetést, mert nagyon bírjuk az új könyvedet, meg te is kedves vagy nekünk, és mondtad, hogy Hát az a baj, hogy internethez nem férsz, mert hogy te egyedül itthon vagy a budapesti lakásban.
3: És itthon is kell maradnom, mivel dugulás elhárítók érkeznek rövidesen, és dugulás elhárítókat a lakásba beengedni kötelező, mivel nem jönnek akármikor.
4: Uh-huh. Ez a történeti későbbi pontján lett, mert a Géza azt mondta, amikor, hogy figyelj, fölveszlek reggel mondjuk 3-4 hét előtt 5 perccel, kimegyünk a Verdébe, mi az a Verde? Hát mondom, a pénzverde, hogy oda-oda, bla-bla, megcsináljuk a műsort, és aztán visszahozlak személygépkocsival, akkor nem az volt a válasz, hogy figyelj, nézzél már az órára, kis barátom, ez nagyon short call, hogy itt 3 óra múlva menjek el egy stúdióba. Ehhez képest azt mondod, hogy Csejdi, egy kalandorral van dolgod, csináljuk. Aztán az élet felülkerekedett, kiderült, hogy jönnek a dugulás elhárítók.
3: Igen, ezek közben jöttek. Soha többet nem jönnek, ha most nem jönnek.
4: Igen, ezek ilyen dugulás elhárítók. Csőgrény, te is a szavak szerelmese vagy, ugye csőgrénnyel érkeznek?
3: Csőgrénnyel érkeznek, egy olyan hosszú valami, ami szükséges ehhez a csaphoz, vagy mihez, mosogatóhoz, mert az eddigi szerelőknek rövid volt a csőgrény. És most jön a hosszú csőgörényes, és a pénzt is kell előkészíteni, stb.
4: Igen. Hangja is lesz a csőgörény, nekem hallottam csőgörény dolgozni.
3: Erre készüljünk fel, mert ez közbeszólhat az interjúban.
4: Annál rendhagyobb lesz ez a műsor. Hogy szia Dávid, jól vagy?
5: Jó, köszönöm szépen.
4: Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy vagy arra kérlek inkább, hogy mintha most hallanám, én is először úgy fogok tenni, de hogy miért jött a Bereményi hozzá számodra.
5: Ezt most végig kattogtam nálam.
4: Hogy miért örültél annak, hogy a Géza jön ma hozzánk olyan, mi az apropója ennek?
5: Hát az új regénye az apropója, amit te mondtad, hogy olvassam el, mert hogy persze.
3: Ja, jó van. Tehát egy olvasóval beszélek, nagyon örülök.
5: Olvasóval, sőt, van nekünk egy éves kerékpározásunk, ez a műsor, meg a másnap reggeli, a csütörtök reggeli műsor, ahol tavaly elkezdte az egyik barátunk, hogy kötelező olvasmányt ad föl. Tehát mielőtt elmennénk ilyen fiús elvonulásra, biciklizni, meg dumálni, meg iszogatni, azelőtt elolvasunk egy kortárs magyar regényt, és arról fogunk dumálni, úgyhogy most ez...
3: 630 oldalas.
4: És ez a Krusalki hosszabb volt.
5: Lehet, nem tudom, nekem így, nekem fogyott. Úgyhogy ezt javasoltam. Hát most azt kérdezett, hogy miért örültem ennek az egésznek. Hát úristen, most nem csak ilyen vallomásos dolgok, de sok mindenért, sok művért lehet szeretni a Gézát. Tegnap gyorsan megnéztem körülnéztem az interneten, milyen interjúk vannak fönt, hát is küldtem nektek 1980 Balaton TV-t, te már biztos nem emlékszel erre, amikor egy hölgy elment a házadban. Jönnek a görények.
3: Nem ez a feleségem, elnézést, csak egy pillanat.
4: Hát,
3: haló, éppen interjúban vagyok, a osztás telefonát, és mondta, hogy jönnek a dugulás elhárítók, és majd felcsöngetnek. És ő is jön majd.
5: Jó. Jó lesz az én.
3: Jó, igen. Szia. Ne felejtsek könyvet
4: adni. Újra vesszük, Gotár úr, újra vesszük egy filmjelentet. Hallottam, kedves Nyilas Rádió nézőink.
5: Szóval Balaton TV-ben ment egy hölgy ilyen, hát ilyen korabeli könyvtárosra nyílt frizurával, szerintem valami nagy medál is biztos volt a nyakában, és ott énekelt neked az interjú közben a kedvenc Cseh Tamás dalaiból. És
3: az én szövegeimet, bocsánat.
5: A te szövegeimet, igen. Hát a dalokat, igen, a dalt énekelt, a te szövegeidet, de vizsgáztatott is dalszövegekből, hogy tudod-e folytatni. És látszott a műsorban, hogy egy nagy kötek könyvvel érkezett, illetve lemezzel, amit aláírni vitt. valami, na mindegy, és akkor arra gondoltam, hogy milyen interjú szituációkat kéne elkerülni. Biztos találkoztál generációdban is sok olyan emberrel, aki helyett kimondtatta magyarul azt, amit ő nem tudott magyarul.
3: Igen.
5: Abban a dalszövegben van, tehát ezerféleképpen tudnak kapcsolódni. Nagyon elegánsan tűrted a Balaton TV riporterét.
3: Úgyhogy most is tűrlek titeket.
5: Hasonló, ebben reménykedem én is. Hogy
4: vendégül lát bennünket, nem tűr.
5: De milyen jó ez a távadás, nem? Hogy nem csak egy világjárványra alkalmas, hanem a szerelőket is meg lehet vele oldani.
4: Igen. Mondjuk még egy hónapja találkoztam a Gézával, forgattunk vele a Margóra egy filmet, és akkor még maszkoztunk, ő hátraült, óvatosan léptünk be a helyekre, és akkor ez a pandémia még tematizált egy kicsit a műsort is, de természetesen az új könyvéről volt szó. Szia Géza, hogy vagy? Jó reggel kívánom. Most hagyunk megszólalni. Ez egy 10 perces blokk volt, nem srácok? Mérjük az időt? Igen. 9.
3: Tehát én nekem most derült ki a feleségem telefonát, csak helyszíni közvetítést hadd adjak. És felszólított arra, hogy ha majd jön a csőgörényes szerelő, akkor ne felejtsek el neki könyvet adni. Készítsek el. Tehát ennyit, ez az írósors könyvvel fizet. De nem, de egyébként is még szeretnék neki adni valami pénzt is.
4: Ezért valami kis pénz is jó lesz még mellé. Marci, mondjad hangosan, légy szíves.
6: Semmi, csak vajon melyiknek fog jobban örülni.
4: Nem. Mint régen az orvosoknak is illet betenni könyvbe a paraszolvenciát, nem? Az intelligensebb, az nem borítékban, hanem
3: jó,
4: szép
3: könyvbe fogom betenni. És akkor egy olyan könyvembe fogom betenni. Jó, köszönöm.
4: Pont le az állat.
5: Egy jegybank elnök dedikációval érkezik a könyv.
4: Igen. Na, három laki vagy, mondtad múl.
3: Igen.
4: Most éppen.
3: Igen.
4: Hogy mik a helyszínek?
3: Budapesti vagyok, származásom szerint, de Debrecenben nősültem. Tehát Debrecenben is van egy lakótelepi lakásunk, a párommal és a gyerekekkel, és a Balatonnál is sikerült egy házat venni ezelőtt. Mondjuk 12 évvel körülbelül.
4: Balaton mely részén?
3: Ábrahám hegyen. Uh-huh. Fent a hegyen.
4: Északi part. Közel a művészrezervátumhoz.
3: Igen.
4: Amit gondolom szintén van szerencséd ismerni.
3: Nem, azt se tudom, miről beszélsz.
4: Kármipencében tudod, amikor ott a indiánok kergették a jancsókat, tudod.
3: Igen, de nekem a szerzőpárosom, a Cseh Tamás az volt abban a világban, és az volt ismerős. Én ismeretlen kis szövegírocska voltam. Nekem csak énekelték a szövegeimet, nem is tudták, hogy én vagyok.
4: Az egyik kérdésem, amit te 4000 közül, ami így feltüremkedett tegnap és ma reggel között, az, hogy te tényleg nem voltál indián egyáltalán?
3: Nem, fehér ember voltam. Úgy lementem Indiára, 1880-as évek fehér emberének öltözve Amerikában.
4: Igen?
3: Igen.
4: Gonosz voltál?
3: Nem, hanem gúnytárgya voltam, mint kiderült. Mert az indián nevet, nekem indián nevet adtak, és Puska fia úgy neveztek, mivel Puskával voltam. De aztán kiderült szótárból, megtudtam, hogy Sanfegán az azt jelenti, hogy kurafi. Uh-huh. Tehát törvénytelen, patyú gyerek.
4: Szállap a picsnek a testvére.
3: Igen. Igen. És az, nem értettem, miért röhögnek rajtam az indiának, mikor mondták, hogy szabad megállni, és ugye, ha így nevettek indián módra.
4: Uh-huh. Tehát akkor belementél ebbe a szerepjátékba egy rövid időre?
3: Belementem a szerepjátékba. Ez volt az egyetlen élvezetes bennem, mert egyébként hidegben kellett aludni, meg minden.
4: Nem raboltak el? Nem raboltál el más indián asszonyokat?
3: Te jött a csőszerelő, egy pillanat.
4: Míg Géza elhozott a stúdió, a csőkörényest, és leanimálja, hogy mit dugjon hova, idehozza a könyvét dedikálni, és addig mi meg nem kérünk be egy kis zenét.
5: Hát vagy beszéljük meg, hogy ki hogy van, hellosztok.
4: Szevasztok, srácok.
5: Na erre nem készültél, mi?
4: Erre nem. Én most jól vagyok, köszönöm.
6: Közéleti közhangulat.
5: Közéleti közhangulat. Hát ez közéleti közhangulat. Én most a távolságtartás, a közélet és jó magam között a távolságtartás eszközével próbálok megélni. Szerintem a nyár egy alkalmas időpont erre. Ez egyfajta defetizmus, mondhatjátok.
4: És eszképizmus egyben.
5: Eszképizmus. De ugyanakkor azt gondolom, hogy maga Bereményi Géza is erőt adhat ehhez. Tehát az, hogy ez egy valós választás is lehet. Tehát hogy az ember a saját környezetének a történetén és a saját túlélési gyakorlatain keresztül engedi be a történelmet, engedi át saját magán keresztül, és nem pedig azon, nem pedig Facebook posztokon keresztül próbálja megélni azt, ami történik körülötte.
4: Igen. Jó. Én is úgy használom ezt az alkalmat pajzsként magam előtt, és burok egyben, hogy egy képzavarral éljek, hogy itt lehet a Bereményi nappaliában, vagy ez a dolgozód?
3: Nem, a dolgozóm egy kis szoba, ami szerintem régen cselédszoba volt ebben a lakásban.
4: Hogy ő, tehát, hogy nem kell beszélni, amit tudom én, eszeféről, meg ilyenekről, aztán majd lehet, hogy szóba kerülnek, vagy a szabaddöntögetésről, nem tudom, egy csomó minden dologról, amit van körülöttünk, és amiben biztos van egy, tehát amihez van közül, meg ami érint bennünket, de tök jó, hogy beszélgetni a helyett a Gézával, aki szerintem, ő is azért így hézagosan engedi be magához a valóságot, nem tudom, hogy internetezni szoktál-e, mert itt van például egy vasalódeszka, és megkérdeztem a Gézát, hogy a vasaló deszkás tornatanár, mondd-e valamit, Géza bácsi? És mondta a Géza, hogy micsoda, mi van, verte a diákokat? Mondta, hogy nem, majd a kezdben elmondjuk, hogyha van, de nem az a lényeg, hogy vele mi történt, hanem az, hogy te olvasol indexet? Napi szinten fogyasztod a híreket?
3: Nem.
4: Nem.
3: Nem.
4: Van jobb dolgod.
3: Van jobb dolgom. Én onnan tudtam meg, hogy mi az az index, amikor most megnevezted, hogy napi szinten fogyasztható hírt.
4: Az az index.
3: Igen.
4: Meggondolom, ezt sose csináltad.
3: Mit?
4: Hát, hogy kivetted a Népszabadságot, vagy a Magyar Nemzetet 1976-ban, vagy 83-ban, vagy
3: 86-ban. De korszaka volt, ami az önéletírásban. Több korszaka volt, és volt olyan korszakom, amikor naponta olvastam újságot, csak már nem emlékszem az, hogy mikor volt.
4: Időszak. Meg az, mi volt az újságban?
3: De ezt valamennyien tudjuk, hogy az újságban semmi maradandó nincsen.
4: Igen.
3: Igen.
4: A házi urat hívják. Vagy intézi Éva és a csőgörényesek?
3: Éva, intézed? Vagy mi?
4: Éva. Irént leengedték a hatodikról.
5: Na látjátok, érvény.
6: Nagyon-nagyon jó volt az élő műsor. Előről. Kicsit szakadozol, Andriska, csak úgy mondom, úgy magunk
4: nekinek.
5: Marci, neked meg tök mindegy, hogy be van-e dugva, vagy valami, ha te beszélsz, akkor zúg.
4: Jó.
5: De nem, be vagy dugva. Jó, mindegy.
3: Mostantól Éva beti át a külső parancsnokságot, vállon csókolt a hálából, csak a helyszíni közvetítésből.
4: Vállon csókolt a hálából. Benned egy költő veszett el.
3: Hát igen, nem.
4: Úgy de szenten. Még csak 8-17 van.
3: Prózaíró lettem a több foglalkozásom közül, most a prózaírást választottam, talán véglegesen.
4: Igen. Én a nevekkel szeretném kezdeni, ami kicsit könyvezünk, aztán megbeszéljük, majd sztorizunk, az életértelmét. Már voltunk 1800-es évek végén fehér indiánok a Észak-Balatonon, pedig is a helyszínekről. Hogy, vagy mehetünk tovább a helyszíneken is, tehát Budapest, azt hiszem, te Pest díszpolgára vagy, rettenetesen sok díjad van a Wikipédia szerint, meg tehát szépen ki vagy stafírozva.
3: Igen, szépen ki vagyok stafírozva, mert ez egy ilyen minden lukba belefér figura, hogy állandóan minden ünnepkorai kell kitüntetni.
4: Igen?
3: Igen. És minden helyen, mivel több helyen lakom, tehát
4: igen. az a csaj, akit a Dávid leírt, az a riporter lány, jövett arra fakadna most megkérdezni, hogy és bűnös, hogy jól esik a díj, az elismerés jelent van? Nem, ezt nem kérdezzük meg, hanem te díszpolgára, hogy nem csak Budapestnek, hanem a hegy aljának. Semmi gond, kezicsókolom. Jaj, húgni fognak, betetszik csukni az ajtót. Nagyon szépen köszönöm.
6: Kőgörény életek el.
4: Igen. Segítsünk? Hát biztos, hogy részlegesen. Nem, szerintem nem megy. Régi szép lakásban vagyunk. Nem sokára jön a csőgörény. Jöjjön, kívánunk, ez a valóan lokálat most rájön.
3: Stúdióba változtunk.
4: Igen, stúdióba. Szóval, hogy a hegy aljának is a díszpolgára, vagy meg a 8. kerületnek is a díszpolgára, igen, vagy Budapestnek is a díszpolgára.
3: Igen, tényleg, mivel több helyen laktam világéletemben. Nekem állítólag legalább 30 albérletem volt. És azt mondták a barátaim fiatal koromban egymásnak, hogy a Géza most éppen hol lakik.
4: És Budapest különös helyszínek, a városok, tehát hogy egy ilyen fősgyökerek,
3: kapánypál gyömörő eszembe, minden nyáron gyerekkoromban ott nyaraltam, csak az én életírásomból kihagytam, mivel ez egy külön világ volt, elvitte volna a epikus hömpölygését, elrontotta volna a könyvbe.
4: Ha ellátogatsz vidéket.
3: És azt a világot is bemutattam, szóval az akkor most már legalább 850 oldalas lett volna abban az esetben, és azt senki nem olvassa már, azt a mennyiséget.
4: Gyömrő jut eszedbe. De most Debrecenről beszélsz, egy ilyen kockaházban
3: is. Mert te kérdezted, hogy mi helyeken laktam. Tápán például kollégista voltam, 2 évig voltam gimnazista, ott érettségiz.
4: Hát és ne a mostani pápát képzeljétek el, srácok, hanem a Géza, hát elárulhatjuk, mert nem vagy hölgy, tehát 46-ban születtél, mint egy férfi.
3: Igen.
4: Tehát akkor, amikor 16 éves vagy, akkor vagy. 62.
3: 62.
4: 62. Pápa kollégium.
3: 1962.
4: Igen. Erről nekem azonnal az iskola határa jött eszembe.
3: Igen, joggal.
4: Meg az Ottlik.
3: Joggal. Ugyanolyan elhagyatott hely volt pápa akkoriban. Például azt mondták nekem, mikor már harmadik gimnazista koromban, hogy a háború, második világháború óta pápán nem épült lakás. Tehát lakásmizéria volt pápán, mert elhanyagolták a vizet, és így. Nem épült lakás, úgyhogy meg még mit mondhatnak? A nagyon csöndes, nyugodt, álmos kisváros volt. De ez nekem nagyon jól jött, én nagyon szerettem ott lenni, tehát nem panaszkép mondom ezt, mert a pesti zűrzavar és hülyeségek után nagyon jó volt pápára lekerülni. Tulajdonképpen mindenki normálisnak tűnt. Normálisak voltak, méltányosak. Azt hiszem, hogy az volt az egyetlen normális város Magyarországon 1962-ben.
4: Tehát nem lázadni mentél oda, hanem lenyugodni?
3: Megnyugodni, szanatóriumban. Nem ez volt a szándékom, hanem hát el kellett hagynom Budapest összes középiskoláját. És
4: felgyújtottál valamit, vagy mit tettél?
3: Nem, halmazati volt, úgyhogy akkoriban azt hiszem ezt...
4: Szex, politika, drog?
3: 8-at fokúnak. Nem, ezek nem léteztek. Uh-huh. Se szex, se politika, se drog nem létezett 1962-ben. Ez egy Isten háta mögötti ország volt akkor. Uh-huh. Nem volt ilyen átutazó ország, mint most.
5: Uh-huh. Hogy pápában, meg ebben a gimnáziumban nem az volt a jó, hogy teljesen időn kívüli volt? Tehát, hogy nem számított egyáltalán az a hely, nem számítottak azok az emberek?
3: Megszűnt az idő. Megszűnt az idő. Én voltam talán, most ez túlzás valószínűleg, én voltam talán az egyetlen budapesti. Tehát senki más nem jött oda Budapestről, és illetve csak utána, mikor már ott voltam kollégista, akkor az édesanyám jött le néha meglátogatni.
4: Fehér ember az indiánok között, ez nem volt PC.
3: Átszállással lehetett vonattal érkezni oda, győri átszállással, és már a vonaton elaludt az ember, amikor pápa felé közeledett.
4: Pedig ez az érés szempont, neked elég mozgalmas életed volt, annál is inkább, mert majd, hogy nem már arra emlékszel, amikor még tisztába tettek, hogyha igaz az, amit itt kamuzol a könyvedben, de majd az emlékezet működésére biztos vissza fogunk térni. Jó, de hogy
3: feltétlenül, mert érdekes felfedezéseim voltak.
4: De hogy ez a Hamá pápa, és Hamá Bereményi, akkor még nem Bereményi, akkor Rózner éppen?
3: Akkor még Rózner vagy? Már Rózner voltam, tehát én Vetrónak születtem.
4: Igen.
3: 6 éves koromig Vetró Géza voltam, az szülő apám után, akit nem ismertem személyesen még akkor. És 6 éves koromban örökbefogadott dr. Rózner István, és így lettem Rózner Géza. Átírták a nevemet első elemiben, első elemi kezdésekor a intő könyvemet, vagy nem a leckek, vagy a mindent.
7: Ellenőrző könyv.
4: Intő könyvnek az ellenőrződ.
7: Ellenőrződ.
4: Az ellenőrző.
3: Nem, a bizonyítványomat, egy kemény fedelű bizonyítványkönyvet. Jó, ott már Rózner Gézaként írták be, úgy írták, át volt húzva, és fölírva, hogy Rózner, a Vetró át volt húzva, fölírva, hogy Rózner, és hogy is mondjam, vonalzóval húzták Szemlá Tomást át, tehát tanár volt, aki áthúzta ott a beiratkozáskor.
7: De akkor bocsánat, és, közben kérdezhetek egyet? Az, hogy a könyvbe is írod, hogy elkezdesz egy bizonyos ponton nyomozni, hogy akkor miért hívnak téged Vetrónak, és akkor ez a helyzet, hogy ez a név is tulajdonképpen egy rövid idő után megszűnik, ez mennyire zavar tényleg? Egy vonalzóval áthúzva az eredetinek tartott neved.
3: Az is, nem, 6 éves koromig igen. Azért kellett nyomozni, mondom, hogy miért hívnak Vetrónak, mert nem ismertem az apámat.
7: Igen. Aztán jött az esküvői fénykép. Ami...
3: És aztán, igen, egy esküvői fényképen láttam édesanyám oldalán, ez volt az egy tudomásom róla, és akkor utána hát Rózner lettem, yeah. Tehát Róznernak lenni se könnyű, egyébként.
4: Hát gondoltam, hogy az egész a Rózner-fóbiádból vezet az egész magyar Copperfieldet. Mondja tovább a neveket?
3: Jó, és utána az anyai nagyapámat, akiknél nevelkedtem, mert édesanyám leadott, mivel nem volt lakása sem.
4: Az Esztergályos Karcsi.
3: Igen, azokat Bereményi Sándornak hívták. És akkor... Az ő nevét választottam 1970-ben, amikor azt mondta nekem az első könyvem kiadója, 69-ben, hogy kell, magyar nevet kell választanom, írói álnevet kell választanom, mert magyar író magyar néven írjon. És akkor választottam a Bereményi. Azt gondoltam, nagyapám örülni fog neki, nem örül, hogy az ír, mert éhenkórász csóró embernek tartotta az írókat. Tehát semmi bóni nincs benne, mondta, és ebben, hogy írsz, mennyi idő alatt írtam meg, megmondtam, mit tudom, nem tudom, hány hónap, azt mondta, és mennyit kerestél bele? Mondom, 9000, eldobta a könyvet, szóval mi ebben neked a bóni? Megtettem, hogy takarékoskodjak a könyvet. Hát így lettem.
4: Nem is avattad be? Senkire nem dumáltad meg, hanem bementél, és azt mondtad, hogy Bereményi leszek?
3: Nem, azt el kellett menni rendőrségre, és átíratni. De az nagyon könnyen ment, mert akkoriban Magyarországon nagyon sokat iratták át a nevüket egyébként, mint kiderült. Rengeteg népcsere volt.
4: Hát aztán ugye Desiré,
3: ezek becenevek már.
4: Igen.
3: Már persze.
7: Lulika.
3: És Urkó is voltam, persze. Lulika. Persze, meg rengeteg ilyen jasz nevem is volt. Több is.
4: Kiírtam itt valamit a nevekről.
5: Na jó, de akkor ez a név...
4: Zegyiges novell.
5: Igen. Bocs, hogy akkor ez a névváltoztatás nem fektetett meg, mint József Attilát. Hogy igazából ez nem tűnik fontosnak.
3: József költő volt, méghozzá nagyon nagy költő, és őt persze megfektettem, mert szakmai kötelesség, hogy megfektessem. Én nem engedhetem meg magamnak, én prózaíró vagyok.
5: Nem vakarhatod el a sebeket, igaz?
3: Nem akarok vonat alá ugrani, na.
4: Azt írta, valamelyik interjútban biztos a Jánosi, mert azt olvastam tegnap a Lajossal az interjút, ez jó volt. Azt írod, az egyik első gimnázium körüli novella keletkezésekor, tehát lehet, hogy pápa vagyunk, amikor ott írod a novellát, jól mondom?
3: Igen.
4: Dobrovics az induló tehetségek közé tartozott, írod ebben a novellában. Ez a hangütés megtetszett nekem, könnyű volt folytatni, akkori önmagamról írni egy iskolai füzetbe, de némi távolságtartással. A kitalált név, hogy Dobrovics, az is megtetszett nekem, mert nálam testesebb, magabiztosabb szemét jelenített meg, aki mögé elbújhattam, mégis hasonlított hangalakja a Vetróra meg a Rosnerre, arra a két elnevezésre, amit addigi életem során rám akasztottak. De akkor még eszem ágában sem volt, hogy egyszer majd a saját mivoltomban álljak elő, mert akkoriban mindenki bujkált, aki írt. Hogy? Nézd, örömmel hallgatja.
3: Nem, nagyon tetszik. Nagyon tetszik.
4: Te mondtad.
3: Ebben minden benne van, mivel jár ez a dolog, hát szóval nem kell itt így.
4: Hogy azon kívül, hogy én például azért, mert nagyon sokan azért tudunk eltölteni gyorsat, így faljuk az oldalakat, vagy hallgatjuk a zenéket, mert hogy nagyon karakterközpontú, amit csinálsz, és akkor valamikor ott a János, hogy ezt is mondja, hogy karakterközpontú, mondod, igen, és tudod mi még, hogy a név nagyon fontos, a névadás, hogy egy névvel le lehet írni egy egész karaktert.
3: Igen. Legalábbis én, hogyha hallok egy nevet, én elképzelek egy karaktert. És nem tévedek soha nagyot. Uh-huh. Tehát, hogyha testes embert képzelek, akkor valamennyire legalább testes, szóval nem egy sovány ember. Uh-huh. És hogyha magas vagy sötét hajú, azt is el tudom képzelni. Nem tudom miért.
4: Ez a Dobrovics.
3: Nem, és pont ebbe a izébe, azt hiszem, hogy pont ebbe a novellába vagy valamiben van egy mondat, hadd idézzek saját magamtól, ifjúkori saját magamtól, hogy a máig vita az, hogy az emberek kapják-e a nevüket, vagy a nevek az emberüket. Hát például Platonnál ugye a nevek kapják az emberüket.
4: Igen. Hát igen, meg aztán, hogy be kell tölteni, tehát hogy igen, valahogy igen, be igen. Kell tölteni.
3: Olyan leszel, aminek elneveztek, igen. Azzal határoznak meg.
4: Igen. Hogy Andrásnak kell tudni lenni, vagy meg kell, vagy ez a csehédje, és akkor így, tehát a neved így változik.
3: A név egy bélyeg.
4: Igen.
3: Egy bélyeg rajtunk.
4: Hát rajtad van egy pár. Hogy lesz ebből Magyar Copperfield?
3: Hogy
4: te vagy, nem?
3: Miért ez a cím? Igen.
4: Magyar Copperfield.
3: Igen. Hát egyrészt azért, mert önéletrajzi regény, önéletrajzi könyv, mert az igazságot akartam megírni, arra nagyon gondosan ügyeltem, és mert tudnék, ez is a rögeszmék közé tartozik, hogy az igazságnak van egy jellegzetes szövete, amit fölismernek az emberek. És a hazugságot is fölismerjük. Tehát a becsapott ember, akinek hazudnak és elhiszi, az tulajdonképpen erőt vesz magán. Azért úgy hiszi el. Tehát erőt vesz, elhiteti magából, hogy el kell hinnie. Ez régi megfigyelés.
4: Mert az igazságnak van súlya és szövete,
3: és mindenki sejti lelke mélyén, hogy mi az igazság. Tehát nem lehet így hazudni nagyokat. És a Copperfield-nál egyet biztosan tudtam, amikor már elkezdtem írni, hogy Magyarországot kell megírnom. A jellegzetes magyar környezetet, tehát mint egy benszülött megszólal, ismerteti az országát, a környezetét és a törzsét.
4: Mindig ezt csinálod, Géza.
3: Lehet, csak hát itt már tudatosan csináltam, mivel önéletírásról van szó, a többit öntudatlanul. És tehát azt tudtam, hogy a címben benne lesz az, hogy magyar, de mint jelző. De magyar micsoda? Magyar valaki, meg mit tudom én, ilyesmi járt a fejembe, de nem töprengtem rajta sokat, hanem írtam már a dolgot, tudtam, hogy ez fontosabb, mint a cím. Csak az olvasó is jelzi, hogy a cím nagyon fontos. és a Copperfield, akkor érkeztem oda írás közben, odaérkeztem, hogy visszaemlékeztem éppen arra, hogy milyen nagy hatással volt rám a Charles Dickens nevű angol írónak a Copperfield Dávid című könyve. És
4: mikor olvastad?
3: Hát olyan 10 éves koromban, és a 1-2 éves koromban. És akkor rájöttem, hogy a sorsa nagyon hasonlít az enyémre. Hogy Copperfield
4: Dávidnak
3: 19. század első felében, vagy felénél, mit tudom én, élő angol kisfiú, akit mostoha apa nevel, egy baljós tekintetű mostoha apa, úgy, mint engem, és elszökik otthonról, úgy, mint én. Hát mindegy, elszöktettek otthonról, de egyszer csak eltávolodik, és a szabad ember lesz, és a maga ura, a maga embere lesz. Na, önálló ember lesz. És ez az én hasonmásom, alakmásom, jöttem rá erre, és ezért Magyar Copperfieldnek neveztem, a Magyar Copperfield címet adtam neki.
4: Meg hát azt is szerintem tegnap olvastam, hogy az is, annak is örültél, direkt megörültél, hogy az Ottlik fordította.
3: Ja, igen. Hogy Ottlik Géza volt megörültem a címválasztáskor.
4: Igen.
3: Mert hogy tényleg utalható Ottlikra is, mert azt a Copperfield Dávid kötetet Ottlik Géza fordította és dolgozta át a magyar ifjúság számára.
4: A magyar ifjúság számára. Okulásul. Ilyenkor azt sugallja a bioritmusunk, hogy kérjünk egy zenei szünetet a Csakitól, nem srácok?
5: Igen, igen. Csak de
4: zenék előtt, Dávid, mondjad, hogy mit választottál.
5: Hogy milyen jó dolga volt a magyar ifjúságának, amikor még az Ottlik Géza dolgozta, tehát az Okulására műveket, illetve emlékszem még Mándi Iváról.
7: Mándi Iváról is, igen, pontosan.
3: Igen, persze, hogy ne.
4: Kiszavatol a Lédi biztonságáért.
3: Mándi Ivánból írtam a szakdolgozatomat különben az egyetemen.
7: Na, innen folytatjuk akkor.
4: 69, a Géza leteszi az első könyvét, a magvető kiadó asztalára vesző. Zenét kérjük.
5: Köszönjük szépen, csak itt köszönjük.

0: város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
1: Kezőjét, mint a republikus.
2: Azt azért nem.
3: Közben megjöttünk az adásba, csak mondom, hogy akkor itt a, itt a cezúra.
2: Titokban politizálunk.
3: Amikor visszatérünk. Kolorlokál, Tilos Rádió, FM 90,3 és Bereményi Géza a vendégünk. Jobban mondva, Andris az ő vendége, és ők ketten az adás vendége.
2: És mi mindannyian az élet vendége.
4: És mi élet vendégei vagyunk.
2: Igen.
3: És a Máldivánál fejeztük be éppen, vagy valahogy ott dobtuk.
4: Most hallok egy telefont is.
2: Igen. Ez sajnos
4: nem. Ez sajnos
3: tudom, betelefonálra lett volna. Andris, felkészítetted Gézát, hogy... hogy itt vannak ilyen betelefonok?
2: A izék, a jobberek, a ballerek, a jófejek, az okosok, a buták, az érzékenyek, és így kérdeznek, és akkor válaszolt. Hogy ott hagytuk abba, hogy ez a 16-18 pápa, te izolációban, vagy szanatóriumban, a legérzékenyebb korban, és akkor írogatod az első novellákat, de utána...
1: Nem, ez túlzás. Nem az első... Egy novella kísérletet írtam, tehát ez tulajdonképpen nem a, a novella írásosok joga, az később volt egyetem vége felé. Egyetem, sőt, másodéves kor.
2: De eldőlt, hogy nem, mit tudom én, géplakatos leszel, vagy hárfaművész, hanem ráraktad a cerkát a papírra, aztán bölcsészkarra mentél.
1: Az nagyon korán eldőlt, mert botfülem volt, tehát hárfaművész nem lehettem, és... Illetve ez szerintem belém diktált gátlás volt, hogy hamisan énekelek, és ugyanakkor mi volt a másik?
2: Géplakatos.
1: Nem, nagyon ügyetlen voltam. Tehát tulajdonképpen a kétkezi munkára alkalmatlan voltam. Na, nem azért, mert büdös volt, én szívesen csináltam volna, csak alkalmatlan voltam. Tehát ezben volt a kerülő útja.
2: Ösztönösen kezdtél tapogatózni, hogy a végén ilyen bölcsészként, egy ilyen romkocsma homályán merengő papír fölött írogató.
1: Igen, ez már nagyon korán eldőtt, tűnik. Jó, hát megint mondok egy hihetetlen, de én három éves koromban már tudtam olvasni könyvet. Könyvet tudtam olvasni. Összetudtam olvasni a betűket, és utána annyi nehézségem volt ebben, és egyfolytában olvastam, amikor csak lehetett, mert beteg voltam, súlyos beteg, és ágyba kellett feküdnem több mint fél évig, és akkor olvasással töltöttem az időt, és ebből első elemiben lett nehézségem támadt, mivel ott szótagolva kellett megtanulni olvasni, és az nem megy nekem egyáltalán.
4: És mit olvastál akkor?
1: Elhívták édesanyámat, hogy ez a fiú nagyon rossz tanuló, ügyetlen, nagyon ügyetlen. Ez a gyerek eléggé butának tűnik, mert nem képesen szótagolva megtanulni olvasni.
4: Ez benne van a könyvben is, ez az olvasás pillanata, amikor rádöbbensz, és arra emlékszel, hogy miket olvastál? Azokat a vadnyugati történeteket?
1: Legelső könyv az a Coopernak a vadölője volt. Aha. Illetve nem, inkább úgy mondanám, Coopernek a vadölője.
4: Igen, pontosan.
1: Úgy olvastam, mert életemben idegen nevet még nem láttam leírva.
2: Még se lettél indián.
1: Igen.
4: Az is kiderül, hogy Sanyi bácsi is hasonló történeteket olvasott a nagyszülői ágyon, ugye? Nagypapa.
1: Nem, ő, a nem. Ő, de hogy ő ízéket olvasott, ponyvákat.
4: Ja, igen.
1: Csimbum regényeket úgy hívta, és ilyen füzetes ponyva.
4: Aha, igen.
1: Igen. A teleki mindent lehet, a piacon mindent lehetett kapni, ami két világháború közötti íromány. Mindenféle könyv.
3: Szerintem én is ilyen beolvastam a Tarzant először, mert ilyen rendes ponyvában. Tarzant, meg talán a valami Drakulát.
1: Aha, na, hát ezek voltak a
3: terek. Nagy kincsek voltak még a 80-as években is.
1: Nagyapám ilyesmiket olvasott. Tehát Drakulát nyilván nem, az egy hülyeség.
2: Tehát már 4 éves korodban is.
3: A nőknek való volt.
1: Nem létező dologról írni.
2: Elképesztő, hogy azt írott, hogy az igazság szövete, igen, aki kamuzik, az rá kell, hogy vegye magát, igen, és hogy ez a, neked a, tehát amit csinálsz, az is erről szól, meg ami tetszik, az is erről szól. És akkor jössz azzal, hogy te az igazságot írott ebben, és hogy az emlékeidre támaszkodsz, és azért nem mész el gyömrőre, mert elviszi, de hogy az igazságot írod végig.
1: Igen.
2: És hogy nullánál kezdődik. Tehát az első emlék az, hogy feléd hajolnak. Állítólag Tolsztoj a saját születésére is emlékezett, ezt beszéli az urbánus köznyelv, de hogy te meg mondjuk fél éves korod, vagy 1 éves korodig mész vissza, hogy ez hogy történt meg?
1: Hát én nem mentem vissza nulláig, hanem tisztába tettek. Tisztába tett a nagyanyám. De nem ez úgy volt, hogy én erre nem emlékeztem, hanem rejtetten emlékeztem, mert én mikor először a könyvemnek a második felében lévő hosszú fejezetet, hogy hogyan pofosztak meg engem kamaszkoromban a rendőrök a Balatonnál. Azzal kezdtem, mert azt tudtam azonnal, hogy arra tisztán emlékeztem, hogy arra a másfél napra.
2: És addig vertek?
1: Nem, az ide-oda szállítottak, és bizonyos állomás helyeken megvertek. Tehát Veszprémben, Füreden, és így tovább. És két helyen. És arra jól emlékeztem, és azt megírtam, azt az egész nyári autóstoppos kalandor kamaszt, aki voltam. És mikor elégedettem, befejeztem, akkor rájöttem, hogy meg tudom akkor írni ezek szerint az önéletírásomat valahogy. És akkor kezdjük előről, mondtam, és akkor az első emlékemmel. Na most akkor az első emlékem az nyilvánvaló volt, hogy engem a nagyanyám, hogy hívják, fakanállal ütötte a meztelen seggemet, hogy Billyre szoktasson. De nagyon lágyan ütötte, hogy egy nagymama, és így forgott velem, mert én közben üvöltve, körbe rohangáltam körülötte. És mondtam, ezzel a képpel kezdem, de tudok-e visszább? És akkor hirtelen emlékeztem arra, hogy ez a nagyanyám kibontott hajjal, tehát nyilván reggel lehetett, kora reggel, vagy valami éjjel, tisztába tett, fölém hajolva, és a haja csiklandozta a mesztelen hasamat, lehet, hogy csókolgatta is, és

0: És jobbra tesztem.
1: Igen, de akkor ez egy jó alkalom volt arra is, hogy nagyapád megállapítsa, mivel a fakanalak elkezdtek eltűnni a kredencből, vagy nem tudom honnan, hogy azért van ennek a gyereknek magához való esze. Mert azok a fakanalak, amivel a nagymama fegyelmezett, azok elkezdtek fogyatkozni.
0: Persze, és hát a nagyapám jót röhögött, hogy mondta, hogy mi van, félre szarik a gyerek, Rózsi.
1: Aztán utána az egy forint.
0: A nagyapám, igazából ő engem komolyan a nagy betegségem után vett. Tehát amikor úgy volt, a diftériás lettem, beszállítottak és elkülönítettek azzal, hogy ez a gyerek már meg fog halni egész biztosan, ez volt a korabeli módszer. És életben maradtam, és akkor a nagyapám megváltozott velem. Mindaddig röhögött rajtam, most kis vakarcsnak tartott, és utána elkezdett nekem mesélni. De akkor, amikor ráért, és vasárnaponként reggel ért rá, mikor borotválkozott. Ez egy hosszadalmas művelet volt neki, nagyon komoly.
2: Penge, pamacs,
0: tükör oda támasztva egy korsó vízhez, amivel így a időnként a pamacs.
1: Bemártogatta.
2: Arcesz.
0: És így mesél, a végül persze tükör előtt, hát de katonaság. Első világháborús front élményeit mesélte nekem, és ott a nyilván katonaságnál volt így kötelező a monarchia hadseregében. És első világháborúnál kezdte, és elment az első világháború utáni időkig. És megismertem abból az első világháború utáni és Trianon utáni Magyarországot, a piacot, a magyar életet, ami nagyon népes volt a piac, akkor rengetegen voltak, mint 56 után kiderült, elárasztják az emberek a piacot nagy válság és történelmi kataklizma után, mert hát el kell adni, szóval pénzét tegyék, vagy kenyeret vehessenek a családi értékekből. Hát állítólag még Velázquez képet is lehetett kapni, ezt mondták.
1: Meg az utolsó vacsorát is.
2: Ahogy azt a Krisztián meséli. Hát bocsánat, de hogyha Trianon után mesélt meg Trianon környéket, akkor azon kívül, hogy a piacon mindig van minden, ott Trianon után teljesen megváltozott a népesség, a vagonlakók, a minden, ahogy betelepült a magyar.
0: És jöttek az állomásról, és adták el a piacon, persze mindenki szabadon csencselt, majd egyszer csak az államhatalom rendet csinál, és tilos árulni, és akkor azt jelenti, hogy megkövetkezik a béke. Ez volt. Akkor minden árus volt a nagyapám még az első világháború utáni időben.
2: És akkor Lulika ül, és tátott szája hallgatja borotválkozó nagyapját, hogy aztán igen, majdnem 30-40 év múlva persze, egy felsorban, egy
0: nem,
2: dalban.
0: Nem, és egyszer csak nem, és akkor odáig fajul, hogy több vasárnap mesélhetett nekem. Egyszer csak sorrendben mondta, és egyszer csak oda jutott, hogy például volt egy olyan részlet, hogy azt mondta, hogy álljak, hogy de, hogy ezért így, egyszerűen kilépett, ott hagyott. Kilépe, lelőtte a pénzszállítót, azt mondta nekem, hogy itt van Sándor a lőj bele te is egyet, és akkor felezzük a kasszát. Igen is mondtam, átvettem a pisztolyt, lelőttem őt, eldobtam a pisztolyt, hazajöttem, nagyanyát kihozta a húslevest, és mondtam, hogy Kloiber főhadnagy többet nem zavar minket. És ment tovább a történettel.
2: Nem kérdeztél?
0: Nem, de hát jogilag én nem voltam annyira fejlett akkor még, hogy rájöjjek ennek a súlyára, hogy ezt így elmondja nekem, hogy milyen könnyen. Csak utána évekkel jöttem rá, hogy azért gondolom talán elévült ez a tette.
2: Most már biztos.
0: Akkor, de hát akkor, mikor nekem mondta. Hát nagyon, ez közvetlen az első háború után.
2: Hogyha ennyire személyes történetek, tehát amikor belelövő Kloiberbe, mondja nagyapád, és megy tovább, és ott a piac, és ott a
0: lelőttem Kloibert, nem így mondta, hanem puf, lelőttem, eldobtam a pisztolyt, jöttem haza, kioszt a nagyanyád a hús,

0: és akkor mondtam neki, hogy Oberführer, hogy többet nem fog zaklatni minket.
1: És hogyha valaki beüti, hogy belemenjen Wikipédia, akkor látjátok, hogy mennyi mindent írt a Géza, és szerintem látja hasonlókat, de hogy amikor ennyi könyv után, meg film után, amiben mindig nagyon benne van, és azt mondja, hogy most én önéletírást írok, igen, hogy ahhoz az most nagyon nagy divatja és keletje van az autofikciónak, a Knőzgor, majd egy csomó mindenki ezzel foglalkozik. Igen. Mindig egy kicsit eltolják maguktól, azt, hogy ez az igazság, hogy nem kell, az nem egy kicsit nem félelmetes? Nem féltél attól, hogy ezt megcsinálod?
0: Nem, mert azt kellett eldöntenem, szóval nem. Igazából attól féltem, hogy ez unalmas lesz mások. Oh. Ez senkit nem érdekel. Hogy, hát, jó, minden író attól tart, hogy hát most esetleg nem fog menni, vagy valami ilyesmi. Én azt hiszem. És arra gondoltam, és aztán eldöntöttem, hogy nem érdekel. Hogy nem érdekel az, hogyha senkit nem fog érdekelni, akkor sem. Mindegy. Menj tovább. Valahogy így voltam vele. Leadtam, mikor elkészültem vele.
1: Ez egy nyögve nyelve ment ez, mert én tudom, hogy évek óta
0: vagy
1: a margó szervezők, meg igen, a kiadók, meg a mindenki. Igen.
0: És de jó, de elkészült, ugye a szerkesztő átvette, mit tudom én mi, és kiadta. És bementem a kiadóba, a kézirat már ott volt, mindenki olvasta a magvetőbe. És kijött a magvető katonője, nagyon szigorú arcú bő volt.
1: Ott vendégünk Dávid Anna.
0: Igen, Dávid Anna. És azt mondja, hogy Géza, gratulálok, nagyon jó könyv, nagyon. És őszintén kiszasztál számom, tényleg. Úgy meglepődtem, és akkor utána azt elfogadtam, jó, akkor rendben.
2: De valamelyik interjúban mondod is, hogy ez a 3,5 év, ez egy intenzív írással telt, és tulajdonképpen amikor befejezted, akkor olvastad el csak a saját könyvedet. Tehát, hogy
0: amikor már egyben volt, akkor olvastam el.
2: Aha.
0: Igen.
2: És pár perccel ezelőtt meg azt mondtad, hogy amikor belefogtál ebbe, és elkezdted ezzel a kamaszkori élménnyel, utána mentél vissza a csecsemőkorra, a kisgyerekkorra, és hogy az emlékezés folyamatában egyszerűen olyan élmények értek, olyan meglepetések, amire nem is számítottál. Na de mi?
0: Igen, olyan dolgok bukkantak elő.
2: Aha.
0: Nem, az igazi meglepetés az okoz, hogy óvatlanul az ember sávokban emlékszik. Éppen a háttérben lapangó történelmi, politikai eseményekről szól a mi személyes életünk. Szóval abból lehet megfejteni, hogy nincs Magyarország, vagy mint a pápán, én vagyok az egyetlen pepesi, aki évek óta megfordult pápán. Ez ilyen, hogy egy Istenháta mögötti elhanyagolt városról van szó. Aztán meg, hogy ott van az Eszterházi kastély pápán, most visszatérve, nem, ezt a legnagyobb szeretettel mondom, egyik kedvenc városom, amit leromboltak az oroszok, az Eszterházi kastélyt, és ott van romokban. És oda jön a Vörös Sándor költői estet tartani, mikor én gimnazista vagyok. És ott közönség találkozóval. És kint disznók röfögnek a kertben, az udvarán, az Eszterházi kastélynak. És a padló fölszedve, mert eltüzelték, és tangóharmonikára táncoltak az orosz katonák ott. És hát szóval ilyen.
1: Ez annyira kemény, ilyenkor én mondjuk elmondod ezt a képet, én akkor azt mondtam, hogy azért ezt egy filmbe már nem lehetne betenni, és most meg rájövök, hogy mondod, hogy ezt egy Bereményi filmbe be lehetne tenni.
0: Bele, persze. Egy Bereményi film ilyen. Szóval realistana.
2: De közben, ahogy meséled a Copperfield filmben ezeket a történeteket, elkezdett peregni nekem az Eldorado folyamatosan. Természetesen.
0: Igen, ami... igen. De az Eldorádóban vannak fikciós elemek. Tehát az én nagyapámon...
1: Nem aranyért vették meg az életedet?
0: De csak annyit tudom, hogy aranyért megvette a nagyapád az életedet. Tehát akkor én fikcionáltam, hogy hogy lehetett az a jelenet. Hogy, de az, és még az, annyit mondtak, hogy a elkülönítőből a többi gyerek közül vettek ki. Tehát ugye a filmben akkor most már kisgyerekek lettek, halott kisgyerekek, akiknek ott volt a lábuk ujjára kötözve a nevük, a névcédula, meg ilyesmi, ez már fikció. Hát nyilván az elkülönítő nem ilyen volt, de a filmben az így volt hatásos, hogy nézték a névcédulákat, és akkor le lehetett takarni a gyerekek arcát, pedig nagyon szép gyerekek voltak a filmben. Csak egynek emelték fel, találom rá. Na mindegy, meg sorolhatnám azokat a dolgokat, amik lekerekítések, meg nem tudom.
1: A történelmet.
0: De az is igaz, hogy állítólag a Markoly belemondta a nagyapám az apámnak, mikor én csecsemő voltam, hogy ami belefér, vegyél magatoknak lakást, ékszer az mind vidd el, és vegyél magatoknak lakást, az igaz volt. Igaz volt. És a nagyapám mondta, hogy így reszkedtek a hosszú ujjai, ilyen hosszú ujjak, mert féltette az ékszereit már tőle, olyan, rájött, hogy nagyon hosszú keze van, hosszú ujja van az apám.
1: Akkor tulajdonképpen aranyira megvett először a nagyapád, a saját apától, persze, és az anyától, persze, Évitől és...
0: Nem, kifizette, hogy menjen hát, el, igen. Lelépési pénzt adott neki.
1: Igen. Maradjon a kis vakas. A történelmet mondod, Géza, hogy azt mondod, hogy mondtad az előbb, hogy a mi személyes sorsunk az a történelmi eseményeknek a...
0: Fűzik össze. Azt teszik egységessé a sorsunkat.
1: Uh-huh. Ezt én értem, hogy ha ott áll nagyapád és sportvállalkozás közben az első háborútól mondja.
0: Igen.
1: Mondjuk az utolsó Mohikánt olvastad először, de aztán még meg a Copperfield. Ami hát ez a, hogy ez mennyire realizmus, vagy mennyire, ezt nem tudom, de hogyha a történelem ennyire hat, igen, akkor a történelemhez való viszony. Tehát visszamentél te már a 19. században, mert még messzebb is akartál, Levédiáig akartál.
0: Igen, mert alaptapasztaltam volt valószínűleg már gyerekkoromban, hogy baromi erővel préseli az embert a történelem. Nyilván ez Magyarország nem is speciális helyen volt így, ahol a hadak föl alá járkáltak, a várost lerombolták folyton, elfoglalták, ilyen-olyan átjáróház volt, kultúrák jöttek keletről, kultúrák jöttek nyugatról, mindegyik más. Ez volt a tapasztalat már gyerekkoromban. A 10 éves koromban orosz tank lőtte a ház mellett. Ez is fura. Nem beszélve a mások, más tapasztalatokról.
3: Csak közben az... Igen. Mondod, hogy ami az újságban van, meg ami... Tehát miközben készítik magát ezt a történelmet, az egyáltalán nem érdekel, csak a hatása, meg az, ahogyan összekapcsol ez családtörténeteket, vagy egyéni sorsokat. Igen. Hogy nekem is az volt hogy ez nagyon tetszett ebben a könyvben, vagy hát annak örültem igazán, hogy ez is pont az a történelem, ami engem érdekel. Nem az, hogy mikor volt a Rigómezei csata.
0: Érint, persze, hogy érdekel, mert érint téged.
3: Hát érint, és iszonyú jól tudtam kötni az én nagyapámhoz, meg a feleségem nagyszüleihez. Tehát, hogy ettől a segítségeddel megelevenedik ez az egész, és talán ettől lesz valami, vagy aktivizálja azt a közös élményanyagot, amitől mondjuk mi képesek vagyunk egy társadalomnak fölfogni magunkat, meg azt, hogy meg ami rávesz arra, hogy megértsünk másokat is.
0: Ebben reménykedtem.
3: Akkor sikerült, mert
0: illetve amikor nem reménykedtem, hanem félni kezdtem, hogy azt gondoltam, hogy ezt senkit nem fog érinteni.
1: Aztán jött a Dávid Anna, és mondta, hogy oké.
0: Mondta, hogy oké, tényleg. Na, és akkor már megnyugodtam.
1: Nekem az a tapasztalatom, nekem a Gézának van összesen 4 gyereke, hogy vannak az évek száma?
0: Mi?
1: A gyerekeid azok hány évesek? A legkisebb az...
0: A Bálint az 17 éves.
1: Értem.
0: Igen.
1: Igen. Hogy, tehát, hogy az, amiből mi épültünk, történelembe ágyazva, én 55 leszek, a megáll az idő, ami előttem volt, de mégis belém épült, azzal a dizájnnal, az Eldorado, hogy visszamentünk az időbe, akár a másik, hát amennyire így foglalkoztattak ezek a dolgok, hogy én úgy érzem, hogy mióta 89 óta, vagy a más rendszer, az új generáció, hogy nagyon nehéz nekik átadni ezt, mert más a történelmi tapasztalatuk, hogy te ezt a gyerekeiddel hogy csinálod?
0: Ja, nem kötelező penzum a könyv elolvasa, vagy mondjuk, hogy apa ír, és ezt tessék elolvasni. Nem. A feleségem összegyűjtötte az összes könyvemet antikváriumból, meg mindenből, amit írtam.
1: Folyóméter?
0: Igen, és kettőt vett mindegyikből, és odaadta a két fiúknak. És rájuk van bízva, hogy olvassák-e, vagy nem. Én szerintem a nagyobbik az olvasta már ezt a könyvet, ezt a Magyar Copperfieldet, láttam az arcán, és
1: kicsit, hogy láttam az arcát.
0: Mint a magvető igazgató, ilyen furcsán nézett rá.
1: Apa, te mindez voltál egy korom?
0: Igen. De nem is merek belegondolni, hogy miket olvashatod belőle. Hogy azok az események az ő neki. De nem tudok erről semmit. Nem tudok erről semmit. Ez mint egy szégyen, úgy leplezi neki a családból. Tehát vita és irodalmi délután, az nem tudom, az egy másik család.
1: Nem is az, hogy kötelező olvasni, hanem hogy amikor dumáltok bármiről, hogy így ismered őket, akkor szerinted nekik az 1848 vagy az 1956, tehát hogy valami dereng?
0: Ja, persze. Igen, de az nélkülem is derengene neki. Nem, hát történelmi érdeklődésük van, ezt megfigyelte. A kisebbik az régész akar lenni. Hát, a nagyobbik az, nem tudom, felvette a történelem szakot is.
2: Kicsi zene, mit szóltam?
3: Pont a történelemnél. Azt hittem, hogy most jössz, Marci.
2: Majd egy nagyobb levegő után.
3: Bennem lévő szerkesztő. Na jól van.
1: Majd a dátumokon.
3: Dátum.
0: Értem, hogy ti hogy dolgoztok, hogy úgy, hogyha egy-egy etapban elhangzik valami címszó szerint, most történelem.
1: A történelemről
0: akkor le lehet zárni, jó, akkor ez erről szól. Akkor jó zene. Akkor következően is megvárunk egy ízét, és akkor, hogy fejezetekre osztjátok, mint egy író.
1: Igen. Meg hagyjuk levegőt a hallgató gyereknek, hogy írjanak, vagy kérdezzenek, ha van kedvük. Igen. Okosat, rövid.
0: Ja, hogy igen, ez már hozzá lehet szólni.
3: Meg ki tudjanak menni a mosdóba.
2: Igen.
1: Meg ki tudjanak menni a mosdóba. Le azokat a számokat, amiket a Dávid talált ki tegnap, hogy lejátszunk. Például a Budapest, az adja magát, de most például mi fog jönni, Dávid, szerinted?
3: Nem tudom. Nem emlékszem.

teste, berugott és felkereste Ica nevű szeretőjét. Előzőleg több személynek azt mondta, hogy meg nem férhet a bőrében, ameddig az Ica él. Mutogatta, hogy keze feje véres, számos tanú mondja, hogy egy téves adatot az igazolványába cinikusan ceruzával belevezetett. Rajta vihar kabát, a kezében bot.

0: Már szombat éjjel közölte még több személlyel, hogy előtte semmi se szent. Állítólag dülöngélve, ráadásul nevetgélve megemlített egy hivatalos személyt. A presszóban az orrát piszkálta, öt személy is állítja, hogy látta, hogy beletúrt a sűrű szöghajába, s kiderült, hogy az paróka volt.
1: Rajta
0: viharkabát.
1: A kezében bot.
0: A kezében bot.
1: Rég volt ilyen sötét.
0: Rég volt ilyen sötét.
1: Eső zuhogott.
0: Eső zuhogott.

0: Pont körül járván ügynök féle személyeket ölelt át. Kiejtése akkor szombat este, angolos volt, s hosszasan kereste az odaillő magyaros kifejezést.
1: Rajta vihar kabát.
0: Rajta vihar kabát.
1: A kezében bot.
0: A kezében bot.
1: Rég volt ilyen sötét.
0: Eső zúgott.

0: Nem vagyunk adásba? Kifütyülte magát a Tamás.
1: És már adásba vagyunk.
2: Kifütyülte magát.
0: Kifütyülte magát. Köszönjük szépen 215-37-73-at. Ebben a Bereményi a vendégünk, de most nincs itt, mert éppen a csőgörényesnek a dedik Copperfieldjét, és azonnal mögé kerekített egy történetet, hogy a Janinak milyen hosszú a csőgörénye, ellenben az unokaöcsével, akinek hosszabb a csőgörénye, majd a tilos alkalmazáson keresztül kihangosítottam a... És figyeljetek, most
2: előbb Szinti,
0: nem előbb, annyira imádta a saját szövegét, tehát amikor a művész tényleg olyat ír, mert nem csak olyan sikerült, amit ő is olvasna. Nevetett,
2: szíves, nem ez a saját magát.
0: Énekelte feljelentés című számot, és olyan, hát így.
1: Ez egy csodálatos szöveg, emiatt választottam. Éjjel kettőig ismét elmerültem ebben az univerzumban, ami, hát attól lett, jól lehet hozzá kötődni, ugye aztán én még fiatalabb vagyok, mint ti, úgyhogy még távolabban tőlem az egész, de már most azon gondolkozom, hogy mikor nézzék meg a gyerekek, a megáll az időt. De 10 és 12, úgyhogy még egy kicsit várhatnak vele
0: szerint. Kicsit várjál,
2: én
0: egy kicsit vártam, és mind a kettőnek bejött, aki nagyobb, annak jobban, de aztán a Janka, tehát a Janka már azt hiszem tavaly szülinapomra azt adta, hogy menjünk el együtt, és nézzük meg moziban. És akkor így.
1: Van moziban, vagy lehet?
0: A BEM-ben volt ilyen szuper vetítés, ilyen kis klubkörnyezet. Szinte csak dohányozni nem lehetett benne, mondjuk ez már úgyis mindegy. A történelmet tudjuk, hogyha visszatalál a helyére az író úr, akkor a történelmi vonalon menjünk. Megcsináljuk ezt a izét ilyen snellbe? 56-68? Vagy nem? Elment mindenki. Köszönjük szépen. Éva, köszönjük szépen, János. Parancsolj, Géza, ülj le a Tilos Rádió tévébe, és folytassuk a beszélgetést.
3: Minden megszerel. Most kiderült, hogy a halogén égőket kell kicserélni, nem tudom miért, de minden.
0: A csőhöz?
3: De nem tudom, hát szóval mondták. Jó, igen. Kicseréljük a halogén égőket.
0: Ami nem voltál itt, elárultam, hogy gurgulázva nevettél, miközben dedikáltad a csőgörényesnek a könyvet a dalon. Igen. Mondtad fejbe, hogy szeretted, tetszett. Nagyon rossz szöveg, azt mondja.
3: Feljelentés című dal, nagyon bírom.
2: Kiírta.
3: Már most már talán ugye ezután az interjú után már érthető, hogy miért olyan fontos sor ez nekem. Nem is Szabukám.
0: Minden érthető válik is személyes történeteken keresztül. A szociológus mit keres a történelem közelében? Parancsolj, Dávid, kérlek.
1: Hát, társadalom történetet. Az, hogy mitől megy az egész, mitől működik, meg miért úgy működik, ahogy működik, és ezt csak így lehet megérteni alulról. Tehát a vége, hogy számok, az egy másik közelítés irány, de ugyanoda szeretnénk eljutni, és én elég sok társam történetet tanultam, úgyhogy így jön ez ide. Uh-huh. Tehát az lehet, hogy hát a szociológus az a bölcsész, aki ért a matekhoz egy kicsit, meg tud számolni, mert köze van amennyire a méréshez, de a kíváncsisága az, hogy szedjük szét és nézzük meg, hogy mitől működik. És ezekből a történetekből nagyon kijön. Ez nem működik.
3: Hogy hívják, hogy szedjük szét és nézzük meg, hogy mitől működik? Ezt hívják majom kíváncsiságnak.
1: Igen, és mert ilyen foltszerűen foglalkozom magával a szociológiával, de mindenhez ezzel a majom kíváncsisággal fordulok. És a feljelentés közben, hallgatása közben jutott eszembe, hogy milyen hosszan, és hát máshogy érdekesen írja le a Kis Állambiztonsági Olvasókönyv című gyűjteményes munka, amit Kennedy János rakott össze, ugyanezeket a dolgokat, de hát pár ecsetvonással gyönyörűen meg lehet rajzolni sokkal.
3: Kennedy is, meg én is tapasztalatból.
2: Hát természetesen.
1: Igen. ő máshogy dolgozza föl ezeket a tapasztalatokat, vagy hát megy utána annak, igen, hogy mi is volt vele.
3: A feldolgozás, igen. Igen.
0: Amiket a rendőrök végigpofosztak.
3: Én kínomban röhögtem. Nekem
0: jó, de van ilyen történelmi meghatározottság, de amikor mondjuk elkezdesz, régen volt, a Hunyadival kezdtél el foglalkozni történelemmel, tiszta, igen, forrásból merítettél, és hát vagy igaz, vagy nem igaz, majd te mindjárt elmondod magadból kikelve, hogy azt állítottad, hogy kettő darab Hunyadi János létezett.
3: Igen.
0: És hogy ugyanúgy hívták, mind a kettő testvérek voltak.
3: Igen, mert a családjukban az volt a hagyomány és szokás, nyilván származásilag derült ki, hát ők valahol a Balkánról származott a család, igen, hogy a fiú gyerekeket ugyanazon keresztnévvel látták el. Tehát, és két, ja, Hunyadi János volt. Két Hunyadi János volt. Egészen most hirtelen nem jut eszembe, azt hiszem a Várnai csatáig. Vagy nem, de egy valami végvári villongásban halt meg az egyik János. És a másik...
0: És a másik János. A
3: másik vitte a nevet tovább. Nem. Avatott történész egyáltalán nem tiltakozik ezzel, mert ez megállapítható.
0: De tiltakozzál, Marci.
2: Ne, ez tényleg így van. Igen.
3: Ja? Ja,
0: ő meg történész.
3: Ja, hát akkor, de hát így van, persze. Na, ez volt a család.
0: De téged már íróilag kezdett el foglalkoztatni.
3: Hát rögtön, hát ez mi három nem volt. Hát. És vajon melyik Hunyadi az igazi? Hát ez is nagyon érdekes. Hát nyilván az, aki végül is...
2: A nándorfehérvári hős.
3: Hát, igen.
1: Hát, hogyha ugyanúgy nevezték el őket, akkor ott a küldetés volt a lényeg. Gondolom. És a küldetés volt az igazi, amit be kellett teljesíteni a szegény kis Jancsinak.
0: Igen. A Hunyadi János alakú vákumot végül is ő töltötte be.
2: Betöltötte az aurájával.
0: Igen. Igaz-e?
3: Így van.
0: Az a történelem, amin végigmentél, ha mondok évszámokat, mondasz róla valamit?
3: Azt hiszem.
0: 56.
3: 56-ról mondjak valami?
0: 10 éves vagy.
3: Igen.
0: És úgy emlékszel, hogy csak na.
3: Igen, de nem. Mert ugye az legalább 10 napig tartott, ha nem tovább. És abból csak 2 napot, ha jól emlékszem, 2 napot vagy 3-at emelek ki, mert azokra emlékszem.
1: Azok van egy telefonunk, bocsánat.
3: Elejthetetlennek, hogy?
1: Van egy telefonom.
0: Betelefonált születen, parancsolj! Igen.
4: Hello, egy kérdést szeretnék föltenni.
2: Mondjad, Ápoló. Vagyok.
4: Mégpedig arról, hogy több rajongó testvéremmel fogadást kötöttünk, persze nem is remélhető, hogy ezt megkérdezhetjük élőben, hogy az a pápai tartózkodás az a Hősök terei és kodalopás következménye volt, vagy az csak szintén kitalálás, de beleillik mondjuk a környezetbe, mármint a Hősök tere.
3: Nem. Az második gimnáziumban volt. Tehát második gimnázium tanév végén volt a kicsapás, és a pápára kerülés az meg úgy volt, hogy az édesanyám az egy kabain, akkor te nevekkel igazolom. Kabainé dr. Huszka Antónia nevű pszichológa, pszichiáternőt, aki a tévében szerepelt abban a korban, megkeresett.
4: Emlékszünk mindannyian.
3: Tessék?
4: Emlékszünk mindannyian.
3: És azt arra kérte, hogy segítsen elhelyezni engem valahol vidéki kollégiumba, édesanyám. Ez mindez a hátam mögött történt, engem kéztények elé állította. És mivel annak a fia az éppen pápán járt kollégiumba szintén, mert a pesti iskolákból kikopott, örült a Kabainé dr. Huszka Antónia, hogy én oda kerülök, hogy szintén pestiként majd jó társa leszek Kabai Zoltánnak. És és így kerültem oda, és akkor elmentek együtt, és beszéltek az iskola igazgatóval, a pápai gimnázium igazgatójával, dr. Galánta Istvánnak.
4: És Galánta István maga a kicsapás, az a Skoda lopásnak volt a következménye?
0: A kicsapás a Skoda miatt volt?
3: Nem.
0: Nem ápoló, nem?
3: Nem.
4: Erre voltam kíváncsi,
0: köszönöm. A fogadást?
4: Tessék?
0: Nyerted vagy vesztetted a fogadást?
4: Én vesztettem.
0: Vesztettél.
4: További jó műsor.
0: Sajnálom.
1: Köszönöm.
2: Köszi szépen, szevasz.
0: A tények makacs dolgok, és a medve nem játék. Továbbra is belemenjegy ez a vendégünk. 215-37-73 lehet a cseten is beszélgetni velünk, meg telefonon is. Ha Géza ásított, 56-ot arrébb rakhatjuk.
3: Én az a típus vagyok, egy idegességében ásít.
0: Aha, igen, ezt szoktak tenni. És idegesen szokt elaludni.
2: 56 volt a hívó szó.
0: 58.
3: 68.
0: Akkor már nagyfiú vagy, és nagy egy évvel később beviszed az acélista magvetőbe a könyvedet.
3: Igen. De akkor még 68-ban Bulgáriába megyek nyáron, és ott kempingezek, és visszafelé a vonaton összeismerkedek egy perui fiúval, akit a perui baloldali mozgalom küldött el Kelet-Európába, hogy a szocializmus tanulmányozza, mert ugye baloldali illegális harcosok voltak.
0: Nem ez a pánsi
3: ezred, egy perui ezredes fia volt, uh-huh. aki elfajzott a családtól baloldaliként. Uh-huh. Ez ilyen korabeli csegevarista uh-huh. dolgok ezek. És elviszem Pestre, és bemutatom neki a szocializmust, a várost.
0: Ahogy csak te tudod.
3: Igen. És rá például egy évre, azt hiszem, vagy előző évben pedig Csegevarát látom a Kossuth-Lajos utcán, a Jackie-e zsebében sűjesztett kézzel sétálni az utcán.
0: Frankóba.
3: Igen.
0: Ez történelmi tény.
3: Ez történelmi tény. Talán a Puskin mozinál nézelődött.
2: Csak úgy, mint Trumannal? Vagy?
3: Csak úgy, mint... Nem. Mert ő valóban az volt. Fölismerhető volt. Csak annyiban ő volt feltűnő, hogy szakállas volt, és Budapesten akkor tilos volt szinte szakállnak lenni, tehát a rendőrök belekötöttek az emberbe a szakállas emberbe, vagy akkor már nem talált.
0: És ez a teljesen érthető, radikális, fiatalos, baloldali dolog a perui indián, meg a Che Guevara jönszegnek, ez téged így menten hagyott? Tehát nem érintett meg?
3: Nem érintett meg. Nem. Bevallom, annyira el volt.
0: Rajk is ugyanezt mondja, hogy soha nem értette meg a balos haverjait, hogy
3: a saját problémámmal annyira el voltam foglalva, és azzal nem foglalkozott senki.
0: Jó, mentél szomorúan, jött szembe a Che Guevara, megrántottad a választ.
3: Nem voltam szomorú, én már összeszoktam a problémáimban. Belém volt folytva.
0: Itt a Che Guevara, aki nem szarja, lemegyünk tovább.
3: Így van, komolyan mondom.
0: Elhiszem.
3: A meglepetésemben kicsit megálltam, aztán átgondoltam, tényleg itt van, persze biztos, hogy tárgyal az elvtársakkal.
0: Uh-huh. És akkor, ha megvolt ez a balos franciás, de nem nagyon érdekelt, mert magaddal voltál elfoglalva. Akkor, amikor bezsanáztunk Prágába, mondjuk az Eszterházi által itt Melodráma című film jut eszembe, vagy bármelyik, akkor az se érdekelt.
3: Hát várjál, hát az
0: összetett. Szóval politikailag?
3: Az összetettebb hatás volt. Hát a Bakonyon keresztül vonultak, ugye vonultunk be, és a Cseh Tamásék éppen indiánt játszottak a Bakonyba.
0: Ezt miért nem akadályozták meg?
3: Hát mert harci játékot játszottak, és szétrebbentek az indiánok
0: a tankok
3: hatására, meg minden, inkább elbújtak. Uh-huh. Van egy ilyen ősi dakota mondás, bújni egész népen, mert fa mögött titok van. És ez tökéletesen alkalmazható a magyarokra is. Ha pedig ezt nem csinálják, akkor iszonyatos feltűnők lesznek, és akkor megszállástól kezdve minden nap.
0: Engedjük be a hallgatót kivételesen, pedig jó helyen jár a Géza, nagyon. Parancsolj!
5: Halló, sziasztok, Gubós vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetne ezt a mai reggeli műsort is podcastba kitenni a Tilos honlapra, mert vissza kéne még hallgatnom egyszer-kétszer, ha lehetség.
0: Figyelj, van az a pénz, a Tilos Rádiót kell támogatni érte.
5: Megpróbálom. Mondjátok meg, hogy mi ez a pénz, és akkor megpróbálom, jó?
3: Ez nem zsarolás.
0: Mennyit érez meg neked?
2: Ez nem zsarolás.
5: Még egy 20-as, jó? Még egy 20-as meg.
0: Agresszíven tarhálunk a rádióért. Tessék, mennyit?
5: Még egy 20-ast adok ezért, jó?
0: Még egy 20-as, hogy meghallgathassd a Bereményit. Oké. Díj, jó?
1: Az kint lesz.
0: Mi vagyunk megtisztelve.
3: Hát egy 20-ast még senki nem fizetett.
0: Most adtad oda a csővérékesnek.
3: Tehát az már 3500 vagy mennyi, vagy 5500.
0: Igen. Plusz vedd meg a Copperfieldet és olvasd el, az még hozzátartozik. Sok minden kiderül a Bereményiről abból. Mondjad, Dávid?
1: Ja, semmit. Itt van még a hallgató? Gubós.
0: Nincs.
2: Jól van. Szerintem már lerakta. Igen.
0: De hát a 68...
2: Mert a 68.
0: Nem a párhuzamos történetek, hanem a családregény végén, meg a Nádasnál van az a jelenet, amikor a Nyugat-Berlinből Kelet-Berlinbe átjön a francia kommunista csávó egy nagy piros sállal. Igen. És abban a szimbólumban az egész Spencernek, 68-nak ez a kibékíthetetlen ellentét, ami sokáig húzódik, hogy a baloldaliság meg a Prága, hogy akkor te inkább írtad a verset.
3: Figyelj, nagyon érdekes. Szóval erre én azt mondom, hogy 18 éves koromig írtam ezt a Magyar Copperfieldet. És a folytatás, az a néhány évet, amivel benne lesz 68 is még, azt az 5 évet ezután tervezem megírni. Most még nem emlékszem.
2: Jaj, de jó.
0: Vagy ilyen szabad, hogy mit csinálsz az agyadat, kapirgálod, vagy mit csinálsz? Igen,
3: vakarom, vagy nem is tudom, kaparom.
1: Kaparás.
0: Kaparászod elő a...
3: Kaparom a dolgot, persze. Igen. És akkor, mikor átgondoltam, akkor tudok válaszolni. Úgyhogy ma ilyesmire ilyen, tehát 64-ben fejeződik be, 64-ig kérek.
0: A muzikális, vagy a saját számait, tehát mármint, hogy amit te írtál, és a Géza játsza,
3: Tamás
0: játsza, vagy a másik játsza, vagy Márk játsza, az tetszik?
3: Hogy ha ő énekli?
0: Igen.
3: Igen.
0: Zeneizlésed van, csak nem tudsz játszani rajta.
3: Persze, meg szóval szerintem ez egy speciális gátlás, belém folytották.
0: Uh-huh. Kicsi gyerekkorodban.
3: Igen, rám szóltak, hogy ne énekelj.
1: Amikor mindenki énekelt, bocsánat, mondod, hogy benne is van a könyvben, hogy mindenki énekelt, és hogy ez hozzátartozik az élethez, a meghaláshoz, a szerelemhez. Meg
3: nekem a nevelőapám leültetett, mert az édesem nagyon szerette volna, hogyha megtanít zongorázni. Tehát, hogy zenére tanít a apám. 6 éves koromban, és akkor le kellett ülni, akkor, és egy pianino kölcsönöztek akkor, ott volt a lakásban, hogy a nevelőapám tudjon zongorázni, és akkor az édesanyám felkészített a dologra, énekeltünk együtt meg minden kettesbe a konyhába, és aztán bementünk a szobába, ahol ő a pianinónál ült, és akkor az édesanyám odaállított, és akkor a kelletlen arcú nevelőapám azt mondta, hogy na, akkor énekeld utánam, és leütött egy hangot. És akkor laláznom kellett. Akkor még egyet, hármat, és kb. 4-5 ilyen próbálkozás után odafordult az édesanyámhoz, és azt mondta, magázottak. Szívecském, ennek a fiúnak botfüle
2: van.
3: Ezt megtanultam.
0: Igen.
3: Kész. Hát onnantól én...
2: Elmondták könyvelve.
0: Azt, hogy ez a nevelőapa, ami mit jelentett, mi mindent jelentett a te személyiségét.
3: Egy szigorú, tekintélyes, szép ember volt. Ezt szeretném mondani. Édesanyám is felnézett rá eleinte.
0: Igen. És azt, mit éreztél a pincében, amikor éppen vert ez az ember, ami ennek a regénynek szerintem az egyik közepe, azt majd meg tudja, hogy elolvassa a Magyar Copperfieldet.
1: Hú, igen, de a társadalomtörténet kapcsolatot eszembe, hogy azért meg lehet írni a verések történetén keresztül a 20. századot, tehát szülők, tanárok,
0: úszóedző.
2: De az ilyen mikroszinten.
3: Azt kérdezném, hogy melyik évszázad történetét nem lehet az erőszakon keresztül megírni?
1: Igen. Most inkább verbális.
3: Mindegyiket.
2: Mindegyiket meg lehet írni, persze.
3: Hát én most nem tetlegességről beszéltem, csak annyit, hogy szívecskében írnak, reménytelen, ennek mi.
0: Könnyen. Hogy miközben ezeket az...
3: életre hatásra.
2: Elvágott egy egész életre, kész.
1: Nem, de legalább tudja az ember, hogy mitől akar megszabadulni. Azért ezek fontos tanulságok. Igen. Mit ne adjon át.
3: De azért lettem dalszövegíró is többek között. Hát mert ha nem tudok énekelni, akkor énekeltetek másokat.
0: Igen. Nekem énekel kicsi madár. Leírom, hogy mit énekel.
3: A saját szövegeimet szeretem egyedül énekelni, akkor merem.
0: Azt kérdezte egy ismerősöm, egy pár embert megkínáltam azzal, hogy kérdezzem valamit a Bereményitől, amire nem volt lehetősége, vagy nem merte, akkor viccelődtünk, hogy mi minden, de akkor mondjuk van egy kérdés, hogy a Paul Beatről mit gondolsz?
3: Egy hülyeség. A Paul Beat, ilyen fontoskodó emberek tábortűz körüli marhaság.
0: Balosok nem létezik.
2: Bob Dinyés, igen.
0: Hogy te előre, tehát hogy ezek a történelmileg beágyazva, mondjuk úgy könnyű őszinte életregényt írni, akivel ennyi minden történik meg, és pont ebben az időszakban. És még a nagyapja miatt visszamehet a isonzóik, ha úgy tetszik, és még előre is tekinthet, de hogy valahogy te mindig így egyedül csináltad a dolgaidat, elég nagy népszerűségnek örvendett a művészi tevékenységet, 20 forgatókönyvet számoltam össze, 6 filmet rendeztél, rendtentő sok könyved van, ki vagy stafírozva egy csomó díjjal, és valahogy mindig az a percepció a Bereménynek, hogy egyedül van. Tehát, hogy ő nem tartozik sem ide, sem oda, sem branchhoz művészileg.
3: Igen.
0: Hogy ez egy a fehér ember az indiánok között? Vagy ez így alakult? Vagy...
3: Ő nem, indián a fehér emberek között. Hát...
0: Hallgató egy kicsit...
3: De nem, már megint, mert az önéletírásom alapján tudok csak beszélni erről. Hát ez az... Erre jó, ezért érdemes megírni, mert önmagamit is felvilágosít. Hát amikor emlékem szerint megírtam, felidéztem azt, hogy a nagyapám azt mondta, hogy ne legyél Baldover.
0: Baldover.
3: Baldover, ne kampányba ne keveredj. Én ezt akkor, hát gondoltam, egy hülye valiát, most mint dumáli, de kiderült aztán, hogy megfogadtam. Na, akkor ott mással én nem tudom
0: magyarázni.
2: Egy Baldovert fordítsuk le.
3: Nem voltam társaságban, tehát tartoztam irodalmi társasághoz, összejöttünk, mit tudom én mit.
0: Most nem álltak vagy
3: például. De soha nem lett belőle semmi. Hát most én nem akarok nagyon praktikus lenni, hogy feltétlenül kell legyen egy szövetségből, valami barátságból, vagy ilyesmi. De semmi, hát csak a luftballon hámozás folyt. Szóval.
0: De azt is mondod valahol, hogy tulajdonképpen te annyian szinten vagy realista, hogy téged eluntatnak ezek a modernista kísérletek, úgy filmben, mint irodalomban.
3: Ja, lehet, hogy a, igen. A divat irányzatokat se bírom, holott azt bírtam régebben. Szóval kifejezetten érdekeltek, kíváncsi voltam minden, de már nem bírom, hát nem tudom. Uh-huh. Hát jó. De majd a többit én megtudom, ahogyha írom tovább az önéletírásokat.
0: És akkor ha úrunk egy nagyot, és azt mondom, hogy 89, ami egy közös tapasztalatunk, szerintem elég meghatározó történelmileg, társadalom igen. szempontjából, minden szempontból,
3: igen.
0: hogy akkor ott például azon a környéken nem az, hogy eltűntél, de valahogy nem lehetett téged nagyon hallani, hogy ez a rendszerváltás.
3: Hát például, de ott voltam a Nagy Imre temetésén. Uh-huh. Újra temetés. Én persze, akkor mondjuk mindenki. Tehát amiben mindenki részt vett, abban én is részt vettem, de a többi csoporthoz nem tudtam csatlakozni, mert sem a SDS-ben is voltak ismerőseim, barátaim,
0: Már elévült.
3: Igen, az MDF-be is voltak, és szóval ez volt, és elévült, tehát minden elévült, és nem. És aztán nem vonzott, nem vagyok pártkatona. És ez a pártosodás, ez nekem inkább a Rákosi korszakot jelenti, mint a demokráciát, pedig ott is pártok politizálnak.
0: És ez így nullpontban is tiszta volt? Tehát, hogy nem volt benned 89-ben és utána azokban az években nem volt ez a...
3: Nem, én nagyon hamar kiábrándulok. Nagyon hamar kiábrándulok. És nagyon hamar kiáll. Szóval volt egy nap, vagy kettő, vagy ilyesmi.
1: Lehet, hogy nem. Szerintem nem a Géza volt halkabban az időben, hanem a környezet volt zajos.
3: Lehet.
1: És amikor beállt egy kis csönd, akkor ebbe az új dalok, az nagy segítség volt sokaknak, hogy fölfogja, vagy hogy földolgozzák azt, ami körülöttük történik.
3: Az egy
1: nagyon erős pillanat volt.
3: Kérdezni az új dalokat.
0: Forduljunk az új dalokhoz?
3: Forduljunk az új dalokhoz.
0: De átírod a klasszikusokat, most a Budapestet is átírtad.
3: Van egy Ibsen hasonlat, az egyik Ibsen drámája, nem tudom mi a címe. Az egyik Ibsen darabban van, hogy ami egy ilyen tanmeseszerű, hogy egy toronyépítő mester, a régi svéd, vagy milyen szokás szerint, amikor elkészül a toronyépítőmester fölmászik a toronyba, és kitűzi a zászlót. Ehhez neki joga és kötelessége. És egy toronyépítőmester lezuhan a saját tornyáról. Na most ezt a hasonlatot alkalmazva, én lezuhanok állandóan arról, amit írok. Na így. Én emberként nem olyan vagyok. Nem olyan vagyok emberként, ahogy írok magam, és nem értem, hogy a múltamat írom meg. Hát a jelenlegi ember a szemérmes. Én nem tudom most őszintén föltárni magamat, én nem tudom.
0: Itt. De írásban meg igen.
2: De írásban.
3: Hát jó, hát ti vagytok az olvasók, ti tudjátok, de én nem.
0: Nem, de hogy a 18-es korodig ugyanúgy hívják az embereket, ami a nevük, Szűkés Magdák, meg Rajnákok, meg
3: igen.
0: Hogy ezt a következő 5 éves etapban is meg tudod csinálni? Tehát mondjuk Bódi lesz a Bódi, nem tudom, akkor már is
3: vette, de vagy a... Átgondoltam, igen.
0: Igen.
3: Igen, igen. Akkor nekem két ember volt rám nagy hatással, szinte a mestereim voltak, de gyakorlottabbak voltak. Én pápa voltam eltemetve, úgy érkeztem, meg katona voltam, úgy érkeztem vissza Pestre, és a Bódi Gábor, meg egy Ajtony Árpád nevű író. Uh-huh. És ő tanított meg tulajdonképpen, nem tanított meg, hanem ők fedeztek fel engem. Na, uh-huh. Ők fedeztek fel. Kézzel írtam az egyik első novellámat, és a Bódi géperte le. És mutatta, hogy hány leütés egy szóköz, meg mit tudom én valahogy így.
0: De mai napig...
2: Azért ő is kézzel írsz, nem? Vagy tollal írod?
3: Nem. Írógéppel tudtam írni. Csak azt, amikor bejött a kompjúter, vagy mi.
0: Az haladta meg a képességeidet.
3: Az meghaladt. Akkor mondtam, nagyon jó, akkor gyorsan le tudja a feleségem másolni a kézírásomat. Uh-huh. És akkor kész. Onnantól kiszálltam minden gépből.
0: Most az nem bepillantás a kulisszák mögé, de tényleg nem szinte érthetetlen, de hogy mondjuk a Nádas is kézzel ír, az Egyház is kézzel ír, te is kézzel írsz, hogy és nem verset írsz, tehát nem az, hogy a villamoson skicselgetsz, hanem odaülsz, ezt 8 órán keresztül, nem tudom, hány
3: órán keresztül. Tehát az írásomon látom, hogy milyen a minősége az éppen tól alól kikerülőnek. De hogy... Majd másnap megnézem, és látom a betűnagyságból. Hát tudod, milyen árulkodó a kézírásuk.
2: Kézírás,
0: igen. Szoktam rá a kompjúterre.
3: Igen. Igen. És én akkor kitárulkozom, tessék ki kéz, és odaadom a feleségemnek. És öleképpen. És akkor olvasom el végleg.
1: Ezt jól ott lehet hagyni egy telefon fülkében. A kéziratot.
2: Hallottuk. Kézirás. És javítások is kézirás, meg minden, tehát a korrektúrázás is megy vissza. És megőrzöd ezeket a példányokat? Megmaradnak a kézzel írt
3: Nem, előadatok eltűntek a bánat. Sőt, saját kezűleg dolgunk ki.
0: Igen. Én most nagy nyilvánosság előtt szeretnék ajánlatot tenni, hogy az igen. összes létező fecnit, kézirat töredéket, bármit, ha még nem adtad oda intézetnek, múzeumnak, akkor dumáljuk meg, mert tudom azt, hogy az értéket
3: kérdez. Neked adjam oda?
0: Vagy hát majd dumálj. Hát annak például nagyon örülnék, hogyha lenne egy oldalam, vagy ilyen.
3: Ne hülyeskedj, itt van egy csomó, hát össze.
2: Hát akkor Markoly Andrés.
3: Vagyok vele. Okay. Sajnálom kidobni, de ugyanakkor meg mit csináljak vele?
0: Igen.
3: Előbb-utóbb kidobom.
0: Fiúk, reked bennetek valami? 14 percünk van.
1: Annyi minden reked bennünk. Nagyon sok minden. Filmekről nem is beszéltünk egyáltalán. Nem beszéltünk,
3: igen. Van egy olyan filmtervem, ami ravaszul van kiválasztva, mert megvalósíthatatlan.
0: Ez a Levédiás, vagy ez a Hunyadis?
3: Nem, na jó, Kádár János. Tessék, most hadd valljak be valamit.
0: Kádár János, te jó lenne.
3: Kádár, igen. Születéstől utolsó beszéd.
2: Csermanek János. Igen.
3: Születéstől utolsó beszéd. Két évadon keresztül meg neki, 8 részes. Kétszer 8 rész.
0: Sorozat.
3: Tévésorozat típus.
0: Leadjuk a társadalmi megrendelést.
3: Színészek játszanak történelmi személyeket, úgynevezett történelmi személyeket. Színész nagyon hasonló lesz, és szerepel benne Andropov, a szovjet követ, szaktanácsadó.
0: Van egy hallgatónk.
1: Igen. Szia, köszönöm a türelmet.
6: Az is egy kéziratlap engem is érdekelne.
1: Elárverez.
6: Miért olvastam azt pár éve több helyen is, de nem az én véleményem, csak olvastam, és mérvadó médiákban, hogy Bereményi Géza a jelenlegi rendszer kegyeltje. Ja, miért?
3: Bocsánat, pontos idézeteket mondjuk. Jelenlegi rendszer kéretlen kegyeltje.
0: Kéretlen kegyeltje.
6: Bocsánat, igen, ezt elfejtettem, igen.
3: Ez azért, erről ne feledkezzünk. Én nem kértem senki kegyét. Uh-huh. Mert tudtam, hogy nem kegyelmeznek úgyse.
6: Én ezt gondolom, csak ez a vélemény baj miért alakult ki, és én el is köszönök, kiszállok, hallgatom a választ.
0: Ez egy őszinte rádió, az ápoló mindig megkérdezi, hogy
3: persze, rendben
0: fideszes,
3: van.
0: Satt,
3: rendben van. Ez... körülbelül beszéltünk 89-ről. 89 tájékától datálható, valamivel előbbről. Nagyon szerették az akkori ellenzékiek, a 89 előtti ellenzékiek, amikor még nem váltak száz felé, a Cseh Tamás, úgynevezett Cseh Tamás dalokat. És az ingyencek azok föl is fogták, hogy én írom a szövegeket. Én.
0: Tovább megyek, belőle lettünk. Tehát bennünk szól a dal.
3: Sokan érezték így. És utána, amikor ezek szétváltak különböző pártokra, meg ilyen különböző dolgokra, akkor a Cseh Tamás a Cseh Tamás személye miatt, meg ilyesmi miatt, mert a Cseh Tamás időnként részt vett politikai dolgokba. Például a Csengei Dénes nevű politikussá előlépett írót találta meg dalszövegírónak, mikor én szünetet tartottam. Kiadtak
0: egy lehet. Ment az, hogy lecserélte a Bereményit a Csengeire, a Cseh Tamás, ez ment.
3: Igen, de nem érdekes, hogy mit mondanak. Én akkor mondtam a Tamásnak, hogy én nem akarok több dalszöveget írni, majd utána elnézést kérve visszakullogtam hozzá. Szóval ez volt a izé. Hogy gyere át, Tamás, mégiscsak akkor, jó? Mondtam.
0: Hiányzott a rock and roll.
3: 7 év eltelt most már. Így. És nem, hát akkor kíváncsi lettem én is, meg ő is, hogy hogyan folytatnak az újabb időben. És névfrontos szimpatizáns társaságból, azok szétváltak meg, mit tudom én mi, és a Tamás halála idején azt mondta nekem a felesége, hogy Géza, neked kéne a gyászbeszédet tartani. És akkor mondtam, hogy de ne hülyéskedj, nem, hát mit tudom. És azt mondta, ha nem te tartod, egy politikus fogja tartani. Ja, mondtam, akkor pardon, akkor én fogom tartani. Tehát tulajdonképpen a politikai érdeklődésnek is a izébe, tüzébe volt, vagy keresztüzébe, vagy mi a fené ezek a dalok. És én, mint akkor rendszer csináló... Igen?
0: Ne te várjál, te fejezd be, kérlek, ja, a hallgató várj neki.
3: Én rögtön elhallgatok, apuka.
0: Bocs.
3: Hogy
0: szólsz? Bonyolul kezdte.
3: Nem csak én magamon csodálkoztam, hogy egyből elhallgatom. Nem. Jó, és ja. Így, mert nem emlékszem most már pontosan, mit akartam mondani.
0: Majd visszakanyarodunk.
3: Ez a zavaros hebegés.
0: A milyen kéretlen kegyelt.
7: Kegyelt.
0: Kéretlen nem kegyelt, nem lakály, kegyelt. Parancsolj. Igen.
3: És az, hallgató, az is le...
8: Sziasztok. Csak egy kérdés Gézához. Miért igen. mondja azt, hogy van ez a Csermanek Kádár filmterve, ez a 2008-as eset, hogy azt lehetetlen megcsinálni. Mondjon azért, erről mert valami. Kipróbáltam. Mondjál valami, Géza.
3: Egy John Tomal barátommal együtt találtuk ki, illetve ő mondta először, hogy ebből kéne, és akkor én akkor legyintettem, és mondjuk egy év múlva én mondtam neki, hogy John, te tényleg meg kéne csinálni ezt a Kádárt, hát csináljuk meg. Kutató, történész kéne hozzá, hát borzasztó jó esetek vannak, mondtam, jó, bocsánat, ez a konyhai beszélgetést úgy idézve, ez a történész előtt szégyellem magam egy kicsit. Borzasztó érdekes esetek vannak benne. És azt mondta, hogy jó, és akkor bement a mostani filmfőigazgatóhoz, a John, mert amúgy is valami dolga volt vele, és mondta neki, hogy mi ezt tervezzük. Ő meglepődött, és azt mondta, hogy de te tulajdonképpen ez az utolsó generáció, amelyiket ez érdekel. Uh-huh. Már akkor én egy kicsit meg is kértem, hogy ha az utolsó generáció, a Kádár sose lesz. A téma.
0: Sose lesz feldolgozva rendesen.
3: Nem, az se egyáltalán. El fogják felejteni.
0: Mondta csak, hogy voltam már Batthyány a Hídembedben, akkor most lennék Acélgyörgy a Kádárban.
3: Ne, és akkor, mint kiderült, azóta is szondázza meg, nem tudom én mi, a pénzeseket, vagy nem tudom én, hogy folyik ez, és semmi reakció. És ez körülbelül egy éve volt, vagy másfél éve ez a felvetés. Nem igen. tudom, értetően mondtam.
0: Igen, ez szerintem a
7: Durz
0: eset, itt megszólalt egy telefon, Csan.
8: Halló,
3: szia, Csan.
8: Halló.
0: Paradigmatikus momentum. Hát
3: éppen a Tilos Rádióban csinálok egy...
1: De van egy hallgatónk is, Andris.
3: Tudom, azt hiszem, hogy arra akarsz reflektálni.
0: Nem, most tedd le, és akkor mondd meg, hogy mindjárt visszatudjuk, mert 5 percünk van. Szia, Csan.
3: Te, John. 5 perc múlva én hívlak. 5 percünk van.
0: Várj egy picit, még kedves hallgató. Éppen a Batthyány telefonált.
7: Hogy kapott egy üzenetet a Kádár.
0: Nem van az életed ilyen furcsa koincidenciák. A hallgató, légy szíves, te vagy az utolsó hallgató. Az utolsó hallgató, kettős.
8: Hello, sziasztok. Egy szervezésem, nekem is lenne a Tilos Rádiónak egy oldal bereményér.
0: Hogy mit csinálnál? Felajánlanál?
8: Egy 20, igen, 20, igen, 20 ezer nekem is lenne egy oldal bereményér a Tilos Rádió számára.
0: Hát azt megmérjük a piacon, a telekitéren, hogy mennyit ér egy oldalbereményi, de köszönjük szépen, majd ezt levelezzük Laci le valamilyen fórumon. Szevasz!
8: Jó, Laci voltam, sziasztok!
0: Szevasz, Laci!
7: Szevasz, Laci! Köszönjük szépen az érdeklődést!
0: Lassér, akkor a Tilos Rádió el lesz egy évig, csak mondom.
7: Ezt most engem mondod?
3: Szemetek!
0: Vagy észtelünk.
1: Én nem nézném azt a Kádár sorozatot.
0: Dávid Kám.
3: Hogyan, mit mondom?
1: Megnézném azt a kárgásodat.
3: Olyan jeleneteket tudnék mondani belőle, amiket történik.

0: És egyszer csak én egy ilyen PIMASZ évfolyamtársammal voltam ott, ő hívott el.
1: Ez volt a beszeneve.
0: Bölcsészkarról. Akkor egyszer csak megjelent a Kádár a terem ajtóba, és mögötte az acél. Hát mindenki elhallgatott már, és nyilván megmutatni magukat, szentesíteni Kassák Lajos visszaérkezését a magyar kultúrába. És megálltak egymás mellett az ajtóba, és akkor a acél azt mondta, hogy jó izmos kubizmus ez. És akkor elindultak, és körbejárták a képeket, megnézték, és távozni készültek, mikor az PIMASZ évfolyamtársa odaugrott, és azt mondta, hogy Kádár elvtárs, elnézést egy pillanatra. Mi a vélemények Kassák Lajos festészetéről? A Kádár először megijedt, majd hirtelen földet, és azt mondta, jó izmos kubizmus ez, és kiment. Egyébként a kultúráról.
2: Éppen ezért kéne ez a sorozat. Igen.
1: Nagyon köszönjük, hogy engem ide beengedtél magadhoz, meg hogy ez így létrejött. Köszönjük a stúdió segítségét és a hallgatóknak az érdeklődést. 40 rúgót kerestünk ma reggel, csak mondom, a Tilos Rádiónak, ha kell, ha nem. És mi azt szoktuk, úgy szoktuk befolyni, hát egyrészt ezt reggelig folytatnánk, és majd még, ha van kedved, meg érkezésed, akkor lehet, hogy majd még teszünk ebbe.
2: Érdemes is lenne.
1: Ilyen-olyan formában.
3: Tényleg, ha film nem lesz a Kádárból, akkor rádiójátékot befogadunk.
1: Tényleg.
0: De ne, az nem az...
2: Látni ki ez?
0: Nem, kép.
1: Nem csak töltő dalszövegíró, filmes is ráadásul.
3: Nem maradhat bennem. Elárulod, hogy kit gondoltál Kádár Jánosnak? Melyik színészt?
0: Nem, csak a típus tudom. Ja, szóval úgy értem, a típus nem. Olyan kéne, aki némi hasonlóságot is, és nem, egy csinos, nagyon szép férfi volt a fiatal korában a Kádár.
1: Igen.
0: És a kor divat, legdivatosabb szakmájának volt a végzetje. Írógépszerek. Hát ne viccelj, amerikai filmek szóltak az írógép kisasszonyokról, meg mindenről. Az volt a kor kompjútere. Egy csavarhúzóval járkált az írógépszerelő.
3: Acél hozzá képest csak esernyőszerelő volt, nem? Hogy valami hasonló.
1: Csacsaszki meg cipész. Na jó. Szépen a megtisztelő figyelmét Tilos Rádió hallgatóinak, adjatok pénzt, megköszönjük azt is, és meghálj. Géza, köszönjük szépen még egyszer.
2: Köszönjük szépen.
3: Csodálatos volt, köszönjük.
1: Kolor Lokált, köszi Csaki. Szevasztok!
0: Szevasztok!
3: Sziasztok!
2: Szervusztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élősejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból a meglévő szerkezethez igazodva új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését.
2: A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék. A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését, a Pecaverzum.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorám 2025. január 8-i, jól mondom, január 8-i adását halljátok. Én Évi vagyok, az adás telefonunk 215-37-73. Megtanultam fejből. Szóval, hogy igen. Ez az adástelefonunk, a vendégünk pedig Szilágyi Zsófi, a filmrendező. Az Egy nap, illetve a Január 2 című filmek kapcsán ismerhetitek őt. Vele fogunk ma beszélgetni. A chatfalat is figyeljük, ahogy szokás szerint. És itt van még velem Loren a stúdióban, illetve András a pultban. És kezdjünk a beszélgetést.
1: Először is köszi, hogy jöttél, és kezdjünk egy kis bemutatkozással.
2: Sziasztok! Igen, Szilágyi Zsófi vagyok. Időnként filmkészítéssel foglalkozom. Van-e valami érdekesség még? Jöjjek-e közelebb a kamera? Mi ez? Mikrofon. Igen. Filmkészítés. Nem tudom, mi lehet még érdekes velem kapcsolatban.
1: Hogy kezdett el érdekelni a filmkészítés?
2: Hát az van, hogy tulajdonképpen nem érdekelt. Volt tulajdonképpen egy ilyen gyerekkori ambícióm, hogy ami nem jelent egyébként semmit szerintem, hogy ez jó vagy rossz, de ezt talán nem vetítem így előre, tehát hogy valami nagy dolgot kell véghez vinni, ezt szerintem sok embernek van valami ilyesmi a fejében, kiskorában, meg kell váltani a világot valamilyen úton, módon, ez ki tudja, mit jelent, főleg nem tudom, 8 évesen, és én magyar szakot végeztem Pécsett, és amikor ott befejeztem az 5 évvel, tehát hogy befejeződött a képzés, akkor úgy voltam vele, hogy kéne adni egy esélyt annak, hogy filmrendezőnek jelentkezzek. Noha tulajdonképpen nem szerettem a filmeket előtte, engem sokkal jobban érdekelt az irodalom, és nem is nagyon néztem filmeket, azok sem érdekeltek, mert az irodalom jobban érdekelt, meg az irodalomelmélet, de felvételiztem a Filmművészeti Egyetemre, és tulajdonképpen legnagyobb megdöbbenésemre felvettek, amivel kapcsolatban tulajdonképpen azért elég különböző narratívákat lehet így utólag építeni, hogy jaj, de jó, micsoda fordulat, vagy tulajdonképpen azért úgy is tekinthető, mint egy ilyen. Tehát ennek nem csak pozitív értelmezései vannak szerintem ennek a történetnek. Nyilván az ember, ahogy öregszik, valahogy ilyen-olyan történeteket fabrikál a saját életrajzában, hogy mik voltak a jó dolgok, és mik a nem jók. Nagyon-nagyon szeretem, biztos mindenki látta, a Kurt Vonnegutnak van egy zseniális elemzése, storyline-okat elemez, illetve ilyen story structure-öket rajzol föl egy táblára, amiben tulajdonképpen azt nézi, nem tudom, Hamupipőke, Hamlet, Kafka sztoriknak, mi szokott lenni, felrajzol egy ilyen koordinátarendszert, tényleg a történet vonala, jó dolgok, rossz dolgok hogyan váltakoznak egy történetben, és valahogy ő végül is arra jut, hogy az az igazság, hogy soha nem tudjuk, hogy mi a good news és mi a bad news. Tehát, hogy így utólag így ezzel kapcsolatban szoktunk gondolni dolgokat, és én ezzel, hogy felvettek a Filmművészeti Egyetemre, ezzel valahogy így vagyok, hogy ezt azért nehéz eldönteni, hogy ez a good vagy a bad news kategóriába tartozott.
0: Akkoriban, nehogy utólag visszatekintve?
2: Utólag visszatekintve sem tudom. Szomorú ez a mai nap.
0: Szerintem good news.
1: Igen, én is erre gondolnék.
2: Nem vártam, mert te nem kell meggyőznetek.
1: Nem is ez. Innentől erről fog szólni az adás, hogy megpróbálunk meggyőzni, hogy
0: De hogy valahogy mégiscsak, tehát hogy azt mondod, hogy nem annyira érdekelte ez, a filmek sem annyira érdekeltek, de valahogy mégiscsak csináltál már egy pár filmet, és hogy szóval, hogy így rajta vagy ezen a trekken, valami miatt rajta maradtál, nem?
2: Hát egyelőre igen, aztán ki tudja, hogy meddig. Igen, csináltam egy pár filmet, az pont szó szerint értendő, tehát egy párat. Tehát kettőt, 46 éves vagyok, az nem olyan sok. Szóval, hogy, és itt ugyebár a művészet kapcsán nem nagyon illik a megélhetési problémákra rámutatni, azokat összefüggésbe hozni azzal az embernek, mi a szakmája, de hát ezért. Szóval, hogy mindannyian, akik szerintem filmrendezőtársam, különösen ma Magyarországon valahogy próbálnak megélni, azok igen nagy nehézségekbe ütköznek.
0: Világos.
1: Szerintem beszéltünk még majd akár a magyar művészek, filmművészek helyzetéről, de előtte még térjünk rá a munkásságodra, az eddigi munkásságodra, meg hogy általánosságban akár, hogy milyen témák meg ügyek fontosak.
0: Igen, meg engem az is érdekelne, hogy azt mondtad, hogy az irodalom érdekelt inkább, és hogy szerinted van-e valamilyen kapcsolata, tehát hogy megjelenik-e valahogy ez a munkáidban, az irodalom szeretete, és vagy összetudtad-e valahogy, tehát meg tudtad-e valahogy élni, vagy összetudtad-e egyeztetni ezt az irodalom szeretetet azzal, hogy amúgy meg más tanultál utána már?
2: Hát talán annyiban igen, tehát hogy ez szerintem nem ilyen konkrét, hogy akkor ezt a regényt kell megfilmesíteni, vagy ezt a novellát, szerintem ez egy ilyen gondolkodásbeli sajátosság, szóval, hogy az ember bölcsészkarra jár, sokat olvas, nem tudom, elemez, hallgat irodalomelméletet, hogy nem tudom, jelentések, hogy jönnek létre, befogadó szöveg, előítéletek, előfeltévések, hogy befolyások az olvasás, szóval, hogy ez szerintem nem ilyen konkrét témák, hanem tényleg hogy húzalozza az ember agyát, hogy ezzel a mai trendi kifejezéssel él, de hogy tényleg valahogy szemet csinál bizonyos dolgokra. Tehát egyszerűen szerintem úgy kezdesz járni a világban, hogy bizonyos dolgokra felfigyelsz, bizonyos összefüggéseket összeraksz, stb. És szerintem az, ami, tehát hogy valahogy az, hogy nekem struktúrák érdekelnek. Tehát, hogy ez szerintem valahogy az irodalomból, vagy az irodalom elméletből jön. Tehát, hogy ritkán témák, hanem valahogy az, ami egy ötletnek minősül, mert szerintem nagyon sok minden jut az ember eszébe, de az, ami utólag azt gondolja, hogy ez egy jó ötlet, és nem hullik így ki a szitán, ez biztos nálatok is van, hogy így vannak így ötletek, és aztán másnapra így. De azért van egy pár, ami így fönnmarad, azok jellemzően valamilyen egy műnek a szerkezeti struktúráját érintik. Tehát, hogy az, hogy milyen jó lenne egy olyan filmet csinálni, amiben kizárólag a cselekmény kizárólag hétköznapi, mindennapi dolgokból áll, halálérdektelen bizonyos szempontból, de hogy a háttérben mozog valami, amit nem látunk, amit tulajdonképpen sokkal érdekesebb, de azt nem engedjük be a filmbe, vagy csak nagyon kevés, de azért ilyen észlelhetően ott marad, és hogy ráadásul milyen érdekes lenne valahogy nők hétköznapjait így betolni a filmvászonra. Ez meg nyilván az irodalom elmélet, feminista irodalom elméleti szövegek, ami szintén ugye szemet csinál, tehát hogy sokat gondolok arra, hogy azért nem véletlen tiltották be Magyarországon a gender studies-t, ugye? Pont akkor, amikor a filmünk kijött, tehát 2018-ban. Tehát, hogy nehogy véletlen valaki észrevegye, hogy ő miben él. Mert ezt vagy tényleg megtanulja az ember az egyetemen, vagy tényleg bizonyos szövegek szemet csinálnak ilyen hatalmi helyzetekre, amikben így napközben mozgunk, tehát, hogy nem nem ilyen autoriter, az autoriter helyzetekre is, de az ilyen teljesen hétköznapi elnyomó szituációkra, hogy milyen plakátok jelennek meg nőkről, hogy hogy gondolod, hogy hogy kell kimenni az utcára, hogy miért gondolod, hogy ki kell fest magad, hogy miért húzod össze magad bizonyos szituációkból, mikor gondolod, hogy megszólalhatsz, és mikor gondolod az, hogy nem, hogy egy kocsmai asztalnál mennyiben veszel részt a társalgásban, és mennyire osztodik rád a bájos nevet gélő szerepe. Szerintem ez a ti generációtokban már tök másképp van, vagy nagyon remélem.
0: Nem. Ajaj. Szóval nem vagyunk más generáció szerintem. Legalábbis te meg én, a Loren.
1: A Loren egy sokkal 30 éves.
2: Hát te egy másik generáció vagy, de Loren. Te hány éves?
0: Én 42 vagyok.
2: Na, akkor én a generációnk. Szóval, hogy befejezem, hogy valahogy ez, tehát hogy struktúra, hogy az ötlet az valamilyen műnek, vagy a lehetséges filmnek ilyen szerkezeti sajátossága. A Janár 2-nél az, hogy így ismétlődik. Valami ugyanazt az utat teszik meg oda-vissza, és hogy ebben az ismétlésben, tehát maga ez az ismétlés tűnt nagyon érdekesnek. Szerintem a Janár 2 ez egy kevésbé átgondolt film lett, ott valahogy ez így beragadt nekem, ez az ismétlődés, de nem tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem jöttem rá, hogy mire akarom felhasználni. Aha. Az egy napnál szerintem valahogy így a napnál is világosabb, hogy ez a szerkezet így mire jó, vagy milyen magával a szerkezettel milyen mondani valót, vagy jelentést lehet közölni arról, hogy mi van a nőkkel gyereknevelésben, három gyerekkel középosztályban, ma Magyarországon, Budapesten.
0: Uh-huh. Igen. Igen, szerintem ez nagyon izgalmas, amit most elkezdtél elmesélni, hogy mindkét filmnél van sejthető egy olyan háttér, egy ilyen nagy háttér sztori, meg háttér történések, meg érzelmek, meg nem tudom, amiből így nem sokat látunk. De hogyha elkezdünk ebbe belegondolni, akkor én nagyon izgalmas volt nekem legalábbis, akár azt mondjuk, hogyha a Január 2-t nézzük, akkor ugye ez egy, vagy nem tudom, ebbe belemenjünk-e most, de hogy ez egy szakítás és elköltözés, ez a film, és hogy ott van ez a, látjuk ezt a két gyerekes anyukát, aki, és látjuk, hogy hova költözik el, hogy honnan hova költözik el. És szóval, hogy ez mit mond el arról, hogy milyen az a kapcsolat vajon, amiben ő ezt a döntést meghozza, hogy onnan oda most elköltözik. És hogy erről nem tudunk meg kb. Semmit, hanem csak fantáziáink lehetnek róla, de egy nagyon, nagyon érdekes dolog.
2: Nem csak a kapcsolat szerintem, hanem meghívást kaptam egy csoportba, hogy beszélgessünk a filmről, az a neve a csoportnak, hogy Stop férfi erőszak, és ők szoktak filmeket nézni. Ilyen nők és férfiak között ilyen hatalmi szituációk szempontjából érdekes filmeket szoktak főleg nézni, és ott az volt az érdekes, ezt nem tudtam, hogy ott mondta az egyik résztvevő, vagy ott mindig felmerül lesz, hogy miért a nő költözik. Tehát ez hogy lehet, meg hogy lehet, hogy a párja, vagy férje, vagy nem tudom, hagyja azt, hogy a gyerekek egy ilyen lakásban bennek, stb. És ott volt egy szociológus, aki azt mondta, hogy de hát ez a statisztika. Tehát, hogy ez a helyzet, hogy a nő, nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden helyzet így van, de hogy a túlnyomó többségben valami miatt ez van, és nagyon érdekes volt még, azt én ott tudtam meg, hogy valahogy tényleg soha nem gondoltam rá, hogy a férfiaknak a kényelmi jogai, tehát az, hogy ki költözik, ki viszi a cuccokat, stb., hogy nagyon gyakran a nők azok, akik a kényelmetlen helyzeteket, vagy ezeket ez a béna hétköznapi pakolás, ilyen munkás dolgokat végzik, vagy egyszerűen testhez állóbbnak érzik valószínűleg a nemi szocializációjuk miatt, azt érzik, hogy ezt nekik kell csinálni. És sok esetben szerintem akkor is úgy van, hogy vindikálják maguknak időnként nők ezt a helyzetet, tehát hogyha nem ismerek fel, hogy én mindenképp én mosogatok, mindenképp ez én sem, ez az én dolgom. De miért? Tehát, hogy akkor is időnként, tehát, hogy időnként ki kell valakinek a kezéből tekerni egy feladatot ahhoz, hogy lemondjon a tulajdonképpen egy ilyen tök, tehát, hogy a reproduktív feladatok egy részéről, és azokat képes legyen, vagy hajlandó átadni. Most nem tudom, válaszoltam el a kérdésre, vagy...
0: Nem is annyira kérdés volt, de szerintem igen, ez is egy fontos aspektusa, és hogy így a háttér, szóval a meg nem jelenő háttér történetek kapcsán, igen, hogy ez is lényeges, hogy...
2: Megközben ez egy ilyen nagyon ősi struktúra azért, szóval, hogy a görög drámák ugyanazt csinálják, ugye, hogy így időnként beszalad egy hírnök, és elmondja, hogy jaj, eltemették-e már Polinőkészt, meg ott bomlik a réten, vagy nem tudom, a téren, és az, amit az előtérben látsz, az a lényegi konfliktussal kapcsolatos párbeszédek, tehát, hogy nem látod, tehát hogy nem látsz egy csomót, magát az eseményt, nem látod a pestist az Oidipuszban, hogy ott puszulnak az emberek, mint a legyek, hanem azt látod, hogy ott van egy király, aki próbálja ezt megoldani, aztán vagy összejön neki, vagy nem. Tehát, hogy azért erre van egy ilyen...
0: Igen, értem. És hogy amúgy a te fejedben, vagy fantáziádban ez megvan, hogy ez egy milyen kapcsolat, vagy ez számodra se lényeges, hogy ezt úgy nagyon konkrétan, határozottan elképzeld, felrajzold magadnak?
2: Magát a kapcsolatot?
0: Aha, mondjuk, igen.
2: De igen, és tulajdonképpen ez a legnehezebb, és szerintem valahogy ez... Minden jó szándék ellenére, tehát hogy közben tudtam, hogy ez egy veszély, de ezt tulajdonképpen azt hiszem nem sikerült elég jól a január 2-ben valahogy éreztetni azt, hogy milyen az a kapcsolat, amiből ez a nő végül is eljön. Tehát, hogy pici dolgokban akartam érzékeltetni, de itt egyszerűen megvan az a veszély, hogy annyira pici dolgokban érzékeltetsz, hogy végül nem érzékelhető, vagy nem jelenik meg elég masszívan ez a dolog, de hogy valahogy nagyon... És tulajdonképpen a mai napig nem tudom, ez egy ilyen filmrendezői tanulás, hogy így milyen jelenetet kellett volna még beleírni, hogy kellett volna másképp instruálni, vajon a szereplőket, kellett-e volna még bele egy párbeszédet, hogy jelenik meg, ez mindig egy tök nehéz probléma, hogy jelenik meg egy háttér. Tehát ha egy film nem akarja elmesélni az egész odáig vezető utat, hanem csak utalni akar rá, akkor azt hogy lehet megcsinálni, hogy ez az egész háttér története a szereplőknek az ilyen kézzelfogható, erős, érzelmileg megfogható legyen, miközben a film nem akarja ezt elmesélni, hogy az adott szereplő hogy jutott oda. Tehát mondjuk már csak onnan indítja a filmet, hogy már állati rosszul van, de, vagy mit tudom én, vagy nagyon jól, de hogy mitől van ez, azt nem kívánja elmondani, csak utal rá, és itt nagyon nagy a veszély, hogy egy csomó ilyen film, azt szerintem utalnak egy ilyen megelőző sztorira, ami valahogy nem épül fel eléggé, és ettől az, amit rá akarnak építeni, az szintén nem tud rendesen felépülni, vagy nem azt a hatást fejti ki, amit igazából szerettek volna.
0: Uh-huh. És akkor most ez ilyen kérdés benned az egy nap kapcsán, hogy ez mennyire sikerült, vagy a január 2 kapcsán, igen.
2: Igen, tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem teljesen sikerült. És ezen valahogy tényleg sokat morfondírozom, mert már hogy ott a helyben is, meg a próbákon is lehetett érezni, hogy valahogy mindezek a jelenetek, vagy ilyen jelek, amik arra vannak, hogy ez kézzelfogható, és nem tudom, milyen legyen, azok valahogy nem nem elég erősek. Tehát lehet, mint a forgatókönyvben egyébként elég jól működnek, és akkor ott állsz két szereplővel, próbáltok, még a forgatásod is azt hiszed, hogy jé, nem működik. És hogy, vagy nem, egyszerűen nem azt a hatást hozza, és akkor tulajdonképpen tök nehéz, hogy ez most egy színészi alakításbeli probléma, ez egy párbeszédbeli probléma, ez egy helyszínbeli probléma, ez a kamera egyszerűen rossz helyen van, és azért nem, szóval hogy az, hogy ott hirtelen rájönni, hogy mitől nem jön létre, ráadásul az van, van olyan, hogy a vágóasztalon egyszer csak mégis létrejön. Tehát, hogy ott helyben azt gondolod, hogy ez nincs meg, de hogyha egymás mögé raksz egy csomó mindent, akkor meg az, hogy ott van. Szóval, hogy ez ilyen értelemben, szóval nehéz.
1: De kaptál is ilyen visszajelzést, hogy ez nem érzékelhető? Mert nekem mondjuk, megszondom az Évinek is ezért így, hát, vagy nem tudom, érzékelhető volt, vagy nekem így abszolút lejött, hogy hát ez nem egy egyenlőségen alapuló, jól működő párkapcsolatból való kilépés.
0: Neked miből jött le, Lorán?
1: Nem is emlékszem már az ott, vagy konkrétan ott az ilyen párbeszédekben, hogy mi, de hogy összességében nem volt itt szájbarágós, hogy mondjuk ez egy nem működő, vagy egy, akár egy ilyen mérgező párkapcsolat, de hát összességében az a helyzet, hogy egy nő költözik gyerekekkel, ahova költözik, és hogy mit választasz ahelyett, nem tudom, hogy így benne maradsz egy kapcsolatban, hogy nem tudom, egy 25 négyzetméteres, nem tudom hány négyzetméteres albérletbe költözöl a gyerekeiddel, az azért, szóval ez egy döntés, hogy inkább ez.
0: Igen, meg úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen ellenségesség valahogy, ami lehet, hogy egy jól működő kapcsolatból való kilépésnél is van, de talán nem így, vagy nem tudom, egy olyan fajta ellenségesség, ami, tehát hogy persze fájdalmas egy szakítás, meg lehet, hogy nem mind a ketten akarják, de hogy attól még nem muszáj bunkónak lenni, nem tudom.
2: Igen, ezek nehéz ügyek, most mind a kettőre akarnék reagálni. Igen, szóval hogy az lett volna valahogy a cél, hogy nem csak az önéző tudja, vagy azért bizonyos, hogy tudja, hogy ez nem egy jó kapcsolat, hanem vagy az, hogy átérezd, vagy hogy milyen szinten érzed át, az egy másik kérdés. Tehát, hogy nagyon sokszor van filmekben ilyen utalásszerű jelenet, hogy ez vagy az történt, amivel kapcsolatban az ember mégis azt nézi, hogy igen, utaltak erre az eseményre, de ez az esemény nem történik meg. Tehát, hogy valahogy így a filmben mégsem érzelmileg nem elég erős, nem tudom, és én valahogy igazából azt szerettem volna, hogy nem tudom, azt ismeritek-e, amikor egy ilyen igazán nagy tragédia, vagy egy ilyen éles helyzet van valakinek az életében, egy ilyen igazi fordulópont, ami közben teljesen praktikus dolgokkal kell foglalkozni. És a kettőnek ez az iszonyú fura ellentmondása, hogy valahogy így állsz, így másmilyen a jelenléted, amikor ilyen helyzetekben állsz, szóval, hogy úgy tényleg úgy azt érzi az ember, hogy így véget ért egy narratíva a fejében, amit képzelt, még nem kezdődött el egy másik, ott el egy ilyen pusztaságban valahol, egy így nem tudja összerakni, akkor most mi van, és közben az van, hogy jó, ezt ide visszük, ezt oda visszük, ezt fölhívjuk, tehát, hogy valahogy én ezt szerettem volna, és ebben az a veszély, hogyha nem jelenik meg, nem is feltétlen az, hogy ez a kapcsolat mennyire rossz, hanem hogy ez ennek a nőnek egy ilyen igazi törés az életében, vagy egy ilyen igazi fordulópontja, akkor valahogy, akkor a pakolás az tényleg csak egy ilyen béna praktikum marad, ami nem valamihez képest jelenik meg, ez érthető? Tehát, hogy akkor nem az van, hogy van egy ilyen életszituáció, amiben legszívesebben csak így állnál, és ahhoz képest kell pakolni, hanem tényleg, akkor csak tényleg egy ilyen praktikus dolog lesz, és hogy szerintem, hogy ez az ellentét nem lett talán elég erős, nekem vagy ez a benyomásom, tényleg nem tudom pontosan, mit kellett volna csinálni, de a másik, amit még Éva mondtál, hogy nem kell bunkónak lenni, hát igen, szóval, hogy egyrészt igen, másrészt valahogy azért azt, én nem vagyok pszichológus, de azt úgy szokták mondani, hogy azért ilyen nagy szakítások, vagy ilyesmi a másiknak a leminősítése nélkül az ritkán jön össze. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem lehet elválni, vagy nyilván lehet, csak ahhoz nagyon, nagyon észnél kell lenni, vagy nagyon tudatosnak, vagy nagyon, nagyon fegyelemmel kell rendelkezni, hogy valahogy, tehát az, hogy így tényleg meg lehessen valamit szakítani, ahhoz időnként, vagy sokaknak szüksége van erre a düre, vagy nem tudom, amiben ez a fickó kidobálja a dolgokat, amit én szerintem nem gonoszságból művel, hanem azért, mert így tehát nem tud másképp ő se így szabadulni ettől a helyzetet, tehát nem tudott állni ilyen aranyosan és várni, hogy kipakolják a lakást. Értesz, hogy abban van valami nagyon kemény. Nyilván el is lehet menni, vagy mit tudom, ezt nem azt mondom, hogy nincsenek más megoldások, csak hogy valahogy azért ebben van.
0: Igen, van. Mármint, hogy van egy érthető része, de hogy én ebből is egy picit azt éreztem, ahogy ő ott jelen van. Tehát, hogy mondod, hogy lehetnének más megoldások. Lehetne az, hogy azt mondja, hogy akkor addig elmegyek itthonról. Lehetne az, hogy segít, aztán utána a negatív érzéseit valahol máshol, más embernek címezve, vagy nem tudom, fejezi ki, nem tudom. Minden esetre nekem ez is egy picit erre utalt, hogy ez nem olyan jó talán nem egy egyenlőségen alapuló kapcsolat volt.
1: Hát meg valahogy az anyósnak is a jelenléte is így erre utalt, vagy ott volt ugye az anyós, és hogy abban se voltak határok, meg ő is így, nem tudom, hogy nagyon rosszul bántott a nővel, ebben se volt egy védelem, nem tudom.
0: Igen.
1: Még ez is így ráerősítette erre, de tényleg az a jelenet, amikor kint várják a cuccai, ó, akkor jó ideges lettem azért.
0: Igen.
1: Meg még azt akartam, hogy ugye az egy napban is megjelenik ez, hogy a háttérben van egy, vagy nem tudom, egy krízis, és hogy közben kell csinálni ezeket a mindennapi női feladatokat, meg tényleg ilyen borzasztó őrítő, akár láthatatlan munkát, meg itt is, amit csak egy feladat, amit meg kell csinálni, mert nem fogja elvégezni senki más. És hogy nekem azért se volt ez mondjuk így ledobó, vagy máshogy csapódott le a január 2-ben, mert nekem az, ott sokkal inkább ez a lehasítás volt, hogy most így azt meg kell csinálnom egy sokkal nagyobb feladatot, nem így ilyen hétköznapi feladatokat csinálok, amit úgyis automatikusan tudok, hanem így költöznöm kell, ami szakítás nélkül is traumatikus élmény, vagy nem tudom.
2: Hát nagyon praktikus dolgok, tehát nem nagyon sziszifuszi, melyik dobozban mi van, az hova megy, ez marad vagy megy, szóval valahogy ennek a sziszifuszi szörnyű részével kell foglalatoskodni. Ilyen értemben hasonló szerintem a kettő.
0: Igen, ez kicsit más, de hogy annyira igazi volt ez a költözés, ahogy... És azon gondolkoztam, miközben néztem a filmet, hogy vajon mennyit kellett cipekedniük a színészeknek közben, mert hogy tényleg azt látjuk, hogy ilyen szatyor, olyan szatyor, ilyen doboz, olyan doboz, teljesen össze-vissza, alig lehet betetriszezni, tök kényelmetlen őket megfogni, nehéz fölvinni. Mi hova... tehát, hogy ilyen nagyon... Nagyon olyan volt, mint egy valódi költözés, és látjuk, hogy így cincálják ez a dobozokat fel a lépcsőn, meg parkolóhelykeresés, meg mit tudom én. Szóval ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy ott órákon keresztül cipelték a valóban a dobozokat. Ez hogy volt?
2: Ja, igen, cipelték, igen, ők is cipelték, meg az operatőr Becsei Kristóf cipelte kamerát mögöttük leföl. Elég jó edzésbe lett a szegény a végére, de a szkriptesünk még azt mindig szeretem, hogy igyekszem mondani, hogy a Csontos Fanni, tehát hogy ő valami egészen nyűgöző munkát végzett, tehát azért, hogyha belegondoltak abba, hogy, tehát, hogy a filmnek a témája is valahogy ez a logisztika, hogy melyik körben mit viszünk, de hát ezt muszáj voltunk valahogy mi, mint a filmkészítők is ugyanilyen komolyan venni, tehát az, hogy melyik csomagot kiviszi be, hova tette a kocsiba, hányadik körben mennyi csomag megy be, azt kiviszi föl, milyen sorrendben mennek be az ajtón, mi van náluk, és ezt hova teszik le a kis lakásba, és akkor ezeknek az ilyen reménytelen nyomon követését végezte a Fanni. Szerintem egész fantasztikusan, tehát reménytelen lett volna a helyzetünk, hogyha ő nem ilyen akkurátus, és mindent fotóz és nyomon követ.
0: Az is egy ilyen furcsa vagy érdekes kontraszt volt, hogy talán ami egy reményteli helyzet lehetne, hogy gyűlnek a cuccok az új lakásban, és haladunk vele, hogy valahogy ez is ilyen nyomasztó volt, hogy úristen, ide még befér egyáltalán valami? Vagy hogyan lehet ezeket majd kicsomagolni? Tehát tényleg, és hogy így felvázolja, hogy hát itt lesz majd a kanapé, és akkor ez néz, hogy gondolja magában, hogy ez most komoly, tehát hogy ez itt tényleg be fog ide férni szerinted?
2: Igen, valahogy így nagyon, azt én nagyon, nagyon bírom azt a jelenetet, amikor először bemennek a lakásba, és az ági meghökkenését, az a kapcsolatban, hogy Jézusom tényleg ide költözik, tehát ezt nem lehet mondani ebben a helyzetben, mert itt nyilván nem, és hogy valahogy én nagyon szeretem, hogy a Klárában van egy tulajdonképpen egy ilyen kiölhetetlen optimizmus, ami bizonyos helyzetekben a humort szüli, hogy hát igen, hogy hát itt lesz a kanapé, oda majd gyerek sarok, kuckó, és akkor itt csinálunk a boldikának, én nem tudom mit, szóval, hogy valahogy ő már így látja magában, hogy mi hogy lesz, ami az ági számára egy ilyen egy ilyen teljes földindulás, vagy szóval, hogy ő teljesen el van hűlve Igen, ezt valahogy akartam, hogy ők így különböznek.
0: Nagyon-nagyon spoilerezünk, kedves hallgatók, bocsánat, de hogy aztán jön a Károly, vagy hogy hívták, hogy legyen robotporszívó, vagy valami ilyesmi, tehát az meg olyan, annyira ilyen, mi? Hogy ez most miért jó ötlet? Ez így, nekem ez ilyen volt, hogy valami olyasmivel próbálja a helyzetet oldani, ami annyira nem... Tehát nem látszik, hogy ez most miért lenne jó. Miért oldanál meg azt a helyzetet, hogy legyen egy robotporszívó?
2: Igen, de valahogy nagyon szeretem a... Különösen ez valahogy ilyen éles helyzetekben jön ki, nem? Hogy az ilyen oda nem illő mondatok, hangulatok, nem tudom, hogy az ember áll egy temetésén, és hogy ott mit bírnak történni, nem? Hogy ki mit szerencsét. Tehát, hogy valahogy mindig beköltözik valahogy a humor szerintem. Tehát az, hogy így hangulatilag egy nemű legyen valami, arra szinte semmi esély nincs, és én valahogy nagyon szeretem ennek a humorát. Biztos ismeritek, hogy így valahogy, nem tudom, valami nagy bejelentést akartok tenni, vagy bármi, és hogy így ki mit mond, tüsszent, elesik, nem tudom, tehát ott mindig történik egy csomó oda nem illő megszólalás, ötlet, hangulat, nem tudom mi, és ez szerintem nagyon, nagyon vicces tud lenni.
0: Nagyon sokat beszéltünk.
1: Igen, szerintem menjünk el.
0: Elmaradt a szünet.
1: Igen, egy rövid zenei szünetre, hogy Andrásnak is legyen kis lehetősége szerepelni.
0: András derekára tette a kezét, és csúnyán néz.
1: Szóval ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hal a vacsorán mai 2025. január 8-ai adását hallhatjátok, amiben Szilágyi Zsófi filmrendezővel beszélgetünk. És jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám, hol a vacsorám adását folytatjuk. Ez a 2025. január 8-ai adásunk, és vendégünk Szilágyi Zsófi filmrendező, akivel például az Egy nap és a január 2 című filmekről is beszélgetünk. A január 2-ben jobban belementünk az előbb, és azt gondoltuk, hogy ezt fogjuk folytatni, különösen, hogy ez milyen közeli dátum a január 8-hoz. Habár most ilyen nagyon szépen süt a nap, míg a január 2-ben ilyen elképesztő nyomasztó szürkeség és barna fák és szürke ég és barna, vagy szürke beton és ilyen ködös, nyomasztó idő van éppen azon a költözős napon. Na, szóval felvetettünk egy pár témát, hogy mik lehetnek még érdekesek a január 2 kapcsán. És Lorraine-re próbálok nézni.
1: Szívesen folytatnám akkor az új párkapcsolatával a főszereplőnek, aki Károllyal jött össze, aki egy ilyen segítőkész.
0: Vidám.
1: Optimista figura. De valahogy én pont azt mondtam most a zenei szünetben, hogy én megőrültem Károlytól, vagy nekem nem volt szimpatikus. Pedig nemrég láttam, és most nem tudom, nem emlékszem, hogy melyek voltak azok a pontok, ahol azt éreztem, hogy jaj, nem fog ez igazán működni. De amúgy az mondja, a főszereplő sincs odaérte, szóval, hogy ott
0: nincs,
1: ilyen...
0: igen.
1: Hogy mint egy ilyen támogatásra lett volna ott szüksége, és akkor ezt megadta neki. Ez volt a cél, hogy Károly ne legyen annyira szimpatikus.
2: Kicsit ilyen, Károlyról egy kicsit egy ilyen funkcióra lett csupaszítva szerintem ez. Tehát, hogy valahogy az, hogy van a, tehát, hogy az Ágit irritálja egy kicsit, de mondjuk mi az, amit aki Ágit nem irritálja, ez is egy kérdés. A másik egyszerűen, hát, hogy a Klára valahogy ott tart, hogy neki nagyon, de amit ott elmond az autóban, hogy megpusztulok néhány jó szóért. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy van az életében valaki, aki kedves vele, és jó vele együtt lenni, és nem tudom mi, és hogy lehet, hogy nem ez lesz az életének a következő nagy kapcsolata, de abban a pillanatban igazából elég fontos. Én nem becsülném le, vagy kicsit azt gondolom, hogy ezt nem látjuk, de valamennyi így a Klára túlélésének egy ilyen, nem, ez rosszul hozzunk, hogy eszköze, de hogy abban, hogy ő valahogy hogy jut túl, abban a helyzetben egyszerűen nagyon fontos szerintem ez az ember, most attól függetlenül, hogy ő hogy ítéli meg ezt a helyzetet, vagy hogy vesz részt, vagy mennyire méri föl, hogy a Klára milyen helyzetben van, mennyire van esélye ezt felmérni, a Klára mennyire egyenes vele, nem tudom, szóval egy csomó kérdés merül fel. Meg én valahogy azért úgy örültem, tehát hogy a humor így jöjjön vele, az valahogy fontos. Tehát mondom, hogy nagyon-nagyon másképp van benne ebben az egész helyzetben.
0: Ő
2: tehát,
0: nagyon pozitív, nem?
2: Hát igen, szóval ő neki nem az élete múlik ezen, hogy ő, hát igen, költözünk, all right, hogy akkor így nem tudom, vegyük fel cuccokat, jó, mi legyen porszívó egyszer, szóval hogy nagyon lehet, nem hogy abban is, van, mint aha. A csajok, de hogy ez nem baj.
0: Aha, értem. És itt köszönöm, hogy eszembe jutottad ezt a mondatot, hogy megőrülök egy jó szóért, mert emlékszem, hogy én akkor is erre gondoltam, hogy fú, milyen kapcsolat lehet az, amiben ide jut valaki, hogy fú, nagyon egy pár jó szóért megőrülök, tehát hogy az tart életben, az tart víz felszín felett, és hogy talán ez lehetett, nem tudom, Lorraine, de van egy ilyen gondolatom, hogy ez lehetett idegesítő neked, vagy ez lehet ilyen őrítő a Károlyban, hogy ő ennyire másban van, mint a Ági, vagy hogy hívják? Ági az elvileg az ő szerelme, vagy párja, szóval, hogy van egy ilyen széthangoltságuk, nem tudom, hogy emiatt... nem bírtad, de aztán...
1: Lehet.
0: Igen, szóval van egy másik kapcsolat is ebben a filmben, ugye ez a baráti kapcsolat, a női barátság. ahol, hát ez is olyan érdekes amúgy, hogy nekem egy

0: benyomásom, és hogy így voltak gondolatai, amiket nem mondott ki, hanem csak így ment a helyzettel.
1: Igen. Hát szerintem egyszerűen az, hogy van egy éles helyzet, amiben valaki megy segíteni, akkor az, vagy nem tudom, biztos különböző attitűdök vannak, de szerintem az egy elég tipikus, hogy valaki úgy meghúzza magát. Tehát, hogy nem akar ő a főszereplő lenni, hanem egyszerűen lehető legkisebb vizet akarja zavarni. Szerintem ez az ági, hogy így, hogy így jó, hát, tehát hogy ez a tojáshéjon járás, vagy valami ilyesmi. De szerintem valahogy, ha javasolhatom, ugorjunk témát, mert nézőink felvág, akik a hallgatóink, hogy felvágják az eréket. Igen, szóval egy hangulat atmoszféra váltást igényelek a hallgatók nevében.
2: Az jó, mert csak ilyen uplifting, pozitív filmjeid vannak, szóval nagyon sok felett. Pedig pont nekem ez a női barátság téma egy valamennyire feltöltő része is, hogy ha valamiben lehet legalább bízni, akkor ebbe a női kitett helyzetbe ezek a női kapcsolatok. Szóval nekem ez például pont egy jó része volt. Még akkor is, hogyha persze ez nem egy egyenlő kapcsolat ebbe a helyzetbe, vagy vannak benne hierarchiák, meg akár ilyen kihasználások, de hogy valaki így ott van ebben a helyzetben, és ez nekem adott valami fajta biztonságot, meg női szolidaritást.
1: Hát így. Szívemből beszélsz.
0: Igen, és amúgy ez a női szolidaritás, ez egy tök fontos dolog, és nem tudom, hogy amúgy mennyire szokott megjelenni, mert hogy ugye hát az ilyen patriarchális elképzelés az inkább az, hogy a nők marakodnak, meg nem bírják egymást elviselni, versenyeznek egymással, és hogy egy picit erre is vagyunk szocializálva, hogy a nőtársainkat ne szövetségesnek, hanem ellenfélnek, vetélytársnak tekintsük. Szóval ilyen szempontból ez egy kellemes dolog volt.
1: Így.
0: Mán.
2: Mán már helyi Réka.
0: Réka, igen. András, kell neked adnunk egy mikrofont. András vetette föl, hogy Mánvárhegyi Rékáról, meg az ő szerepéről, az ő bevonásáról is beszélgessünk. Nekem is szerepelt a jegyzeteimben, de úgy... és van egy betelefonálónk.
2: Most fel kell venni?
0: Igen.
3: Hello, sziasztok!
0: Hello!
3: Az előző hölgy vagyok, ez ilyen tilosos nevem.
0: Oké.
3: Okay. És arról szeretnék beszélni, kicsit rekedten, mert meg vagyok fázva, hogy a film egészen relatív és csodálatos élmény volt több szempontból. Most megpróbálom megfogalmazni röviden és összeszedetten, hogy miért többek között. Amit kiemelnék, az a bekerül a néző abba a folyamatba, amit egy bizonyos életkor után átélt már egyszer vagy többször, és a film ezt úgy közvetíti, hogy mi is kísérők vagyunk, mi is az a, hogy hívják a lányt, aki a barátnő?
1: Ági.
3: Az Ági, igen, tehát mi is egy Ágik vagyunk, de közben... azok is vagyunk, aki elköltözik, és annyira közel megy a dologhoz, hogy annyira érezni a szagát és a hangulatát ennek a dolognak, ráadásul mellékszál a január 2-nek is a szagát és a hangulatát. Azt is tudjuk, hogy egy különös, megfoghatatlan hangulata van annak a dolognak is.
0: Mert mint magának a dátumnak, annak a napnak?
3: Igen, aha. Igen, ez gyerekkortól, meg felnőttkorban is szerintem így van. És ez a hurcolkodás, ez az új lakásba érkezés és lepakolás, ez a, hát akkor itt fogunk élni, ami

0: egyszerre rettenetes és egyszerre reményt keltő és valami új kezdete olyan fókuszpontba hozza ez a film, hogy egyszerűen magával ragadó, csodálatos film. Valahogy úgy keveredik bennem, mint amikor van olyan étel, ami egyszerre édes és sós, és nagyon komplex élmény. Ez a film is ilyen volt. Nem tudom, most össze-vissza dadogok, ha lett volna, de később kellett volna telefonálnom, hogy jobban megfogalmaznom, de hogy nagyon mély élményeket hoz elő. Azt, amikor ültem a moziba és néztem, azt hiszem, hogy igen, tudom, hogy ez milyen, és igen, ez ilyen.
1: Aha.
0: Csodálatos, az nagyon-nagyon jó film, nagyon sokat ad a felnőtt lét megéléséhez, és aztán ehhez az élményhez, hogy ez milyen, egyszer csak nagy levegőt venni, könyveket szétpakolni, és akkor eljön az a reggel, hogy akkor most van az, hogy hústolkodni kell, a hidegbe lépcső le, föl, oda-vissza. Ehhez az élményhez az Áginak a karaktere utána ugye a film végén a lecsengetése, ahogy egy kicsit belelátunk az ő életébe, az pedig egészen feloldja az esetleg szorítóbb dolgokat. Tehát valahogy olyan jó, furcsa, tehát olyan jó, nem furcsa, jó kedvel és jó hangulattal jöttem ki. Nagyon tetszett, ahogy ő elrendezi a kocsit például. Nem tudtam, hogy miért rendezi el, aztán utána kiderül, hogy miért teszi rendbe, és a szüleivel, akik csodálatos két színész, villanásnyi jelenete, ott is belépünk egy olyan életbe, ami egy nagyon jó szülő és felnőtt gyerek viszonyba látunk bele, nagyon-nagyon tetszett, és aztán a legvége, azt nem mondom el, hogy ne spoilerezzem, az utolsó jelenetsor, szóval egészen felemelő, csodálatos alkotás.
1: Köszi. Azt gondoltuk, hogy letesszük, és akkor Zsófi reagál, vagy akarsz vonalban maradni?
0: Nem. Hogyha nincs kérdés, akkor hallgatom tovább.
1: Köszi szépen. Szia!
0: Sziasztok!
2: Szia! Nagyon köszönöm. Nyilván nem az a fontos, hogy nem tudom, mi esik jól nekem, de valahogy sokféle visszajelzés jön, és hogy valahogy nagyon köszönöm, vagy hogy nekem nagyon sok kérdésem, meg kétségem van ezzel az egészen kapcsolatban, de hogy ez nagyon jó hallani, vagy tényleg nagyon köszönöm, hogy a csomó minden, ami nekem eredetileg a fejemben volt, hogy szerettem volna az ezek szerint, ha nem is mindenkinek, de hogy van, akinek átment, és ez mindig egy ilyen felemelő élmény, vagy tényleg, hogy és szerintem nagyon pontosan fogalmazta meg, tehát, hogy nem éreztem azt, hogy össze-vissza beszéltem.
1: Én sem.
2: Tehát, hogy ez szerintem nagyon pontos volt, és hogy valahogy igen, tehát, hogy valahogy ez mindig egy ilyen nagy élmény, hogy az ember valamit, hogy milyen egy élethelyzet, vagy milyen egy szituáció, hogy azon nagyon sokat töpreng, azt megírja azt a forgatókönyvet, akkor valahogy szerez rá lóvét, akkor utána a forgatáson 1500 pillanatban lehet elvérezni, félrecsúszni napjában, vagy nem tudom, vágás, stb. De hogyha végül sikerül valahogy úgy létrehozni valamit, amivel kapcsolatban aztán valaki egyszer csak tulajdonképpen pontosan ugyanazokat a dolgokat mondja el, hogy ő azt látta, amit eredetileg szerettél volna, akkor az abban van valami, szóval nagyon köszönöm, hogy így, hogy akkor mégsem ment el minden félre, mégis el lehet jutatni üzeneteket, nem tudom, vagy nem üzeneteket, de hogy valamit, amit így gondolsz, azt át lehet adni. Ez egy nagy élmény, vagy szóval nagyon köszönöm tényleg. És még amit akartam, még ha itt van egy percem, vagy jön a zene?
1: Nyugodtan.
2: Nem jön a zene?
3: Hogy jön.
2: Hogy valahogy a... csak három dologra gyorsan. Az egyik ez a többféle íz, hogy egyszerre szörnyű, hogy itt fogunk élni, Gotár Péter, megáll az idő mondata, amit idézett, tanárom volt a Gotár Péter. Tehát, hogy valahogy így, ez vagy eleve tök jó esett, ez a párhuzam, meg hogy valahogy az, hogy ezek a vegyes dolgok, hogy szörnyű a hely, de van benne valami remény, szóval, hogy valahogy, amit az elején mondtam, hogy olyan iszonyú komplex, összetett, szétszálaszhatatlan egy szituáció és annak az atmoszférája, vagy a minősége, hogy olyan jó lenne ezeket megjeleníteni, vagy ez, erre mindig törekszem, és mindig dühít, amikor filmekben nagyon egyöntetűre vannak helyzetek szabva, hogy ez most tragikus, ez most vicces, vagy nincs ez a keveredés. És amit még mondotta, hogy na, hogy akkor összepokol, nem tudom, és akkor jön az a pillanat, hogy na most, hogy valahogy, és akkor visszatérek az önkritikás mantrámhoz, de hogy valahogy azt sem tudom, hogy az mennyire jött ki jól, de hogy az eredeti tervemben, amit nem tudom, hogy sikerült elég jól csomagolnom és átvinnem, az volt, hogy ez egy szörnyű nap, szörnyű, sötétség van, január 2-a van, szürkeség, nem tudom mi, de hogy a nap végére ez a két csaj, lehet, hogy ez a fáradtságnak egy szintje is, de ők jól érzik magukat. Tehát, hogy vagy az, amikor az ember annyira elfárad, nem tudom, fizikailag, és végigcsinált valakivel egy ilyen reménytelen napot tulajdonképpen, és amikor már mindenen röhögsz a végén. Tehát, hogy valahogy ott, tehát, hogy nem egyértelmű ennek a napnak a megítélése sem. Uh-huh. Tehát, hogy ez, nagyon nem akartam, hogy ez egy ilyen a tragédia. Tehát nyilván van egy ilyen része, nem akarom eltagadni, de hogy amikor ez valahogy a nap végére, tehát hogy még föl kell vinni azokat a polcokat, tehát hogy Isten látja a lelkem, és egész nap nem pisít valaki, és akkor még megtalálom anyósom kiömlött, nem tudom, halóla. Tehát hogy amikor az abszurdba így az egész így átköszönt, és szóval valahogy azt nagyon akartam volna, hogy ez a hangulatbeli fordulat valahogy még benne legyen.
1: Köszönjük, kedves betelefonáló.
2: Igen, nagyon köszönjük.
1: És beszélgessünk tovább? András szerint igen. Réka. Ja. Réka.
3: Na.
2: Tehát Mánvárhegyi Réka.
1: Köszönjük, igen. Mánvárhegyi Réka. Most mindenki mondja ki. Csak vicceltem. Szóval, hogy őt is bevontad a film készítésbe. Mesélnél erről, hogy ez hogy jött, és mi volt az ő hatása, szerepe?
2: Teljesen egyértelmű volt valahogy ennél, mert az egy napban dolgoztunk először, és itt tehát hogy ott itt világos volt, hogy Réka kell. Réka dramaturg volt, és párbeszédíró, Réka iszonyú szigorú, tehát hogy a...
1: Veled, vagy?
2: A szöveggel. Tehát, hogy a szarrá kommentelt már elnézést, változatok jönnek vissza, mondatok, mondatsorrendek, túlzás, nem, tehát, hogy valahogy, hogy ahogy egy, tehát ahogy egy író egy szöveggel dolgozik, és tehát, hogy nyilván minden írónak megvan ez a végtelen igényessége mondatokkal, leírásokkal, szerkezetekkel kapcsolatban, szóval, hogy valahogy én nagyon számítok rá, meg nagyon számítok a Réka humorára. Szóval szerintem az a fajta, nem tudom, ilyen szarkasztikus megközelítése a világnak, lehet, hogy nem ezre a legpontosabb jelző, az egész fantasztikus, az ugye a Mágneshegyben is, de a másik kötetében a Vázlat valami másról, az a címe, meg az Aurora telepes kötetben is. Szóval, hogy az egy olyan sajátos nézőpont, én nem vagyok azért most a kortárs magyar irodalomnak egy ilyen leg-up-to-date-abb, nem tudom, értelmezője, de hát ő egy ilyen a zászlós hajója szerintem a mai irodalmi, vagy kortárs irodalmi hangnak, és ez szerintem egész fantasztikus, amit ő csinál.
1: Szóval azt csinálta, hogy szigorú volt a szövegekkel, és...
2: Hát nem csak szigorú, tehát ő írta is, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy ő húzott vagy átvörjelt, hanem ő javaslatokat is tesz, hogy ez a mondat így nem jó, hogy így ez a párbeszéd, hogy nem tudom.
1: Ezt jól bírod egyébként? Ha ennyire kritizálják a munkádat akár.
2: Az egy napnál, akkor dolgoztunk először együtt, ott volt egy pillanat, amikor megjött az első kommentlistája a Rékának, nem említett, hogy szerintem több száz komment, és azon annyira fel, tehát hogy, és ráadásul van a Rékának egy ilyen nyersessége, ami tehát ahogy ő, tehát ő nem finomkodik azzal, hogy közhely, klisé, Jézus Mária, tehát ezek így a kommentek. Aha. Tehát, hogy ő nem kezd csüskézzel, de ez tulajdonképpen az, hogy az ember ezen ne sértődjön meg, hanem az ott, tehát ott volt egy pár nap, amikor iszonyan fel voltam háborodva, és beszéltem is a Lilivel, Horváth Lilivel, akkor ez az egy nap idejében volt, aki itt most producerként benne volt, osztálytársak voltunk, és filmrendező, és akkor mondtam a Lilinek, hogy hát ez felháborító, hogy miket ír ez a nő, és hogy ez most azonnal megírom neki, hogy soha többen nem tudom, és akkor Lilien óvatosan mondta, hogy de nem küldöd át, hogy hát ha van benne valami hasznos, vagy nem tudom, és akkor így valahogy így tehát az első ilyen felhorgadás így lecsillapodott, és akkor utána végig lehetett olvasni a kommenteket, és úgy rá lehetett jönni, hogy aha, jó, hát szomorúan ismerem el, de hogy végül is igaza van, és hogy ő az író, és hogy az a javaslatok, amiket tesz, az meg is milyen tök jó. Én tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy a humort, tehát hogy vagy például az a párbeszéd a filmben, amikor ülnek a kocsiba, és először mennek át az új helyre, és akkor ez a... Én már sem emlékszem, de hogy valahogy így volt, hogy ne felejts utca, és hogy akkor, hogy a Darius barátnője lakott itt, és akkor úristen, a Darius emlékszel. Tehát, hogy valahogy az, hogy lesz egy szereplőnk, Darius, akire időnként így visszatér, amikor az ajtót sem bírja kinyitni, hogy állatorvos lett egyébként a Darius, kicsit köpcös, de amúgy jól néz ki, nagyon boldog. Tehát, hogy... Tehát, hogy ezek a Rékának, tehát ahogy egy hétköznapi párbeszéd felépül, hogy az nem célra törő, az nem egy... Tehát mi is azért úgy beszélgetünk, hogy így eltérünk, és kitérök így jobbra-balra, és ezeket szerintem zseniálisan tudja, hogy egy hétköznapi mitől lesz igazából az.
1: Aha, meg ezáltal feltárul az ő kapcsolat tukból is valami, hogy nekik van egy múltjuk, van egy közös múltjuk, vannak emberek az életükben, akikről mi semmit nem tudunk, de ők egy csomó mindent tudnak róla, vagy mi annyit tudunk róla, hogy köpcös, ők meg hát, nekik meg millió más történetbe kapcsol a fejükben.
2: Hát abszolút, meg hogy elmész egy utca mellett, az utcára eszedbe jut, hogy ki lakott ott, hogy ez kinek a csaja volt, az, hogy Jézus Mária, hogy viszonyultatok hozzá, és hogy aztán, tehát szerintem ez annyira tipikus, hogy nem tudsz bejutni egy ajtón, életed küszöbén, vagy egy új fázis küszöbén, és akkor Dariusról van szó, tehát érted, hogy állatorvos lehet, végül is jól néz ki, tehát hogy a hülyeségnek, vagy az, hogy tulajdonképpen az emberi agy így jobbra-balra kapcsolgat, mint egy ilyen idióta, annak szerintem ez egy elég jó leképezése.
1: Igen.
3: Most hagyjuk szerintem Andrást érvényesülni.
2: Köszönjük András a kérdést.
3: Igen. Elmegyünk egy rövid zenei szünetre. Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorám mai január 8-ai adását halljátok. Szilágyi Zsófi filmrendezővel beszélgetünk, és jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorám 2025. január 8-ai adását folytatjuk, és eltrécseltük a szünetben mással az időt, úgyhogy nem stratégiáztunk kellő mértékben, de nem baj, majd rögtönzünk. Szóval, hogy sok minden felmerült, amiről még beszélgetnénk, és egy picit áttérnénk az egy napra. Azért is keverem amúgy a két filmet egy kicsit fejemben, mert mind a kettő egy nap, és hogy igen, szóval, hogy egy nap története. Egy nap volt Zsófinak egy korábbi filmje, 2018, és az pedig egy család, egy három gyerekes családban, hát végülis az anya szemszögéből leginkább a történések és feladatok és mindenféle. De hogy nem erről akartunk beszélni. De arról, hogy tudom már, arról, hogy valaki azt mondta, hallottam, hogy meséled, hogy valaki azt mondta, hogy ez egy nap egy férfi gyűlölő film lett szerinte. És ezen én nagyon, nagyon megdöbbentem. Én nem tudom, hogy ezt miért mondta. És szerintem ez egy érdekes kérdés. Te hogy látod ezt?
1: Ez a január 2 kapcsán is felmerültem.
0: Hoppá, csupa férfi gyűlölő filmeket
2: nehéz
0: csinálsz.
2: Nehéz női sorsok bemutatása, férfi gyűlölő film.
1: Igen, a Kovács Gellértnek van egy a filmszerész, és hogy van a művészmoziban egy filmklubja tulajdonképpen, és ott is fölmerült ez, és akkor ott a film után erről lehetett egy kicsit beszélgetni. Valahogy nem tudom, mostanában olvasom a nem tudom, hogy ismeritek-e a Betty Friedennek a Feminine Mystic nevű könyvét, és sok mindent tudunk, de valahogy mármint, hogy nincs benne olyan értelemben, ilyen tényszerűen tehát sok minden ismert, ami ott le van írva, de hát mégis ez a 70-es években íródott, azt hiszem, ez a könyv, ami azzal foglalkozik, hogy tulajdonképpen az 50-es években a nőkről hogy alakult ki egy olyan kép a női magazinokban, ami totálisan bezárta a nőket ebbe a housewife szerepbe, és mindjárt rákanyarodok a férfi gyűlöletre is innen, de egyrészt tehát, hogy nagyon-nagyon jó egy tehát, hogy nem a múltról, hanem a múltban íródott szöveget olvasni erről. És hogyan alakult, ráadásul ez ugye a 20-as, 30-as évek nagy, vagy első hullámos feminista mozgalmai után alakult ki az, hogy a nők otthon ülnek, semmilyen szellemi munkát nem végeznek, a lapok nem feltételezik, hogy a világban bármi iránt érdeklődnének, kizárólag háztartással kapcsolatos, családdal kapcsolatos, gyerekneveléssel kapcsolatos topikok jelenhetnek meg az újságokban, és hogy azt vizsgálja ott helyben, hogy tulajdonképpen ez hogyan alakult ki ez az egész, és ez valahogy nagyon érdekes, hogy azt is nézi, hogy ezekben a lapokban néha nagyon ritkán megjelennek olyan nők, akiknek van úgymond karrierjük, tehát színésznők, vagy írónők, vagy írnak is pont ezekben a női magazinokban novellákat, vagy nem tudom mi, de őket is csak olyan kérdés, tehát hogy ők soha nem beszélnek arról, hogy milyen színésznőnek lenni ezekben a cikkekben, vagy soha nem beszélnek arról, hogy ők szenvedélyesen szeretik a munkájukat, hanem tulajdonképpen hiába színésznők vagy írók, ők is csak és kizárólag a háztartásbeli háziasszony életükről nyilatkoznak ezekben a lapokban. És hogyha bármi megjelenik róluk, ami azzal kapcsolatos, hogy őket érdekli egy szakma, vagy a világ, vagy valami ilyesmi, akkor így rájuk sütik a Career Woman billogot. Tehát, hogy ez az, amit valahogy mindenáron el akarnak kerülni ezek a lapok, vagy ezek a cikkek egy jó egy évtizeden keresztül. És valahogy ennek kapcsán, hogy ezt olvastam, így elgondolkoztam azon, hogy milyen lehet a férfi képünk ma Magyarországon, milyen lehet a filmek férfi képe Magyarországon, és hogyha én úgy ábrázolom a férfiakat, amilyennek én gondolom, hogy egy ilyen helyzetben viselkednek, egyébként többféleképpen viselkednek, ugye tök különböző férfi karakterek vannak, nem hősiesek, nem esendőek, van, aki segít, van, aki kibújik, stb. Tehát nagyon sokféle típus látunk, de minden esetre az nyilvánvaló, hogy nem heroizálom a férfiakat ebben a filmen, és hogy ez, hogy őket nem heroikusnak, megmentőnek, csodálatosnak, nem tudom milyennek mutatja ez a film, hanem csak esendőnek, nem tudom, normálisnak, szana szét vannak, stb. Ez hogy szüli az, hogy akkor ez férfi gyűlölet? Értitek az összefüggést, hogy így, hogy milyen érdekes, hogy ha valakit egyszerűen nem egy paripán mutat meg egy film, hogy ő milyen nagyszerű, akkor abból miért lesz ez? Illetve szerintem az is nagyon kérdés, hogyha egy nő csinálja ezt a filmet, akkor ez nem vonz-e jobban ezt az ítéletet, hogy jobbára csak férfiak szájából hallottam ezt az ítéletet. Hát nem tudom, tehát, hogy például Herendi Gábornak a Futni mentem című filmjében is esendőnek vannak a férfiak, tehát, hogy nem tudom, láttátok-e azt a filmet, de hogy tök jó esendő férfi karakterek vannak, egyáltalán nem hírjuk ott se. Én nem hallottam olyan kritikát Herendi Gábor munkával kapcsolatban, hogy az férfi gyűlölő lenne, azért, mert a férfiakat olyannak mutatja, aha, amilyenek. De lehet, hogy azért, tehát nem tudom, hogy van ábrázolásbeli különbség, nem tudom, a Futni mentem férfi karakterei meg a Január 2 között, amire mondjuk nem látok rá, és amiből lehet, hogy ez a gyűlölet, ez...
0: Lehet. Nem tudom, de hogy én abszolút nem tudtam ezt, nem jöttem rá, hogy ez vajon honnan jön, de lehet, hogy innen, amit mondasz, ez abszolút egy...
2: Igen, meg valahogy az, hogy itt nem a férfiak vannak a főszerepben, nekem így ez valahogy, hogy ennyire nyersen bemutatni egy sajnos teljesen hétköznapi nőnek az életét, az valahogy rebellis szerintem, és akkor ebből nem tudom, hogy ilyen túlzónak is tűnik, és akkor ezért már ez egy nem tudok beszélni, de értek.
1: Kikarikírozása.
2: Igen, és hogy igazából nem is ilyen, hanem a Szilágyi Zsófi nyilván férfi gyűlölő, ezért van az, hogy így mutatja be, mert amúgy nyilván segítene egy férfi. Szóval nekem így valahogy ez, amire egy asszociálom.
0: De nem tudom, nekem nem az maradt meg bennem, hogy ő nem segít amúgy. Egy ilyen tök átlagos férfinak láttam.
2: Az egy napban.
0: Igen, lehet, hogy rosszul de én ezt már rég láttam. Neked frissebbek az élményeid.
2: Igen, nekem frissebbek az élményeid. Jó, hát persze.
0: De annyira nem is figyeltem oda rá amúgy. Hát ja, nem ment el a gyógyszertárba, igen. Valami
2: hát,
0: valami
2: csinált.
1: Igen, az nehéz, az mindig, szóval, hogy az, hogy mit mutatunk egy filmben, meg mit nem mutatunk, és mivel ezek a női, az tök másképp, másféle megítélés alá esik. Tehát, ha nem látsz valamit egy filmben, hanem csak hallasz róla, hogy az történt, az egyszerűen kisebb súlyal esik alatba, mint hogyha tényleg van róla egy jelenet. Tehát, hogy az egyszerűen az, hogy ez ma vállaltan, tehát az Anna ott az egy napban, az Anna szemszögéből van, nem többé-kevésbé, hanem szigorúan az ő szemszögében van elmesélve, ebből következik, ugye nem látjuk, hogy mit csinál ez az ember. Tehát az, hogy ő viszi a gyerekeket az iskolába, hogy ő oda megy a balettra, de sajnos addigra már elmentek a gyerekek. Tehát, hogy az, hogy ő maga módján, vagy a láthatónál nagyobb mértékben vesz részt ennek a családnak az életében, ez így lesz söprésre szokott kerülni a film megítélése, vagy a karakter megítélése során, mert egyszerűen nem látjuk, hogy ő mit csinál, és az egyszerűen nem úgy hat a nézőre, ezt valahogy így lesöpri, hogy akkor ő nyilván nem csinál semmit, tehát hogy más hiába vannak ott a jelzések, a telefonok, nem tudom mi, szóval ez egy ilyen nehéz ábrázolásbeli kérdés, de hogy az, amit mondtál, hogy ki, tehát attól, hogy nők a főszereplői egy filmnek, attól még simán lehetnek férfiak a főszereplői, tehát hogy, hogy érted, igen, hogy a Futni mentemben minden nőnek egy férfi van a gondolkodásának a kivéve mondjuk a szereplőt, aki a tenkéréket játszott, de ha nem láthatok, akkor nem megyük bele.
2: Hát meg ez nagyon érdekes szerintem, hogy ez a láthatatlan munka, amit általában a nők csinálnak, láthatóvá tesz, láthatóság
0: ott kap,
2: és a férfi végzi itt most, akkor ezt a férfi kerül a láthatatlanságba, és egyből ez mennyire frusztráló lesz így mindenki számára, hogy akkor ezt nem látjuk.
1: Hát, hogy akkor ez lehet. A gyűlölet jele.
2: Lehet. Hát akkor ez mit jelent? Mit mond el a társadalmunkról?
0: Na, és akkor még a szereplőkről, vagy a szereplőválogatásról is izgalmas lenne szerintem beszélni, hogy itt sok, mind a két filmben vannak amatőr színészek, meg gyerekek is. Hát, hogy mesélsz erről, hogy az amatőr színészek kiválasztása miért, vagy ez fontos-e neked, vagy ez így véletlenül alakult így, a gyerekekkel milyen dolgozni, meg szerintem az nekem még az anyaság, ami egy ilyen fontos téma, ami mindkét filmnek valahogyan, valamilyen módon témája. De lehet, hogy ennyi minden nem fog beleférni. Na, de akkor induljunk a szereplőkkel, meg az amatőr színészekkel.
1: Hát valahogy ez a... Tehát, hogy valahogy nagyon rövid idő alatt kellett ezt a filmet csinálni, és egyszer csak egy ilyen huszárvágással választottunk két amatőrt, akik voltak olyan bátrak, és megtiszteltek minket azzal, hogy elvállalták ezt a szerepet. Szóval nem ez volt a terv. A gyerekekről nem tudom, csak azt tudom elmondani, amit mindig félek, hogy már nagyon unalmasak vagyunk. Nem vagyunk nagyon unalmasak?
2: Én nem unatkozom.
0: András. András, te unatkozol.
1: Na mindegy.
0: Lehet, hogy máshol már elmondtad, de itt még nem.
1: Jó, igen. Hát, hogy de hogy mit? Tehát, hogy nagyon, az akkor elmondom, amit máshol is elmondtam. Ami nem egy különösebben nagy ötlet, szerintem ez minden filmkészítőnek tapasztalata, hogy nagyon, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ki az a gyerek, tehát hogy nyilvántól is függ, hogy hány éves, de hogy ha jól van kiválasztva egy gyerekszereplő, akkor nem azt mondom, hogy tulajdonképpen nincs vele munka, mert nyilván a munka akkor kezdődik, de hogy valaki természetesen szólal meg, tud-e koncentrálni, érti-e azt a helyzetet, hogy valami másképp kéne egy mondatot mondani, az valahogy ilyen vagy adottsága valakinek, biztos lehet ezt tanulni is, de hogy azért ritkán van filmeseknek annyi ideje, hogy nem egy nagyon jó adottság, eleve nagyon jó adottságokkal rendelkező szereplőt választanak, hanem nekiállnak valakit tényleg megtanítani arra, hogy szólaljon meg, nagyon kétesélyes, hogy összejön-e. Ja, szóval, hogy azon múlik, hogy jó, hogy megtalálni, igazából megtalálni a jó szereplőt, míg a profi színészeknél általában nem az a kérdés, hogy, tehát, hogy sokkal nagyobb a mozgást éreztek arra mondani, tehát hogy színész, jó színész az, hogy tényleg azt a karaktert, hogy fogja eljátszani, az sokkal inkább munka kérdése, tehát az, hogy tudja azt megközelíteni, hogy érti meg, milyen viszonyban tudunk lenni, vagy milyen viszonyban kerül a rendezővel, szóval hogy az szerintem kevésbé így a választás kérdése, mint az utána következő munkái. Most mondjak még valamit?
0: Hát azt mondod, hogy akkor ez ilyen véletlen, vagy majd, hogy nem véletlen volt, hogy ez a két főszereplő a január 2-ben, de hogy amúgy ez neked egy az eszközeid közé tartozik, nem, hogy amatőr színészekkel is dolgozol. Vagy ezt azért nem mondanád?
1: Hát mit tudom, én szerintem valószínűleg nem mondom, hogy mindenkinek. Nem tudom, Szimler Bálint nagyon szeret amatőrökkel dolgozni kifejezetten, őket keresi, van, aki kevésbé szeret. Én szeretek színészekkel dolgozni, szóval, hogy én nem gondolom, hogy...
0: Értem.
1: Hogy a filmbeli hitelességnek az a kulcsa, hogy valaki amatőr legyen, ezt egyáltalán nem gondolom, sőt, pont az ellenkezőt gondolom.
0: És hogyha vegyes, szóval, hogy ez mennyire kihívás rendezőként, ha egy ilyen vegyes stáb van, ahol vannak amatőrök, meg vannak profik, vagy én ezt úgy képzelem el, hogy ez lehet, hogy nehéz egy picit menedzselni, hogy valaki, nem tudom, nagyon profi, és ez a szakmája, valaki meg, nem tudom, lehet, hogy még soha nem csinált ilyet, és ez hogyan lehet szóval összefésülni.
1: A profikra tesz nagy súlyt, mert nekik valahogy oda kell modulálniuk magukat, ahol az amatőrök játszanak, abban a hangnembe. Tehát, hogy az nem lehet, hogy ő egy tök másfajta színészetet művel az ő jeleneteiben, mint az amatőrök. Tehát, de hát nyilván ők képesek is érezni, szerintem olyan, mint egy hangmodulálás, hogy nagyon kell figyelni, hogy ott mi történik, és hogy ez ahhoz illeszkedő színjáték legyen, de szerintem ahol ez nagy gondot okoz, hogy nem tudom, hogy Horváth Lili volt a casting direktor, és raktuk ki vele, hogy melyik szerepet ki játssza, zajlottak a próbafelvételek, és amikor volt egy csomó ötletünk már a többi mellékszereplőre is, miközben a főszereplők nem voltak meg, és abban a pillanatban egy eldőlt, hogy a főszereplők amatőrök lesznek. Nem azt mondom, egy csomó, de egy pár szereplőt le kellett mondani, mert voltak amatőr ötleteink a mellékszereplőkre, de azt éreztük, hogy ennyi amatőrt nem szeretnénk vinni a... Tehát másképp kell dolgozni, más a felelősség, másképp reagálnak egymásra, tehát hogy olyan tehát ki kellett cserélnünk például az Áron anyukája, tehát az anyóst, ő egy amatőr játszotta volna, akivel az utcán futottam össze, illetve egy színházba, és mikor kilépett a színházból, akkor leszólítottam az utcán, hogy ne arra ugyan, hogy így megtámadom, de hogy így egy 60-as nő volt, nagyon nevetett, iszonyú jó fej volt, nagyon bátor volt, eljött egy próbafelvételre, fantasztikus dolgokat csinált, de azt éreztük, hogy ha két csaj amatőr, akkor ott nem lehet még egy amatőr. Tehát, hogy valahogy ott muszáj, hogy legyen egy színész, akire a rendező vagy tud támaszkodni, akivel kapcsolatban az elvárásai lehetnek nagyobbak. Tehát, hogy akiről el tudom képzelni, hogy tud modulálni, aki, tehát tök valami más módszerekkel kell szerintem amatőrökkel dolgozni, mint színészekkel, és hogy valahogy szerintem azt is érzi az ember, hogy így mit bír el. Szerintem vagy olyan, mint, nem tudok erre jó hasonlatot mondani, de hogy összerakni egy ilyen puzzle-t, és hogy így mi az, ami a hajlítható anyagokból van, hogy hol kellenek ilyen szilárd pontok, hogy valahogy így ne essen szét az egész. Nem tudok jó példát.
0: És ez az egy napnál is hasonlóan volt, hogy volt ezzel munka, hogy modulálnia, összehangolni a különböző...
1: Hát abszolút, tehát hogy ott például az, hogy előbb volt, mindenki előbb volt meg, mint a főszereplő, és az, hogy a Leo... nem tudom, hogy hívták a filmben, Szabolcs, hogy ő egy félig amatőr, az abszolút hozta azt, hogy a partnere az viszont legyen profi. Tehát, hogy vagy, de nyilván ez egy tényleg ez egy érzék is, hogy uh-huh. Szerintem a rendezőnek az ilyen hogy így felméri az ember, hogy mit visel el, vagy mit bír ki teherből. Tehát én szerintem például a Szimler Bálintnak ezek az arányai, hogy hány amatőr és hány nem amatőr legyen, és milyen szerepek legyenek amatőrök, és kik legyenek a színészek, az máshol van az, amit ő azt gondolja, hogy jól össze lehet hozni, mint amit én azt érzem, aha, hogy tudok kezelni, vagy nem tudom vinni. Uh-huh. Nagyobb a felelősségem az amatőrökkel kapcsolatban. Tehát, hogy ő oda jön, ő nem mondta, hogy ő színész. Tehát, hogyha ő rossz, az nettó az én felelősségemnek egy szörnyű élmény. Tehát, hogy, és a színésznél meg az, hogy strapabíró, felelős, ő is beleteszi, tud modulálni, szóval egy sokkal partneribb együttműködés lehet szerintem ilyen szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy az amatőrök gyerekek, de hogy nyilván az, amit egy skálán eljátszani tud, az limitált, tehát nekem azt én nem tehetem meg, hogy őt olyan helyzetbe hozom, ahol ő rohadt kellemetlenül érzi magát, hogy nem tud elmondani egy mondatot, vagy ilyesmi.
2: Jól emlékszem, hogy a január 2-t valamennyire kronológiában is vettétek fel, vagy...
1: Nem. Az nem tudom, kinek a privilégiuma, hogy kronológiában. De azt hiszem, hogy a Mundrucó Kornél a kutyás film miért az kronológiába tudta fölvenni, de amúgy ez gyártási okok miatt ez szinte soha nem valósul meg. Egyszerűen gondolj bele az idő, tehát nagyon gyakran azt szokott lenni, hogy fürdőszoba, és akkor az összes jelenetet, ami a fürdőszobában van, teljesen mindegy, hogy a forgatókönyvnek melyik pontján van, azt ott fölvesszük, mert azt bevilágítottuk, és akkor azt, és az, hogy ez itt van a forgatókönyvben, meg itt, hát majd a színész azt megoldja. Mindig ez szokott lenni a mondás, de hogy amúgy tényleg nem szokott arra idő lenni, hogy most bevilágítjuk a fürdőt, aztán két nap múlva újra bevilágítjuk, aztán megint bevilágítjuk, tehát hogy nincs, egyszerűen nincs idő, mert ez mind gyártási idő, és ez idő a legdrágább, nem tudom, vagy eszköze, vagy nem tudom mi a filmnek, filmkészítésnek.
2: Igen, igazából pont ezért is kérdeztem, hogy amatőr színészként is ez mennyire ilyen kihívásos lehet, hogy nem is az van mondjuk, mint egy darabban, hogy valamit így végigviszel, meg mondjuk megérkezel egy ilyen cselekménybe, hanem most ebbe vagy, most abba vagy, meg...
1: Hát igen, és hogy valahogy itt a január, tehát hogy egyébként nem mindegy, nekem megfordult a filmbe, olyan érdekes lenne összerakni egy filmet egyszer a forgatási sorrend szerint, tehát a jeleneteket olyan sorrendben rakni le egy filmbe, ahogy azok fel lettek végül. Nagyon szívesen megnézném, hogy abból így misül ki, valószínűleg nézhetetlen lenne, de hogy ezt a filmet a január 2-t azzal a jelenettel kezdtük, egyébként a tüntetésen kezdtünk el forgatni, tehát ami a legvége a filmnek. És aztán utána a következő jelenet, amit felvettünk, az az, amikor az Áron kidobálja a Klára cuccait a lakásból. Tehát ezzel nyitottunk. És egyébként valahogy az első asszisztensek szokták mondani, de ez lehet, hogy egy ilyen jó szándékú hiedelem fene se tudja, hogy igaz, de néha igaznak bizonyul, hogy furcsa mód, attól függetlenül, hogy totál össze van kuszálva egy forgatókönyv a felvételi sorrendeket tekintve, valahogy jól szokott kijönni. Tehát, hogy az szerintem, hogy mi a tüntetéssel kezdtük ezt a forgatást, és azzal, hogy Áron kidobja a cuccokat a teraszra, az megteremtett egy olyan alaphangulatot az egész forgatás számára, hogy valahogy utána fölvenni azt, hogy valaki megérkezik, és bemegy a háza, nem tudom, mert az nem ment ellene ennek az egésznek.
0: Uh-huh. És az anyaságot pedzegettem még itt, amivel mindkét filmben megjelenik az anyaság, és hogy ezt is egy ilyen nagyon reális sem mutatott be, hogy ez milyen szívás tud lenni akár. Persze vannak nagyon szép pillanatai is, de hogy igazából azt foglalkoztat, hogy neked változott-e ennek hatására, vagy kapcsán az anyasághoz való viszonyod? Ez nagyon lehet, hogy túl személyes kérdés. Nyugodtan utasíts vissza.
1: Nem tudom, nem változott már, mint olyan szempontból, hogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen iszonyú küzdelmes dolog. Tehát vagy valahogy én nekem nincs gyerekem, de valahogy én ezt látom a környezetemben, és a hogy valahogy, és remélem, hogy a Réka nem haragszik meg, hogy ezt mondom, de két kisgyereke van, és hogy valahogy ő szokta azt mondani, hogy szerintem ez egy teljes tévhit, hogy valahogy a gyerekek azért vannak, hogy az anyuka ilyen aranyosan jól érezze magát, vagy nem tudom mi, hogy hatalmas kihívás, hogy pont olyan pontokat szoktak a gyerekek így triggerelni a szülőkben, amit igazán nehezen kezel valaki, szóval, hogy az, hogy ott mire. Tehát, hogy ez tényleg ilyen kihívás, ilyen napi szinten valamire ráébredni, másképp kezelni, rájönni, hogy miért idegesít pont ez ennyire. Szóval, hogy ez biztos egy ilyen hatalmas önismereti út is jó esetben.
0: Jó esetben,
1: ebből
0: igen.
1: Sajnos kimaradtam.
0: De hogy szerintem ez is nagyon nagy értéke a filmnek, hogy egy nagyon reális képet ad az anyaságról. Meg hogy az anyakarakterek, nem tudom, nekem a január 2-nél egy picit volt egy ilyen gondolatom, hogy ez nem is egy anyuka, aki az anyát játsza. És aztán megtudtam, hogy neki amúgy vannak gyerekei. És igen, szóval, hogy és ezt meg valahol máshol hallottam, vagy olvastam, hogy mesélted, hogy az egy napnál meg az orszívó-porszívó jelenet volt, amikor az összes anyuka levágta, hogy ez így, ez nem így szokott lenni. Ez nem.
1: Igen, de Zsófinak akkor még nem volt gyereke. Aha. Amikor az egy napban a három gyerekes anyukát játszott, a Korácsusinak volt gyereke, aki a Klárát játsza, és mindjárt lejár az időnk, de szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye az nem elég, hogy az életben úgymond valakinek van gyereke, vagy nincs, mert ugye azt kell megcsinálni, hogy a filmben legyen, vagy ne legyen. És ez még szerintem az nagyon érdekes lenne azt végigondolni, amit mondasz, hogy azt érezted, hogy nem egy anyuka kicsit, hogy ez egy dramaturgiai probléma-e, vagy abból születik, hogy a gyerekek nagyon hamar kikerülnek a képből, és mit tudom, kevésszer tér vissza. Ez egy attitűdbeli probléma-e, hogy mi az, amit egy filmben anyukásnak látunk, tehát hogy mit kellett volna csinálni ahhoz, hogy egy ilyen klasszik anyuka képet nem tudom, fessünk róla. Ja, szóval ezek érdekesek.
0: Igen, nekem is ezen én is gondolkoztam, hogy ez mitől lett, vagy mitől jött.
2: Nekem mondjuk azért vagy kevésbé ez, hogy ő nem anyuka érzésem, mert hogy engem azokra a fiatal anyukákra, az ilyen korombeli anyukákra emlékeztetnek, és ilyeneket ismerek már, mint amilyen ez a karakter.
1: Akik hogy... nagyon nem akarnak úgy kinézni, mint az anyukáik, igen. Nem? Tehát, hogy akik valahogy nagyon próbálják ezt a fiatalos, trendi attitűdöt, amiben pont, hogy nem mondod meg valakiről, hogy igen. Anyuka nem. Ez szerintem nem baj, csak hogy aztán van erre valamiféle törekvés, vagy valamiféle a generációtokban valami, én is ezt szoktam volna, hogy Jézusom, ennek a csajnak van egy gyereke? Te.
2: Van két gyereke? Hol, mi?
1: Igen, tehát, hogy vagy nagyon nem felel meg az anyaságról, vagy az anyukaságról alkotott elvárásainknak, nem? Ezt nem tudom, miben lehet aha, pontosan tetten érni, lehet, de hogy egyszerűen nem igen. Úgy tekint magára, vagy nem tudom.
0: Mi, igen, mi, igen, ez amúgy nekem is megvan, hogy beszéltek erről, ez az élmény a való életből. Hogy hogy önnek egy gyerekei vannak.
2: Igen, szerintem aha. Csak még filmben nem találkoztam igen. Ezzel a karakterrel, pedig amúgy az életben megismerem.
1: Tehát, hogy egyébként a Konrád Zsuzsi, aki játszott a Klárát, hogy ő is, tehát ő tényleg olyan, hogy van egy kisfia, de valahogy így nem ez jut róla. Tehát, nem, tehát én régóta ismerem őt, de hogy ezt tulajdonképpen, ha így elsőre ránéznék, én is, tehát biztos nem gondolnám. Tehát ő se akar valahogy megfelelni ezeknek a időnk lejárt.
0: És betelefonálunk van. Mit csináljunk? Felvegyük.
2: Felvegyük fel.
0: Röviden.
2: Olyan jó volt az a betelefon.
1: Most biztos rossz lesz.
2: Hello, hallgató. Adásban van.
3: Sziasztok. Mit csináljatok? Bocsánat, gyors leszek, hogy egyrészt nagyon örültem, hogy hallgattam az adást, mert annyira tartottam távol tartottam magam a filmtől, mert arra gondoltam, hogy úristen, még egy ilyen depis magyar film, és annyira jól esett ez a humorról, a humoros párbeszédekről szóló beszélgetésetek, hogy ma meg fogom nézni a cirkóba, ha megy még, biztos megy. Másrészt pedig az anyám csak annyit akartam mondani, hogy amikor 10 éves voltam, tehát az 66-ban volt, akkor annyira büszke volt, emlékszem rá, hogy a vonaton utaztunk, és mindig mesélte aztán évekig, hogy... És akkor felszállt egy férfi, és azt kérdezte, hogy a testvérek? Tehát, hogy ez azért nem új keletű ez a dolog, hogy itt élik meg anyukákat. Na jól van, köszi.
0: Nagyon köszi.
1: Köszi.
0: Köszi. Na hát, mi történt ma itt? Elvarázsoltad az adásunkat. Képzeld el, hogy hozzánk általában férfiak szoktak csak betelefonálni, és ilyen, hogy kizárólag nők telefonáltak volna be az adásba, szerintem még nem is igen. Volt, és hogy ketten is telefonáltak.
1: Élnek a nők. Mit akarok mondani, tegnap elcsíptem egy mondatot egy kávézóban, egy férfi hangosan azt mondta a baristának, hogy kivételesen egy olyan női film volt, ami férfiakra is hat. És akkor ez volt az a mondat, amikor úgy éreztem, nem itt iszom meg a kávét, és kifordultam az ajtón.
0: Na,
2: ez nagyon jó végszó.
0: Igen, nagyon köszi, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, ez volt a Tilos Rádióban a Drágám, hol a vacsorám, 2025. január 8-án, és Szilágyi Zsófi volt a vendégünk. Vele beszélgettünk többek között a január 2, illetve az Egy nap című filmjeiről, de más dolgokról is. És Lorennel készítettük az adást, én Évi vagyok, a pultban pedig András segített nekünk. További napsütéses napot mindenkinek, sziasztok!

Na, halló, halló, Tilos Rádió 90.3, ez itt a Backyard Business Rádió műsor, 2000 a szerdán Turbóval és Bigellel. Na, én Bigell leszek veletek egy órán keresztül, és a holnapi nemzeti ünnepre készülvén magyar előadóktól fogok játszani hanglemezekről a 2000-es évekből, az underground korszakból. Itt alattam már szól Jander Boynak a szóló projektje, az első kis lemeze. Lesz még természetesen Jander Boy együtt, a Zságer Balázsval, Kovács Andor, Kucor Edina, DJ Buci, lesz Amor Pördögek, Karányi, Trevira Modern, természetesen Zságer, Toy Division, Eric Sumo, és még sokan mások, sorolhatnám. Innen a hátsó udvarból a Backyard Business, a Tilos Rádió 90.3-an. Jó hallgatózás mindenkinek!

0: hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Semmi, érezzék jól magukat!

Halló, halló, Tilos Rádió 90.3. Az elmúlt egy órában a Backyard Business című műsort hallhattátok velem Bigellel. Magyar előadókta válogattam a 2000-es évekből. Remélem tetszett, maradhat. Két hét múlva Turbó vár titeket ugyanitt, ugyanebben az időpontban, tehát szerdán déltől egyig. A műsorunk után nem menjetek sehova, mert jön Sztyep a Szikvízzel. További szép napot mindenkinek, és majd kellemes hosszú hétvégét, pihenjetek sokat. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamutmaradványok, a horvátországi Valkó-Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklő fegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Kubiton.
2: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak. Számol be MTI hír alapján a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a Székvíz műsor, DJ Sztyep vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót az otthoni házi stúdióból. A mai napon egy tematikus műsorral William Orbitra emlékezünk, aki július végén halt meg 70 éves korában. Már a múlt héten terveztem egy adást, de Tomanek kollega megelőzött benne, így arra gondoltam, hogy egy héttel később ugyanolyan jó lesz hallgatni még további William Orbit felvételeket, hiszen hatalmas az életműve, már a 80-as évek elején jelentkezett a londoni elektronikus színtéren, de aztán igazándiból a 90-es években ütött nagyot a zenéje, és ott volt minden lényeges pontnál az acid house kialakulásában. Számomra nagyon kedves a Guerrilla Records, korai 90-es évekbeli acid kiadó megalakulása is az ő nevéhez kötődik. Ő zenéje rögtön fölismerhető, nagyon-nagyon jellegzetes stílus jegyekkel dolgozott már a korai időktől. Itt meg kell említeni a Strange Cargo lemezsorozatot, és ezek a stílus jegyek aztán visszaköszönnek a későbbiekben is, amikor már a legnagyobb popstárokkal dolgozott együtt a 90-es évek második felétől. Itt elég csak Madonnát megemlíteni, akinek talán a legjobb albuma, a Ray of Light, köszönhető William Orbitnak. Ez a Madonna lemez ma nem lesz hallható a műsorban, de szuper jó zenéket válogattam ebből a hatalmas életműből. Jöjjön akkor a Strange Cargo 2, 1990-ből, aztán a Water From, a Vine Life 93-as, ez a fő kedvencem, de a 2006-os Hello Waveforms lemez is lemegy teljes egészében, és persze itt van néhány felvétel a klasszikus lemezről, a Pieces in the Modern Style-ról. Tehát a mai műsorban végig William Orbit zenét hallgatjuk, és ráemlékezünk nagy tisztelettel. Tilos Rádió.

Thank you.

ez volt tehát a 93-as William Orbit felvétel, most pedig a 2006-os Hello Waveforms lemez következik.

A mai műsorban a nemrég 70 éves korában elhunyt William Orbitra emlékeztünk, nagyszerű zenéket csinált, és a végén jöjjön az emblematikus Adagio for Strings. Isten áldjon, William! Ez volt a Tilos Szikvíz műsor. Jövő héten Ramses érkezik. Sziasztok!

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor, én pedig Papa vagyok. Szerencsére újra élőben. Nagyon örülök, hogy megint úgy alakult így a nyár vége felé, hogy a múlt héten meséltem a fesztiválos élményeket. Úgyhogy most elég sokat fogok tudni szerencsére bejárni élőben. Vendégeim is lesznek, albumbemutatók, stb. De erről majd később, ez inkább majd szeptember-októberben. A mai nap pedig egy igazából ilyen régi ilyen eszidesebb, house-osabb dolgokkal készültem. Ez, amit most hallatok felvezetésként, ez egy Chill Pill, az egyik kedvenc zeném tőle. Többször játszottam már fesztiválokon, eseményeken, itt a rádióban is egyébként. Máté Szabinak az egyik alter egója, formációja. Na de hát lesz itt még Model 500, meg Choice, meg PG, meg J, hát ilyesmilyen régi zenék, mert hogy ma tudtam meg, pár órája Hudák barátom keresett telefonon, hogy, és egyébként ez egy programajánló is, hogy ingyen teljesen kimaradtam most így az elmúlt időszakokban így a internet információ áramlásából, programokkal, meg mindennel kapcsolatban, és hogy ingyenes kárklirég lesz ma 8-tól 10-ig a valamilyen rakparton, nem is tudom, hogy hol, majd megnézzük, szerintem én is kilátogatok majd később. És akkor e kapcsán jutott eszembe, hogy akkor miért is ne ritkán játszok ilyeneket itt a műsorban, de hát a tematikába, az eklektikába szerintem abszolút belefér, 90-es évekből meg amúgy is szoktam rendszeresen játszani mindenféle zenét. Úgyhogy jó hallgatózást, Tilos!

0: Halló, halló, sziasztok, Tilos Rádió, FM 90.3, hű, de kis huszárosan mondtam be ezt így a végén. Fú, ez volt a Cöxpon Ambient műsor, nem éppen ambientekkel, hanem végül tényleg elkanyarodtam ilyen egészen eszides irányba, és egészen ez az utóbbi két szám, ez egy Ecstasy Club volt a végén, Jesus Loves the Acid címmel, előtte pedig egy Armando Land of Confusion, mind a kettő 88-ból, de szólt itt még Laurent Garnier 93-ból, Choice szintén, egy alter ego szintén 93-ból, az Acid Eiffel, Laurent Garnier-től a Wake Up, de szólt itt még egy Quasar, Sunflower, PG, Elysian Fields, és az elején egy Chill Pill, Máté Szabi. Hát ez volt, nagyon jól esett ezeket játszani, meg hát köszi a hallgatózást nektek is. El is köszönök, papa voltam, jön egy rövid hírek, aztán pedig a Szamárpa, további jó hallgatózást. Sziasztok, Tilos!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozóhalak közösségi életében méretük és nemük nagy súlyjal esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa, részben illegális halászatuk miatt, fiatalon elpusztul.
3: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamut maradványok, a horvátországi Valkó-Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklőfegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Qubiton. Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak. Számol be MTI hír alapján a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Sziasztok! Ez itt a Szamárpad, Stirlitz vagyok. A Tilos Rádión hallatok minket, a 215-37-73 számon lehet betelefonálni. Ez egy élő adás, úgyhogy egyrészt be tudtok telefonálni, másrészt a YouTube-on is tudtok csatlakozni az adáshoz, megy egy YouTube livestream ki ezzel szinte párhuzamosan, ahol tudtok csetelni is. A YouTube livestreamet legegyszerűbben úgy találjátok meg, hogy youtube.com/szamárpad, és ott a live-ot keressétek meg. Ez lett volna a technikai jellegű bejelentés. Üdvözlöm a műsorkészítő társakat, Báron Peti Izraelből.
2: Sziasztok, ahoj. Shalom aleichem.
1: És akit láttok a DJ pultnál dolgozni a YouTube-on, az pedig DJ nem DJ. Ja, ez lett az új DJ neve a kollégának. Az ott előtt a Tilos Rádió keverőpultja, amit láttok, amit ott éppen állítgatja a hangszíneket, gondolom. És ha lesz betelefonálás, akkor ott fogja azt bekapcsolni.
2: Illetve a nem Tilos Rádió. A DJ pultját láthatjuk.
1: Igen. Azt mondják,
2: nem,
1: hogy nekem...
2: Nem DJ, nem tilos.
1: Halk a hangom, majd az DJ, nem DJ-től kérdezem, hogy nem lehetne engem feljebb tolni akkor, majd ezt figyeljük. Na, elkezdjük viszont az adást. Veinit várjuk, nem tudom, hogy hol van. Elvileg itt kellene lennie. A Tilos Rádió honlapján a műsorajánlóban láthattátok már, amit kiraktam, amiről terveztük, hogy beszélgetni fogunk. Egyrészt szeretnénk beszélni erről, hogy most Izrael támogatása, meg az iráni elleni háború, az hogy áll a Hormuzi szorosban amerikai oldalról. Másik téma, amit gondoltunk, az, hogy Latin Amerikában van egy elég egyértelmű ilyen jobboldali átrendeződés most már, tehát több országban is úgy tűnik, hogy ez miért van, mi lehet ennek a következménye. És amiről fogunk még beszélgetni majd, az már lehet, hogy a YouTube-on, mert ott folytatjuk tovább az adást, ha Tilos Rádiónak az egy óra vége. A YouTube-on fogjuk pedig megtárgyalni azt, hogy én az izraeli hadügyi beszerzésekről akartam kérdezni a Pétert, ahogy hogy állnak ők ezekkel olyan szempontból, hogy ugye ez a korrupciónak egy ilyen meleg ágya mindenhol, ahol ez történik. Az Egyesült Államoktól kezdve Magyarországon át Ukrajnáig is, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez nem lesz majd kivétel, de majd erről később akkor a bónusz témával. Peti.
2: Mond.
1: Rátérjünk akkor erre a Dél-Amerikára?
2: Ja. Mi a helyzet Dél-Amerikára, Stirlitz?
1: Na, én nagyon laikus vagyok. Én annyit tudok, figyelj.
2: Igen.
1: Ugye volt Brazíliában korábban, talán Brazília kezdte el azt a jobbra a taloldást, ugye a Bolsonaroval.
2: Így van.
1: Aztán most legutóbb, ugye Venezuelából elrabolták tulajdonképpen az elnököt az amerikai különleges erők.
2: Gyakorlatilag igen.
1: Igen, de Venezuelában azt tudom, nekem van itt Spanyolországban sok venezuelai él, menekültek a rendszer előtt. Ők azért eléggé támogatják Trumpot, és az Amerikában élő venezuelaiak is nagyon támogatják Trumpot. Tehát én azt gondolom, hogy ott is esélye van, bár még nem történt ott egy ilyen formális kormányváltás.
2: Igazából tudod, nagy, de ott egyébként mi történt? Tehát, hogy ott mi változott? Ki csinálja most a dolgokat ott? Vagy mi
1: nagyon érdekes, mert igazából továbbra is Chávez van...
2: A Maduro adminisztráció dolgozik ugyanúgy.
1: Vagy bocsánat, úgy, igen.
2: Tehát a Maduro-t azt elvitték, és ugyanúgy a Maduro adminisztráció viszi a napi ügyeket?
1: Igen, igen, csak a helyettese, hogy ez a DLC nevű.
2: Igen, igen.
1: De nem lett így Maduro lerángatva a sárba, tudod, ilyen meg, hanem, sőt, Maduro képei kint vannak Venezuelában, ilyen gigant posztereken, tudod, a városba, akkor úgy van eladva a sztori, hogy Madurót most egy ilyen hősként van úgy feltüntetve Venezuelában, viszont a gazdasági oldalon elkezdtek egy ilyen változások megkezdődtek, tehát olajat most már elkezdtek az Egyesült Államoknak így átszervezni a kitermelést, és meg ugye most már az embargóból szerintem könnyítettek, és jön ki az olaj most már Venezuelából.
2: Na figyelj, tehát egyébként ez tényleg nagyon érdekes, ez a téma, ez tök jó, hogy egyébként ez felhozta ezt a dél-amerikai jobbra tolódást. Egyrészt azért, mert hogyha valaki így követte egy kicsit a dolgokat, akkor ugye azt tudjuk, hogy így történelmileg dél-amerikai baloldaliság, meg maga a valláshoz való, a vallásos baloldaliság, és ez teljesen más jelent igazából, mint mondjuk Amerikában vagy Európában. És éppen ezért egyébként a jobboldaliság is más jelent igazából, így gazdaságilag is, meg politikailag is igazából. És tényleg, ha megnézzük, hogy most mit történik Dél-Amerikában, ez már konkrétan, ez már nem csak egyes esetek, hanem ez már egy konkrétan megfigyelhető politikai, hát gyakorlatilag egy politikai forradalom történik most. Ami, Bolsonaroval kezdődött, de mégse kötném egyenesen a további változásokat Bolsonarohoz, mert Bolsonaro mégse tudta véghez vinni azokat a látványos reformokat, amiket igen sikeresen egyébként elkezdtek csinálni, például Argentínában Milley. Bármilyen bolond az az ember, bármilyen nem tudom, láncfűrésszel megy föl a rockkoncertre, és adja elő magát, meg tényleg nagyon durván extrém dolgokat csinál. Nekem effektíve az egyik legjobb barátomnak a felesége az argentin.
1: Hát figyelj, úgy tűnik szerintem, mintha az argentinai, vagyis a VB-n, amerikai VB-n ugye eléggé nyomták volna Argentínát, lehet, hogy pont ezért is, nem?
2: Hát figyeld, egyébként egy összeeszkívés elméletnek elmegy. Egyébként is, ja, lehet. Bár nem tudom, hogy így a FIFA, mi a FIFA, Trump, Amerika, hogy miért nyomták Argentinát ennyire, vagy nyomták-e, én elfogult vagyok, mert én argentin drukker vagyok, úgyhogy ilyen szinten. Erről is csináltunk majd egyszer egy adást, de
1: egyébként az argentin csapatnak, vagyis most az Egyesült Államok csapatának a edzője is argentin például.
2: Így van, Pochettino, vagy hogy hívják. Így
1: ott van. A stárban van még argentin egyébként.
2: Hát jó, de most érted, most az, hogy ugye a Milleinnek a reformjai, hogy vágjuk meg nagyon durván az államot, nagyon komolyan, meg a szociális juttatásokat, ilyen szélsőséges libertáriánus, neoliberális a csávó, és a számok szerint elkezdett működni, na most, hogyha ez annak köszönhetően, hogy kapott 20 milliárd dollárt Trumptól, és ezért kezdenek jól lenni a számok, tényleg visszaesett a munkanélküliség is, fiskálisan sokkal jobban áll a költségvetés. Tehát, hogy hát tudod, Argentina nem tudom, 75-80 éve van csődbe folyamatosan, konkrétan. Tehát, de azért egy 45-50 milliós ország ez komoly potenciállal, olyan potenciállal mondjuk, mint amilyen országban teljes. Tehát Spanyolország is azt hiszem 50 milliós, vagy ilyesmi, nem?
1: Azt hiszem 40.
2: Tehát, hogy Lengyelország, Spanyolország, Argentina, azért ez komoly potenciállal tud már, van elég ember ahhoz, hogy jó gazdasága legyen.
1: Meg ugye nekik azért az is jó, hogy Dél-Amerikán belül szerintem ők talán így az egyik legfejlettebbek iparilag. Vagy
2: igen.
1: Tehát
2: mezőgazdasági, így van. Meg
1: tudják dominálni.
2: Így van. És ugye ezek a dolgok figyeltük meg, hogy mondjuk, hogyha végigvesszük ezeket az országokat, ugye az El Salvadori elnök, a Nayib Bukele, ő azt a programot képviseli, azért ő a biztonságpolitikai részét képviseli ennek az egész jelenségnek. Ugye ő konkrétan sikeres, nagyon sikeres. Visszafogta a bandákat úgy, hogy börtönöket építetett, és keményen bezáratta őket. És a világ, azt hiszem statisztikailag a világ legnagyobb bűnözésével rendelkező országból az egyik legbiztonságosabb közép-amerikai országot csinálta konkrétan. És ez itt nagyon-nagyon-nagyon komoly... Európában úgy neveznék, hogy emberellenesség és tényleg ilyen emberi jogi tiprások által, de ez van, hogy konkrétan ez működött, és ez működött. Tehát, hogy így visszaestek a halálozási statisztikák, a bűnözési statisztikák, és egyszerűen egy biztonságos, élhető országot csinált ebből az országból, ami egy élhetetlen ország volt, El Salvador. Ugye ez a kemény kéz modell konkrétan, ez a neve ennek a dolognak. Na most ezt ugyanúgy, ha megnézed Kolumbiába, ugyanúgy igény van rá, Chilébe ugyanúgy igény van rá, Peruba ugyanúgy, Bolíviába ugyanúgy, tehát ha megnézed a dél-amerikai országokat, akkor nem csoda mondjuk, hogyha ezt a programpontot így mindegyik politikai párt, aki ezt akarja képviselni, azt meglovagolja, hiszen ez politikailag sikeres tud lenni minden ilyen országban, ha megnézed. Akkor ugye a következő, így jövök be egyébként én a képbe, az Izrael barátság, az minden egyes országnál nagyon komolyan a képbe jön. Például a Kolumbiában az új megválasztott elnök, az Esprit, az konkrétan annyira látványos, hogy Kolumbia nagyon rossz kapcsolatot ápolt Izraellel az ő megválasztása előtt. A Petro nevezetű, az előző baloldali elnök. Ugyanez volt Bolíviában is konkrétan, olyan szinten, hogy megszüntették a diplomáciai kapcsolatot teljesen, a nagykövetséget, mint a Bolívia például. És mikor megtörtént ez a jobboldali fordulat, hát most annyira komoly fordulatot vett például Kolumbia, hogy Kolumbia lett a második ország a világon, aki elismerte a Golán-fennsíkot, mint Izrael része.
1: Aha.
2: Tehát Amerikai után Kolumbia az első, ez most történt egyébként. Most volt, azt hiszem, egy pár hete, nem tudom pontosan az idő, nem is olyan lényeges egyébként.
1: Na, egyébként Kolumbiáról ugye, hogy mondjam, mostanában így keveset hallottunk. Én pont az elnökválasztás kapcsán hallottam ezt, meg láttam ezt az új elnököt, és nagyon meglepődtem, mert ugyanezt láttam rajtatól, ezt a hát nem tudom, hogy ez jó meg kifejezése, hogy ez latinos vonal, de tudod, ez az ökölrázó, kiabáló, nagyon ilyen heves, ilyen nagyon intenzív, nagyon érzelmes. Azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen seggfej, tudod, egy ilyen szélhámos, mint ezek a Bolsonaro, meg a Trump is, meg ez a
2: Bolsonaro. Igen, de én értem, hogy figyelj, Stirlitz. Teljesen, nekem is ez a...
1: Ne, nekem hát nem is ez a technokrata vonal, akire én mindig vágynék, tudod.
2: Igazad van, nekem se ez a politikai ízlésvilágom. Uh-huh. És szerintem egy európai embernek nem lehet ez az ízlésvilága, mint egy Milley, érted, hogy egy ilyen barkós bohóc kiáll egy rock színpadra, fölhúz egy izét, egy láncfűrészt, és elkezd, és akkor, hogy ő majd megvágja az államot, és akkor egy ilyen láncfűrészsel stilizálja az egészet. Hát ez micsoda?
1: Tehát, hogy ez...
2: De most érted, hogyha belegondolsz abba, hogy milyen egy dél-amerikai szappanopera, érted, hogy ők mit fogyasztanak mondjuk kultúrában, tehát hogy, meg, hogy például csak mondjam a névválasztásokat, tudod, szeretik mondjuk ilyen hollywoodi sztároknak a neveit adni a gyerekeiknek. Meg. Tehát, hogy érted, ott ez a kultúra, egyszerűen ott így tudja kifejezni magát egy politikus. Így tud szólni a néphez. Érted? Ami nálunk egyszerűen nem férhet bele, érted? Ez Európában nem férhette bele, hogy így föláll a színpadra egy politikus, és ez a politikai teljesítménye. Hát azt nem tudnám mi elfogadni.
1: Lehet, hát nem tudunk ilyet mondani Európában most. Talán a Holland volt egy picit hasonló, a Wilders.
2: Hát jó, de igen, hát ez... Jó, oké, okay, Európában is koszovai parlamentben...
1: De ez itt nem jutott a kormányra, tudod. Igen. Tehát ez a...
2: Jó, oké, okay, Európában is vannak vadvidékek, koszovai kormányban, mai napig meg Ukrajnában is verekszenek a képviselők, oké, okay, rendben, vannak ilyen vadhajtások, de Dél-Amerikában konkrétan ez a fő vonal. És így tudják előadni magukat, érted? Kell a színház. Ők ilyen emberek, hogy mondtad, temperamentumosak, érted? Színes csili-vili, kell a színház, kell a show, egyszerűen kell. A dél-amerikai politika az ezen a szinten működik. Nekem ekvádori, van ekvádori családom, a nővéremnek ekvádori sráctól van gyereke, és érted, Ekvádorban is mai napig, hát néha azért van egy kis polgárháború, tudod, meg ilyenek, tehát hogy így, és ott így van, ez így van, néha azért kivezénylik a katonasságot, pár kis tankocska megjelenik Quitóba, és így ez így megy az élet. Így megy az élet, dollárral pénz nem, érted?
1: Ja, Venezuelában is, ugye ott is dollárral pénz nem. Szerintem hát, Argentinában is egyébként.
2: Hát ugye ott pezó, hivatalosan argentin pezó, de hát, na hát, dollárba bizniszelnek, tehát
1: ja. És ugye a következő, az most megint előszedték, hogy ugye Kuba az, ami még hátra van itt nagyjából Dél-Amerikában, ami egy ilyen baloldali...
2: Hát azért három van.
1: Három?
2: Hát három szélsőséges van, Kuba, Nicaragua és Venezuela.
1: Aha.
2: És van ugye a nem olyan szélsőséges, de baloldaliak, a Lula Brazíliába, a mexikói elnök asszony, meg az uruguayi, az Orsi. Ő is baloldali. Tehát ők hárman, akik ilyen nem szélső balosok, hanem baloldali, klasszikus baloldali kormány, és három szélbalos. Nicaragua, Kuba és Venezuela.
1: Te most, ha téged megkérdeznek, hogy mint ha te lennél, az nem tudom, kb. 1 milliárdan élhetnek Dél-Amerikában, vagy nem tudom.
2: Szerintem kb. Annyian élnek egyébként.
1: Az 1 milliárd Dél-Amerika nevében mit mondanál, hogy te miért gondolod azt, hogy erre ebbe az irányba vinni a politikát hasznos az életed szempontjából? Mi az, ami szerinted ezeknek az embereket motiválja?
2: Szerintem tök jó a kérdés, ugye, és ez a lényege. Szerintem ezért sikeresek ezek a politikusok. Ugyanis oké, hogy populista politikusok, oké, hogy nagyon nagy a színház, de pont ez a lényeg, amit mond, ez a lényege, hogy a bőrökön érzik az emberek, az szálvadoriak, a bőrökön érezték, hogy nem tudom, a statisztikát nézve meg, most írd be Google-ezbe, hogy nem tudom, 100 000 emberből hány volt halálos áldozat, bűncselekmény, és mennyi lett utána. És ez egy nagyon komoly eredmény ott. És lehet, hogy egy európai vagy egy nyugati ember számára ezek iszonyatosan durva dolgok, ahogy ezek kezelik ezeket a társadalmi dolgokat, meg ezeket a politikai döntéseket meghozzák, de konkrétan annyira el van harapózott az élet, hogy ezek működnek, ilyen szinten kell vágni.
1: Emlékszel a Filippino, vagyis hogy a Fülöp-szigeteki
2: a Duterte-re?
1: Igen, aki Egyébként tudod, ugyanez volt a programja. Az 3,75%-ot csökkent egyébként a bűnözés a most tavalyi évhez képest. De még mindig kurva magas, 58-ról ja. volt ja. tavaly. Ja. Hogy ugye Duterte is ez volt a programja, hogy összes drogárust agyon lehet lőni az utcán gyakorlatilag, ugye ez volt.
2: Jó, de...
1: Mert annyira kezelhetetlenné vált az a helyzet már.
2: Igen, csak tudod, ott azért belementek a Duterte-nél abba is, hogy ott azért belevették a politikai gyilkosságokat, tehát hogy ott a végén nem csak drogdíreket lőttek le. Ott az volt a probléma, tudod, hanem a Duterte-nek a politikai ellenfelére rámondták, hogy drogdílerek, és akkor megölték őket. Tehát azért ez egy kicsit más dolog. Mint hogy ténylegesen meghoznak a társadalomra pozitív döntést, és politikán kívül hozzá, tehát hogy nem visszaélnek a politikai legebben, hanem meghozzák, mint hogy a társadalom tisztuljon meg, és ne legyen az, hogy konkrétan a bűnözők irányítják az országot. Hanem a normális emberek tudjanak, a nem bűnöző hajlamú emberek tudjanak békébe prosperálni és élni. És egyébként ez, tehát hogy amit a Nayib Bukele csinál Salvadorban, az azért egy pozitív példa, mert ugye mindenre kihat. Tehát a gazdaságra is kihat, az emberek életvitelére is kihat, az életi minőségére is kihat, hiszen ez már érhetetlen volt, érted, hogy kimész az utcára, és attól kell félned, hogy bármikor elvágják a torkodat. Vagy megölnek. Tehát, hogy én mint mondjuk egy jobban baloldali ember, tehát mondjuk én gazdaságpolitikailag baloldalinak tartom magamat, és szociálpolitikailag is. De értem azt, hogy mi a vonzó az embereknek ebbe. Hogy miért azt mondják, hogy igen, és nézd meg Argentinában is, igen, nagyon-nagyon túl volt burjánzva az állam. Nagyon-nagyon sok olyan szociális, értelmetlen szociális döntések voltak magába az egész állam szerkezetbe, amik nem arra ösztökönözték az embereket tényleg, hogy összeszedjék magukat, hanem arra ösztökönözték az embereket, hogy beleposhadjanak a mindennapjaikba. És ebből nem lehet normális gazdaságpolitikát, ebben nem lehet prosperitást csinálni. Ja. És tehát, hogy konkrétan azokat a Dél-Amerikában vannak olyan szintű strukturális problémák, hogy ezeket konkrétan ki lehet emelni, és lehet, és így az emberek elé lehet tolni. Úgyhogy nem kell magyaráznod az egyszerű embereknek azt, hogy ezt ők miért kell ezt így behozni. Nem kell megmagyaráznod, nem kell morálisan alátámasztanod, nem kell, mert ezek azok az alapvető problémák, ami miatt nem működnek ezek az országok. Egyébként a Nayib Bukele, az nagyon érdekes, ugyanis ő egy palesztin családnak a leszármazottja.
1: Annyira furi ez a név, aha.
2: Képzeld el. Egy palesztin kivándorló és oda bevándorló család leszármazottja a Nayib Bukele, és éppen ezért nagyon érdekes egyébként az ő közeledése például Izraelhez, mert ő nagyon pragmatikus alapon közeledik. Egyébként a legtöbb pragmatikus alapon egyedül a Millei közeledik ideológiai alapon, mert ő szeretne betérni, mint zsidó. Ő zsidó szeretne lenni. Nem tudom miért, ne kérdezz, fogalmam sincs. Majd egyszer elolvasnám a könyvét, ha lesz neki. Egyébként nem tudom, hogy miért akar ő nézheti ennyire a zsidóságot, nagyon szereti, ezt tudom. Ő az egyetlen egy, aki ideológia alapon is közeledik Izraelhez. A többi az mind pragmatikus alapon, tehát az Esprit-ra is, a Kolumbia is. Ugye egyrészt víz megtart.
1: Egy pillanat, itt megállítanák egy pillanatra. Azt nem tudom, hogy neked meséltem azt, hogy a spanyolországi madridi nagykövetségen kivel találkoztam?
2: Kivel?
1: Na, csak hogy voltam Madridban, ugye a magyar nagykövetségen. Uh-huh. És intéztem ott, elvesztettem az útlevelemet, és újat kellett csinálni. Uh-huh. És ott volt egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen barna szemű, spanyolnak kinéző faszi, uh-huh. és ott szóba elejettünk, miközben vártunk angolul, és már rögtön gondoltam, hogy nem spanyol, mert elég jól beszélt angolul. Uh-huh. És kérdeztem, hogy mit csinál itt a nagykövetségen. És mondta, hogy ő argentin állampolgár, és hogy megkapta, és magyar állampolgár, és kettős állampolgár, uh-huh. megkapta az állampolgárságot a nagyszülei nevén. És kérdeztem, hogy mondom, igen, mondom, és mikor mentek ki a nagyszülők, és akkor mondta, azt hiszem 33-ban. És utána bemutatkoztunk, és mondta, hogy Daniel Schwarznak hívják.
2: Két ember lehet. Vagy volt náci, vagy zsidó, tudod?
1: Megjött Vejni közben, üdvözöljük Vejni.
2: Szia, Vejni!
3: Sziasztok, folytasd!
1: Na, csak félbeszakítottalak itt Argentinánál, de egyébként zenei szünetet kéne tartanunk szerintem, és addig, mert utána majd átköthetnénk arra, amit mondtál, ez az erős kéz utáni vágy, hogy az Európában is szerintem, hát nem mondom, nem tudom, hogy jó kifejezés, hogy fenyeget minket, de hogy van ilyen.
2: Szerintem én egyetértek vele. Ezt külön kell választani. Tehát ami Dél-Amerikában pozitív, az Európában fenyegető. Ez a különbség a két kontinens között, ez a különbség a két társadalmi fejlődés között. Dél-Amerikában konkrétan ez az erős kéz, ezek az intézkedések, ami egyébként egy európai embert elriasztanak, meg ez az egész, ahogy a politikát kezelik a dél-amerikaiak, ez egy vicc nekünk egyébként innen nézve. De ott konkrétan ezek működnek. Annyira mások a társadalmi berendezkedések, az egész a gazdaság, minden annyira máshogy működik, meg más szinten van, hogy konkrétan ezek az intézkedések úgy néz ki, hogy működnek. És egyébként már jelenségként terjednek, mivel, érted, Bukele eredményes lett. És nem csak ez nem csak propaganda, hanem érzik az emberek, hogy eredményes. Akkor már persze, hogy a Milei Argentinája, az Espriának a Kolumbiája, a Kastnak a Chiléje, a Rodrigo Páznak a Bolíviája, ez persze, hogy ezek is akarják, hogy a drogkartereket csukják börtön, azt nem tudom, hogy egyébként ezt hogy akarják, mert ez soha nem sikerült Kolumbiába, Perúba és Bolíviába ezt véghez vinni, de és ez tudod jó, hogy pontosan illeszkedik a Trumpnak a drogháborús.
1: Aha.
2: És így kapcsolódik be az egész.
1: Ja. Jó, folytassuk innen Csabi, illetve DJ nem DJ berakja a zenét addig, majd jövünk vissza egy kb. 3-4 perc, majd jó? Maradjatok velünk, a YouTube-on továbbra is lehet minket hallgatni.

0: tokma ismerne. Na, sziasztok, visszajöttünk, Stirlitz vagyok, ez itt a Szamárpad. Telefonszámom 215-37-73, élőben tudtok minket hallgatni a Tilos Rádión, a 90.3-on Budapesten, illetve online is, valamint YouTube-on megyünk a youtube.com/Szamárpad livestreamen, és megérkezett sztár vendégünk. A sztárok mindig késnek, úgyhogy ezért nézzétek el ezt Vejninek, késett Vejn is Svédországból, Stockholmból.
1: Sziasztok! Volt egy kis műszaki nehézségem, de most már veletek vagyok.
0: Köszönjük, Vejni! Na!
2: Köszönjük, Vejni! Hálásak vagyunk Isten király, köszönjük!
0: Tehát Dél-Amerikáról beszélgettünk, és akkor egy picit itt átkötnék Európára, hogy nekem, be beszéltünk már erről, meg a múlt adásban is volt Ceuta nyomán ugye a bevándorlási probléma, hogy Európában ugye nálunk is a bűnözés is probléma, de a bevándorlás az még nagyobb probléma, amire a jelenlegi kormányaink nem tudtak hatékony választ adni, és még ilyen tervek sem vannak gyakorlatilag, hogy hogyan lehetne ezt kezelni. Ez azért is érdekes most, hogy Vejnivel beszéltünk, hogy Vejni most érkezett vissza Stockholmba Budapestről vonaton, és megállt közben két helyen, Hamburgban és Kopenhágában, és Hamburg az azt mondta, hogy azért elég érdekes volt a főpályaudvar környéke. Vejni, nem hallunk, várjál, mute-ba vagy.
1: Meséljek erről, hogy milyen volt Hamburgban?
0: Nem csak az, hogy Németországban azért tényleg annyira nagy, szerintem annyira látványos ez a bevándorlási probléma, hogy ha ott vagy, de egyébként a médiából annyira nem jön át, szerintem. Nem azt mondom, hogy elhazudják, de valahogy ez le van mégis folytva. És ha viszont beszélsz az emberekkel, főleg itt Spanyolországban, én akikkel találkozom, németekkel, az olyan liberális arcok, akikkel, tudod, mikor megismerkedtem, ilyen haláljófejek voltak, most már tényleg így üvöltve beszélnek erről, amikor a kormányzati teljesítményt kell minősíteni, hogy az odaadják a pénzüket a bevándorlóknak, ingyen, tudod, ilyen 1000 eurókat osztanak, hogy meg nyelvtanfolyamra járatják, meg minden, és azért olyan kurva magas az ő adója, hogy nem éri meg már Németországba vállalkozni se szinte, meg ilyenek, vagy hogyha hát sokkal szarabb a helyzet, mint régenben volt, szarok az utak, meg ilyesmi, mert hát ő szerintek erre megy el a pénz, nyilván nem erre megy el a pénz, ez csak egy része a problémának, de erre is nagyon sokat költenek. Meg például most volt egy nagy gond Németországban, vagy egy ilyen nagy botrány, hogy ők is valami bicikliutat építettek valahol a német állam költségén ilyen charity-be, most nem tudom, hogy Afrikában, már elfelejtettem, vagy Dél-Amerikában, de valami teljesen lehetetlen helyen, ami hát semmi köze Németországnak. Na szóval csak ez jutott eszembe erről, hogy ugye nálunk ez a bevándorlás, ez szerintem ez egy továbbra is egy óriási probléma lesz, és én bazdmeg biztos vagyok benne, hogy az AfD az most már a következő választásokon nagyon jól fog szerintem szerepelni.
1: Figyelj, nem élek Németországba, igazából most hirtelen a Dénes Bali jut eszembe, akit meg tudnánk kérdezni, bár ő is már elköltözik biztos, mert túl sok a bevándorló. De hát igen, a hamburgi főpályaudvar környékén nem nagyon láttam este 11-kor fehér embert. Viszont az jutott eszembe, amit pont a kedvenc amerikai német humoristám is mondta, hogy hát éhen halnának. Ő azt mondja, milyen jó, hogy jöttek a törökök és hoztak sokféle kaját, mert a miénk nagyon unalmas, de hát minden látható munkát, tehát a nem tudom, a vonaton a takarítást, az összes tehát kajabolt, az összes nyitvatartó, akármiben ugye a bevándorlókat látod. Hmm. Hát nem jutottam el sajnos a csini Hamburg külvárosában lévő villanegyedekbe, de majd legközelebb oda is elmegyek, biztos ott vannak németek is.
0: Mindig ez jut eszembe, hogy biztos, hogy túlnyomó részben a bevándorlók túlnyomó része rendes, melózni akar, adót akar
1: fizetni. És melózik is, mondom, velük találkozol.
0: És iskolába akarja járatni a gyerekeit. De azért, de végül, de ami meg, amit meg látsz, ami szembetűnő, az meg azok, akik drogoznak az utcán, meg megtámadják, meg inzultálják a járókelőket, meg nem tudom, meg hajléktalanok, meg ez, meg az. Tehát akkor ez inkább közbiztonsági kérdés, hogy miért látom őket, érted, a Spár előtt belőve, vagy hogy van, vagy mi ez? Hogy van ez Izraelben? Ott biztos kemény kézzel kezelik az ilyeneket, baszki.
2: Figyeld, nekem az a véleményem erről, hogy ez konkrétan, ez az egész probléma, ez államnak a problémája. Ezt itt az erőszak szervezetnek, meg a törvénykezésnek kéne megoldania konkrétan, hogy be kéne tartatni a törvényeket. Ennyi. És nem kéne ebből baloldali ideológiát csinálni, hogy jaj, szegény, ő csak azért bűnözik, mert ő nem érti, ami még nem szokott meg a kultúránkban. Nem. Ugyanúgy a fehér embert is tartóztassák le, hogyha erőszakol, meg lopcsa, hazudik, meg a nem fehér embert is bőrszintől, vallástól és mindentől függetlenül, és akkor működne egy rendszer. Ennyi, kész. Ennyi, be kell tartatni a törvényeket, nem csak törvényeket kell hozni. Alkalmazni is kész, be kell tartatni, és akkor nem lenne probléma. Ennyi. Én szerintem ennyi az egész. Itt ez a probléma, hogy itt a ideológiák így beleférkőztek ezekbe a dolgokba. A szélsőjobbosok eltúlozzák a migráns soknak a viselkedését, meg a bűnözését, a szélbalosok meg eltúlozzák azt, hogy már az is durva, hogyha egy rendőr már intézkedni Németországba mondjuk. Uh-huh. Egy valami bűncselekményért, hogyha azt egy migráns követi el. Szerintem itt ez a probléma, hogy nem a tényleges élet szituációkat kezelik, hanem politikai ideológiák mentén keretezik az egész narratívát, és nem a valóság mentén. Szerintem ez a probléma Európában.
3: Egyébként. Van egy bejövő telefonunk.
4: Szervusztok, kisember vagyok. Csak Hello. Azért telefonáltam. Szervusztok, kisember vagyok, ha hallotok.
1: Hallunk, kisember.
4: Na, csak azért telefonáltam, hogy még belterjesebb legyen a műsor. A 80-as években volt az a vicc Németországban, hogy felmérést készítenek, zavarják-e önöket a török vendégmunkások? 40%-ot nem zavarja, 20%-ot zavarja, 60% azt válaszolta, de fog itt. Még a török lönnyi, hogy menj a fenébe. Na, ennyit szerettem volna egyelőre hozzáfűzni, jó?
2: Köszönjük, nem kis ember! Köszönjük szépen!
1: És Máltán mi a helyzet egyébként?
0: Hát Málta biztos, hogy érintettem be egyébként, mint ahogy Olaszország is. Hát Málta nem Olaszország, de közel vannak. Olaszországban Róma az nagyon durva,
1: mint a báró. Mert szerintem itt azért valami kőkeményen elmaradt, és ezt a nyugati országok megspórolták az elmúlt 30-40 évben, hogy integrálják ezeket az embereket, akiket ők hívtak be, mert munkaerőre van szükség.
2: Pontosan.
1: Tehát az ideológiák harc az akkor kezdődött, amikor rájöttek.
2: Hogy nem akartak vele mit kezdeni.
1: Az iszlamisták, vagy akárkik, hogy itt van egy rés.
2: De nem, de ez igazad van, hogy az európai politikusok meg lusták voltak integrálni, mert az egy politikai munkát el kellett volna végezni, meg egy társadalmi munkát, és inkább elvitték ők is ideológiai irányba. Tehát a balosok elvitték.
1: Megpróbálták ennek a költségeit megspórolni, és aztán pedig már politikailag olyan nagyjá dagadt a probléma, hogy egy 15-20 éven át nem mertek, tehát amíg nem jöttek a szélső jobboldali idegengyűlölő pártok, addig a hagyományos polgári pártok, meg a nem tudom, szociáldemokrata pártok nem mertek hozzányúlni, ez egy ilyen méhkas, vagy nem tudom.
0: És én azért gondolom azt, hogy nekünk, ugye, akik nem vagyunk, én nem vagyok jobboldali, szélsőséges, inkább ilyen konzervatív liberálisnak gondolom magam, de nekünk is fel kell most már emiatt emelni a hangunkat, mert hogyha nem vigyázunk, akkor jönnek a nácik, bazdmeg. Hogyha nem nyújtanak erre megoldást, akkor bazd meg jön a Mi Hazánk, meg jön az AFD, meg jön a Vox. Úgyhogy ezt meg kell oldani.
2: Nem, szerintem Magyarországon nincs veszély. Szerintem Magyarországon a szélsőjobbos plafon az nem tud áttörni, azért, mert konkrétan Magyarországra nem mennek a migránsok.
1: Jó, azt hittem, azt fogod mondani, Petike, Magyarországon nincs veszély, mert Magyarországon vannak zsidók elegen, tehát ott rájuk.
2: Nem, oda nem mennek a migránsok, az csak egy tranzitor, csak átmennek rajta, érted? Ott nem maradnak migránsok.
1: Hát, nem, most már nem ez van egyébként, mert... És a Magyarországon is mindenhol találkozhatsz mindenféle nációból származó emberekkel bárhol.
2: Ez igaz.
1: Van, hogy angolul kell dumálni egy kávézóban,
2: ez igaz.
1: Vagy egy boltban.
2: Ez igaz, viszont én csak izékkel találkoztam.
1: És egyébként nem tudom, szerintem ez Magyarországnak kurva jót tesz, mert Magyarország valahogy... nem is tudom, hogy milyen szavakat használják, hogy ne menjen túl a jó ízlés határán.
0: Hát figyelj,
1: kicsit
0: abban
1: kimaradtunk
0: biztos vagyok.
1: Ebből a flowból, szerintem itt az ideje, hogy ez megérkezzék Magyarországra.
0: Hát például nekünk abból szerintem szerencsénk van, hogy elég sok ázsiai érkezik Magyarországra, és szerintem azért mégiscsak szerintem az ázsiaiakkal valahogy könnyebben kijövünk, mint olyan az iszlámmal szerintem. Kulturálisan valahogy úgy közelebb vagyunk hozzájuk. Meg azok az országok azért, ahonnan ők jönnek, tehát mit tudom én, Fülöp-szigetek, Vietnám, Kína, azért annak egy jó része most már nagyon polgárok, vagy hát egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen technológiai forradalomból jönnek. Tehát ők azért ismerik a social médiát, fogyasztják is, látják, mi van a világban, tudod, a popkulturálisan szerintem teljesen hasonló.
2: Hát gyakorlatilag ők irányítják a popkultúrát ilyen jelentős részét. Most ők alakítják a kultúrát konkrétan a világban, tehát a mainstream most inkább már onnan kezd jönni, a mainstream, hogyha megnézed. Egyébként, hogy mi van Izraelbe, csak hogy válaszoljak, kérdezted. Hát itt az van, hogy itt jönnek, most például itt most felszámolták ezt a szomáliai, kelet-afrikai, észak-afrikai, nyugat-afrikai kulimunkás brigádot, és most az új mexikóiak Izraelbe, azok most tájföldiek, meg vietnámiak, meg kínaiak. A kínaiak azok építkeznek, a tájföldiek azok masszíroznak, meg boltba árupakolnak, meg IKEA-ba a raktárba pakolásznak, meg a internetes rendeléseket pakolják össze, a vietnámiakkal, a laosziakkal, meg ezek a Kambodzsa, meg ezek. Mm-hmm. És akkor ezek. De olyan szinten, hogy tudod, erre cégek alakultak, külön biztosítótást, tehát rendesen megvan minden. Külön az egészségügyi biztosítást intézték nekik.
0: Van már ilyen Chinatown nálatok?
2: Tájföld.
0: Igen.
2: Az rendesen, annyi tájföld jött be, hogy rendesen tudod, már van áruházuk, hogy a kajájukat tudják, minden. Tehát, hogy rendes ipar.

0: is ide, és akkor itt hordják. Persze, hát itt szabad vallásgyakorlás van, itt senkiben nem kötnek így beletet.
1: Vannak Kínában zsidók egyébként?
0: 3000 zsidó van Kínában, 3000. Van egy település, és csak kínaiak, ilyen kínai zsidók.
1: Ez mindig ilyen vicces, mikor ilyet hallok, de azért tényleg ez
0: a... A zsidók nagyon hasonlítak a magyarokra, mindenhol vannak. Mindenhol, tényleg.
1: Na figyeljetek, 8 perc van az adásból, utána nem hagyjuk abba, hanem megyünk át YouTube-ra, de kezdjük bele az új témába, amit majd ott folytatunk. És akkor ez lesz a cliffhanger.
0: Cliffhanger
1: felhívás azoknak, akik YouTube-on, illetve a rádión hallgatnak minket, hogy térjenek át a YouTube-ra is.
0: Igen, mert az iráni-izraeli háborút már csak ott tudjátok hallani, hogy mi történik.
1: Bizony. De azért belekezdhetünk.
0: Hát egyébként nagyon sok minden, ezt tudjátok, hogy nem történt most az utóbbi 2 évben igazából.
1: Igen.
0: Most összeomlott az egész úgy, ahogy van. Augusztus 17-én lejárt, ugyebár. Ez az előzetes. Hát volt egy ilyen előzetes ilyen.
1: Ja, az lejárt?
0: Augusztus 17-én.
1: Egy verszüneti megállapodás volt.
0: Lejárt. 17-én vége van. Uh-huh. Az annyi történt, hogy Trump folyamatosan mondja, hogy Hormuz nyitva van, és egy nagy cég nem mer közlekedni Hormuzon keresztül. Annyira bíznak Trumpba, konkrétan nyitva van. Irán az titkos, hát nem is olyan titkos, de tárgyal ugye az Ománnal. Uh-huh. Hogy ők majd ott meghatározzák, hogy mennyi sápot fognak levenni, ami nagyon komoly egyébként, mert egyes, vannak olyan nézők, hogy 30%-ot akarnak levenni.
1: Tehát hír, hogy Trump azt mondta valami sajtótájékoztatóan, azt hiszem, hogy riporteri kérdésre, hogy Omán sokat akadékoskodik, majd jól megbombázzuk őket.
0: Tét bombázza az országot! Azt mondta, Tomár királynak azt mondta, hogy szétbombázza az egészet úgy, ahogy van.
1: És Omán a legrégibb szövetséges a Közel-Keleten az Egyesült Államoknak, azt hiszem.
0: És a Dél-Korea, amerikai dél-koreai közös hadgyakorlat.
1: Ja, igen, igen.
0: Hát az is, hallod, mindent szétbombáz a csávó, mindent. Ezt soha nem fogják tudni újraépíteni.
1: Ezt a rádióhallgatóknak mondom, hogy azt mondta, hogy hagyják abba, van egy közös dél-koreai amerikai hadgyakorlat, hogy ezt állítsák le, mert hogy ezt ők fizetik, és ők nem akarnak erre már pénzt költeni, mert a dél-koreai elnök az nem támogatja őket a Irán elleni háborúba, és amúgy is ő nagyon jó viszonyban van.
0: Na jó, van, a kinder. Igen.
1: Ah, úgyhogy még 5 percünk van, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, és szerintem a jobboldali maga közvélemény számára is egyre világosabb Amerikában, hogy Trump kezd megőrülni. Tehát most azt néztem, hogy most már olyan influencerek álltak ki mögüle, akik végig támogatták a kampányába, ugye Joe Rogan, aki ez a nagyon híres podcast, nagy kurva nagy nézettségű podcastja van, volt nála interjún, állítólag rengeteget hozott a Trumpnak szavazóba. Joe Rogan, akkor ez a Laura Palmer, aki most hirtelen nagy ukrán barát lett, aki nagyon ellenezte az amerikai támogatásokat Ukrajna ellen. Akkor Tucker Carlson, akiről beszéltünk már előtte. Tehát úgy
0: már
1: látom,
0: régebb óta egyébként, a Tucker Carlson már régebb óta ellenem.
1: Úgy látom, hogy igen, hogy Trump az kezdi elveszíteni most már népszerűségét.
0: De tudod, mire egyébként végül, egyébként tudod, mire megy ez ki? 33-38%-os népszerűsége van most Amerikában. 80%-a az amerikaiaknak gondolja azt, hogy hosszú lesz az iráni háború, és ezért van ez. Igazából. Tehát a maga az ezért érzi azt, nem azért, mert hogy mindig is látszott a csáva, hogy kezd megőrülni, hanem konkrétan megy ki mögül le most már támogatottság is.

0: Úgyhogy politikailag nem föntartható.
1: Jó. Na, ebbe belemegyünk akkor a YouTube-on jobban. Most itt elköszönünk a Tilos Rádió hallgatóktól 2 perccel korábban, úgyhogy köszönjük a FM-en a hallgatóknak. Folytatjuk tovább a YouTube-on. Lehet, hogy lesz 1-2 perc ilyen technikai szünet, átállunk egy másik streamre, és akkor onnan nyomatjuk. Sziasztok, és 2 hét múlva újra találkozunk. Ciao.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Boy, meg a kérdés, hogy nem

0: Attilas Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamutmaradványok, a horvátországi Valkó-Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklőfegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Kubiton.
2: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott. Különös régészeti leletről ír a Qubit. A krétai Gortyusz város Apollon szentélyében 450 olyan egércsontvázára bukkantak, amelyeket valószínűleg az istenségnek áldoztak. A sokoldalú Apollonról kevésbé ismert, hogy az egerek parancsolója is volt, pedig Smintheusnak, vagyis egérülőnek is nevezték. A neki emelt szentélyek némelyikében pedig élő egereket is tartottak. Ezek feljegyzések szerint a mai Törökország területén fekvő Troászban, az oltárban laktak, és etették is őket. A Gortyuszi szentély az időszámításunk előtti 7. században a városfalakkal egy időben épült, így a legrégebbi a Apollonban. Egy áldozati kútból a csontvázakon kívül más maradványok is előkerültek. Ez az első bizonyíték arra, hogy az egéristen kultusza Krétán is jelen volt, valószínűleg a szigeten elterjedt Apollon tisztelettel párhuzamosan.
0: Attilas Radio hier rät, hallo Tatok.

Na, hello, hello, hello, ez itt az Esti, minkben vagytok a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Jó sok zene után, de majd beszélünk is valamikor. Maradjatok velünk, hallgassátok a Tilost, hallgassátok a zenéinket.

0: Talán hamvaikkal szaporítanák a magyar föld televényét, másként gyávaságuk folytán úgysem hajtanak hasznot a nemzeti eszmének. Simon József Sándor, tudománya, Pikler Gyula tanítása, vagy egyszerűen csak demagógia. 1907.
1: Na, hello, hello, hello, ez itt még mindig az Ésti Minkben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Üdv, üdv, üdv, mindjárt Szent István nap, és ilyen pre-Szent István napi adással, kis-kis csokorral, kis-kis ajándékkal készültünk nektek. Itt van velem a stúdióban Milán. Szervusz, Milán.
2: Hello, sziasztok.
1: A hírhet Miki.
3: Hello, hello.
1: Yeah. A még hírhettebb Gábor.
4: Hello, sziasztok.
1: És a megismételhetetlen Zsombor.
0: Sziasztok!
1: Na hát még egy olyan, mint Zsombor nincs, az biztos. Szóval most 19-e van, és mint az köztudomású holnap 20-a, és hát vannak hottékeink. Milán, akarod kezdeni a te hottékeddel? Na, összefoglalom a hallgatókat, tetszettek volna a Fideszre szavazni, és igen, akkor 3-20 lenne még mindig a sör. Mint kiderült, 1000 forintban van maximalizálva a sör ár, de hát valószínűleg akkor 1000 forint lesz minden sör.
2: Igen, és engem Károly behúzott a csőbe.
1: Én azt mondtam, hogy 500
2: igen,
1: forint
2: igen,
1: lesz.
2: Igen, valahol azt megkáltam, hogy 500 forint lesz, amire még én is elismerően csettintettem, hogy ez egy jó nap lesz. Egy nap szocializmus az évben. Mindig igen. Jár. Az alkotmány ünnepén.
1: Abszolút.
2: És de utána fact-checkeltük, és kiderült, hogy nem. Nem vettek fel, nem adta ki állami támogatást arra a kormány, hogy olcsó legyen a sor augusztus 20-án. Ellenben 1000 forintban maximalizálták az árat. Ennél lehet olcsóban is adni. Hát majd holnap végzünk egy piackutatást, és meglátjuk, hogy...
1: Kis terepmunkát.
2: Igen, igen.
1: Szóval lehet, hogy majd összefuttok velünk, valószínűleg nem leszünk annyira vállalatotlan részek, mert drága lesz a sör, nekem ez a sejtésem, de ezt teszteljük majd. Meg még azt beszélted, hogy ez az ilyen, még a Fidesz alatt ez ilyen egy nap szocializmus volt. Ugye az egy nap kommunizmus alatt lett volna, hogy ingyen van a sör.
2: Igen, igen.
1: Most ez nem tudom, egy nap...
2: Egy nap szociáldemokrácia.
1: Na, de hát azt hiszem, Miki, neked is volt egy hot téked a 20-ával kapcsolatban.
3: Csodálatos ez a szociális reformáció elmélet, amit itt hallottunk. Én csak azt mondtam, hogy én alapvetően coming out olok, hogy én tűzijáték párti vagyok, tehát pro tűzijáték, mert ilyenkor meg lehet az érdekes jelenséget figyelni, hogy az a mindenféle dolog, amit kibocsátottak, ez kondenzációs magként viselkedik, és télen szép ködött, mesterséges ködött előállít, mert ez nyáron nem jellemző. Ugyanakkor a nyári tűzijátékot a meteorológusoknak, az egy, ugye, ha én vagyok, az egy veszélyes üzem, ugye az elmúlt két tüzetben háromszor is komoly problémák is.
1: Sok karrier ráment.
3: Nem tudom. Igen, Habonynak nem, hogy hittek azt a, mindegy, valamelyik fideszes politikusnak nem jeleztek vissza időben, vagy...
1: Hát meg nem járt a kaszálytáncot, ugye, ilyen sámánnak lettek kinevezve, meg kellett mondani, hogy esik el majd az eső 20-án, és nem találták el, és ezért kirúgták egy pár arcot. Ez a backstory amúgy annyira nem érdekes, viszont ami nagyon érdekes, vagy ha még van hot take Gábor és Zsombor részéről, hogy 20-ával kapcsolatban, akkor ne tartsátok magatokban, illetve a kedves hallgatók is nyugodtan, ha van valami elborult hottéketek, akkor azt se tartjátok magatokban, de ha ilyen nincs, és nem égnek a vonalak, akkor viszont Milánnak van egy nagyon érdekes beszámolója a bérlők a bérlőkért, azaz Babér, azt hiszem, jól mondtam, hogy bérlők a bérlőkért, nem?
2: Igen, igen.
1: Babér igen. Legújabb kalandjairól. Mi ez a Babér, azon kívül, hogy egy nagyon jó növény?
2: Igen, kicsit messzebbről kezdeném, mert...
1: Lépjünk hátra két lépést, és utána arcon magunk.
2: Igen. Szóval ugye az előző adás végén már kicsit promóztam ezt a formációt, de kicsit nekem az volt a reményem, hogy picit így általánosságban is kibonthatjuk ezt az egész bérlői szakszervezet témát, meg kicsit a
1: bérlői piacra. És itt erre van igen. Tér.
2: Ah,
1: remények műsora.
2: Ez köszönöm. Szóval igen, nem tudom, hogy a hallgatók, vagy egyáltalán itt a stúdióban, hogy mennyire vagytok ismerősek így a bérlői szakszervezet meg egyáltalán így a fogalmával, de azt látom, hogy nem annyira túlságosan.
1: Ostobán nézünk, ugye, és azt kérdezzük, hogy mi az
2: Milán oszd a bölcsességet.
1: Igen, szóval
2: és Milán, én pedig nagy kegyesen lejövök közétek, és kiosztom az észt.
1: Jó, szóval tényleg fogalmam sincs, az meséld el.
2: Most hátrafele sétálunk, mert még a bérlői szakszervezet előtt. Ugye ez lehet, hogy kézenfekvő, de ugye Magyarországon létezik bérlői piac. Akár hogy micsoda. Szóval ez akár jó, akár nem, Magyarországon létezik bérlői piac. Ugye vannak itt olyan dolgok, hogy ugye egyébként az ilyen volt szocialista, meg a nyugat-európai ország között alapvetően elég nagy szakadék van abban, hogy a társadalomnak mekkora hányada az, ami birtokolja a saját lakását. Ugye Magyarországon ez egész Európában az egyik legmagasabb arány, azt hiszem például a Románia az a még magasabb, de Magyarországon is még ilyen, igen, Károly reakciója a Románia.
1: Románia
2: magad. Igen. Szóval Magyarországon még pár évvel ezelőtt is ilyen 90% közelében volt, azóta ez csökken, de most is mindenképp még ilyen 85-90% környékén van. Szóval ugye ilyen alapon lehetne azt mondani, hogy Magyarországon nem olyan fontos tényező, vagy nem érinti a társadalomnak olyan nagy hányadát a bérlői ügyek, meg az, hogy albérlők lennének. Ugye itt azért van néhány olyan dolog, hogy azért, hogyha ebbe kicsit differenciálunk, akkor már egy eléggé más képet kapunk. Tehát igen, mondjuk nem tudom, egy vidéki kisfaluban nincs túl sok bérlő, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy Budapest, vagy a vidéki nagyvárosok, vagy ha azt nézzük, hogy a fiatalabb korosztály, akkor már egy eléggé más képet kapunk. És egyébként az van, hogy ez a folyamat csak egyre jobban gyorsul. Tehát az utóbbi években és előreállhatóan a következő években is az van, hogy Budapesten meg a többi nagyvárosban és a fiatalok körében így rohamosan nőni fog még tovább azoknak az aránya, akik bérletben laknak. Egyébként emiatt van egy ilyen fogalom is, hogy bérlői generáció, ami egyébként egy ilyen jó dolog lehet. Én nagyon nem szeretem, mert szerintem azért vannak bőven idősebb emberek is, akik bérelnek. De...
1: A bérlői generáció egy ilyen nagyon középszerű tini zenekarnak egy csodálatos név.
2: Igen, szóval igen. Csak a bérlői generáció. Igen. Szóval igen, van ez, és hát emellett még ott van az a tény, tehát, hogy egyszerűen Magyarországon nagyon-nagyon alul szabályzott a lakásbérleti piac. Sőt, hát közel áll ahhoz, hogy gyakorlatilag semennyire nincs szabályozva. Ugye ez teret ad mindenféle visszaéléseknek. Ugye nyilván itt meg kell jegyezni, tehát erre majd később még kitérünk, hogy mi miért arra fókuszálunk, hogy a bérlőkkel szemben hogy élnek vissza, de már itt hallom, ahogy égnek a vonalak, és a telefonban mindjárt valaki behív, hogy igen, mennyire rossz a tulajdonosoknak, hogy
1: nedves álmaink, hogy bárki igen. Betelefonál, ne haragudjál.
2: Igen. Egy jót vitatkozni, egy jót így fröcskülődni a vonalon keresztül.
1: Abszolút, de amúgy nem csak már a bérlőkkel kapcsolatos, tehát hogy még a bérlői szerződés megírása előtt is azért ez hatalmas területet, például a teljesen nyilvánvaló diszkriminációnak. Tehát, hogyha valaki benne van ilyen, mit tudom, Facebook csoportokban, ahol emberek keresnek lakást, akkor ott ilyen nagyon cudar, nagyon rasszista dolgokat olvashat, vagy nem tudom, ilyen kutya ellenes dolgokat, vagy dohányzás ellenes dolgokat, ami még szörnyűbb, de hát ebben a világban már nekünk áll lejjebb, és nem tudom, diszkriminálva érzem magam, mint dohányzó.
0: Biztosan lenne betelefonáló, de valószínűleg...
1: De vagy most a betelefonáló mondja.
0: Ja, jó. Nem. Úgy értem, hogy lenne betelefonáló, ha lenne olyan, aki iratis szerződést és legálisan csinálja a lakáskiadást.
1: Hoppá. Amúgy az nagy lifehack, nem is kell szerződés végül is. Ez, igen, erre nem is gondoltam. Na de Milán, mondjad
2: igen,
1: az okosságokat.
2: Egyébként ugye nem tudom, hogy nyilvánvaló okokból erre nincs... statisztika, vagy hát maximum becslések vannak, hogy mekkora hányad a lakásbérleteknek az, ami illegálisan, vagy hát szerződés nélkül van kiadva. Nyilván még, ha van is szerződés, akkor nem tudom, hogy így ötünk közül így hányan találkoztunk már olyan albérlettel, ahol így adózott utánunk, meg minden tisztán csinált a tulajdonos. Szóval igen, de hogy azért, hogy nyilván így ne csak az legyen, hogy így a tulajok felé ütve, tehát így valójában ez a tulajoknak is kedvezne, tehát gyakorlatilag minden szereplőnek kedvezne, hogyha egy ilyen szabályozottabb lakásbérleti piac létezne Magyarországon. Na, és ugye, tehát hogy léteznek olyan dolgok, hogy bérlői szakszervezet. Ugye ez Magyarországon eléggé hát ilyen újnak hat, vagy hogy így nem is nagyon tudják az emberek, hogy micsoda. Egyébként rengeteg országban ez már egy elég bevett dolog. Nyilván most ilyen távoli példákkal is lehetne dobálózni, de egy közelebbi példa az az, hogy Csehországban is van egy ilyen bérlői szakszervezet, nekik az a nevük, hogy INN, ez bérlői kezdeményezés, azt hiszem így lehetne fordítani.
1: Beke.
2: Igen.
1: Ugye az in se rossz.
2: Béke. Bérlői kezdeményezés. Béke.
1: És landlord szakszervezet meg out. És akkor out. In and out.
2: Szép. Szóval igen, van egy néhány éve elindított, egy azt hiszem mostanra már ilyen 800 főre duzzadt bérlői szakszervezet Csehországban, akik eredetileg Prágában indultak, de most már Prágában és Brnóban nagyon szépen megvetették a lábukat, folyamatosan működnek, egy elég aktív tagsággal, és egyébként ezen kívül még több csehvárosban is jelen vannak ilyen félig rendszeres vagy ilyen eseti jelleggel, és egyébként elég menő, hogy milyen sikereket értek már el. Nyilván egyébként bukásaik is voltak, tehát így mi így tőlük próbáltunk tanulni, mikor elkezdtük előkészíteni ezt a szervezetet, és most sejtek arról, hogy hát azért az elején elég sok tévúton indultak el, meg elég sok ilyen zsákutcába belefutottak, de most arra nagyjából így elég jól kidolgozták így a működési mechanizmusaikat. Egyébként az egyik ilyen nagyon érdekes, meg ilyen nagyon menő dolog, amit csinálnak, az az, hogy rájöttek, hogy az a dolog, ami kb. Mindenkinél fennáll, és amivel így nagyon be lehet húzni az embereket, az az, hogy a tulajdonosok a kaucióval baszakodnak, mikor lejár a szerződés, és akkor erre találtak ki egy ilyen mechanizmust, vagy egy ilyen lakhatási jogban képzett, meg ilyen az ilyen helyzetekre felkészült csapattal így oda mennek egyezkedni. Igen, ez most kicsit úgy hangzik, mintha ilyen verő emberekkel mennének oda. De...
1: If it works, vagy ha működik, akkor
2: igen, igen. Nem. De egyáltalán nem a megfélemlítés a célja ennek. Tehát tényleg az, hogy azt látják, hogy nyilvánvalóan így a tulaj meg a bérlő között egyszerűen fennáll egy ilyen hatalmi egyenlőtlenség. Tehát, hogy akármennyire is lehet azt mondani, hogy valamilyen szempontból a tulaj is ki van szolgáltatva dolgoknak, meg a tulaj a szemben is lehet visszaélni, de egyszerűen azt nem lehet megkerülni, meg letagadni, hogy az a helyzet, hogy ott van két ember, és az egyiknek van egy lakása, a másiknak meg nincs egy lakása, és valamilyen módon lakhatáshoz kell jutnia. Az egy olyan hatalmi egyensúlyt eredményez, ami egyszerűen megkerülhetetlen, és ezért gondolják ezt, hogy ez egy ilyen jó eszköz, hogy oda mennek olyan emberekként, akik már láttak ilyen helyzeteket, vannak ilyen tárgyalás technikai készségeik, esetleg jobb esetben van valamilyen szintű, ahogy mondtam, ilyen lakhatási joggal kapcsolatos tudásuk is, és akkor ebbe próbálnak így egyértelműen a bérlőnek az oldalán, de hogy nem csak a bérlő érdekeit nézve, hanem így a közös megegyezésért egyezkedni, meg kiállni, hogy ne történjen visszaélés a bérlővel szemben. Úgyhogy igen, ez az egyik ilyen tök menő, ilyen rendszerezett dolgok, amit csinálnak, de ezen kívül így mindenféle tevékenységük van még, és igazából ez volt ez a szervezet, ami mint egy ilyen közeli példa. Ugye az van, hogy természetesen nem ugyanaz, de azért így a cseh, meg a magyar lakásbérleti piac, meg az egész ilyen lakhatási helyzet a két országnak, az egyébként eléggé hasonlít egymáshoz. És ezért gondoltuk, hogy ez egy ilyen jó követendő példa lenne, hogy tőlük tanulni. És igen, igazából ez által inspirálva kezdtük el márciusban, vagy hát február-márciusban előkészíteni ezt a szervezetet, ami most arra ez a babérrá, a bérlők a bérlőkért szervezetté nőtte ki magát, mert úgy gondoltuk, hogy Magyarországon is szükség van egy ilyen szervezetre.
1: Ez biztos. A full kontakt tárgyaláson kívül amúgy még mit tud csinálni a babér, vagy miért jó egy ilyen bérlői szakszervezet, miben tud segíteni adott esetben a bérlőknek, vagy mit nyújt, milyen szolgáltatásokkal készül egy ilyen?
2: Hát szerintem vagy ez lehet, hogy direkt ilyen provokáció volt.
1: Abszolút.
2: Abszolút, jó. Szóval nyilván én abban az iskolában vagyok, meg azok az embereknek a túlnyomó többsége, akikkel ezt elkezdtük, hogy nyilván így nem szolgáltatásokban kell gondolkodni. Tehát persze így, ha valaki belép egy szervezetbe és tagdíjat fizet, akkor nyilván valamit abból vissza kell kapnia. Tehát teljesen egyértelmű, hogyha potyára én sem fizetnék egy tagdíjat valamilyen szervezetben, de ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt ne ilyen szolgáltatásként legyen felfogva, mert ilyen önszerveződő, ütőképes közösségek csak akkor fognak kialakulni, hogyha amikor meginvitálunk embereket ebbe a közegbe, akkor nem az a narratíva, hogy lép be ide, és hogyha fizeted a tagdíjat, akkor mi megcsináljuk neked a dolgokat, meg mi adunk neked valamit, hanem gyere, lép be, és csatlakozz egy közösséghez, ahol közösen kiállunk magunkért, meg egymásért. Egyébként konkretizálva kismillió lehetőség van, tehát az olyan, hogy az inni is, meg mi is így gondolkozunk azon, hogy mik az ilyen megfelelő módszerei ennek a cselekvésnek. Az egyik, amit mindenképpen szeretnénk csinálni, vagy így propagálni, az, hogy elkészítettünk egy ilyen bérleti szerződés mintát, ami úgymond egy ilyen ideális bérleti szerződés lenne, olyan szempontból, hogy minden szabályozva van benne, a kaució is, tehát hogy egy olyan bérleti szerződés, ami remélhetőleg egy ilyen minél kiegyenlítettebb és egy ilyen minél tisztább viszonyt tud létrehozni ebben a bérlői viszonyban. És például ez a szerződés, mint az, amit szeretnénk, hogy minél szélesebb körben így elérjük azt, hogy mondjuk a tagok azok kikényszerítsék, vagy kitárgyalják, hogy ilyen bérleti szerződéseket köthessenek a tulajokkal. De ez mondjuk az egyik példa. Nyilván, tehát ez tényleg olyan, hogy ez egy megközelítés, meg majd a jövőnek a kérdése. Nyilván az mondjuk egy erős kérdés, hogy mennyire kell majd, vagy mennyire jó neki menni mondjuk olyanoknak, hogy kiválasztani egy társas házat, ahol mondjuk a szervezetnek egy tagja él, és akkor ott megpróbálni strukturális alapon a társas háznak az összes lakását végigkopogtatni, és akkor megpróbálni ott egy ilyen helyi közösséget felépíteni. Ugye ez mondjuk olyan, ami az inneseknek, tehát ez nyilván alapból ilyen magától értetődőnek tűnik, de az inneseknek egyébként először ez volt a nagy zsákutca, amiben belefutottak, hogy Prága külvárosában elmentek egy ilyen nagy szocialista lakótelepre, és akkor ott megpróbálták azt, hogy akkor egy lakótelepre fókuszálva így felszántják az embereket. Igen.
1: De úgy, hogy az embereknek jó
2: de legyen. De úgy, hogy az embereknek jó legyen, igen. Felszántják, és utána learatják az embereket. De a szántás után vetés az már csak ímmel ámmal volt, aratás pedig már nem volt. Szóval, hogy az a lényeg, hogy elbukott akkor nekik ez az első ilyen nagy kampányuk, hogy ott majd ők végigmennek és felkutatják az ügyeket, és megszerveznek egy ilyen nagy szocialista lakótelepi tömböt. Szóval igen, ez egy nagy kérdés, ebben annyira konkrétan még mi sem látunk tisztán, amit el lehet mondani, ami meg már kicsit ilyen promó rész, az, hogy szeptember 9-én, szerdán, 17:30-tól
1: hoppá,
2: lesz a Gólyában az első ilyen nyílt, ilyen személyes launch eseménye ennek a szervezetnek. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen bérlői fórum lesz, ahol így első körben azért fogunk összegyűlni, hogy így kivekengjük egymásnak, hogy milyen problémáink vannak bérlőkként.
1: Kilövő eseményre készüljetek, ne pedig egy ebédre.
2: Igen, és hogy egy belő, bocsánat. Szóval, hogy tudunk tovább építkezni, és hogy tudunk közösen fellépni ezekben a problémákban. Úgyhogy igen, hogyha így felkeltett az érdeklődéséteket, ez az egész ilyen bérlői szakszervezet koncepció, meg az, hogy így kezdjünk valamit azzal, hogy legalábbis az én ismeretségi körömben gyakorlatilag mindenkinek gondja van azzal, hogy mennyire drága az albérlete, hogy basz ki vele a tulaj, milyen körülmények között kell élnie, akkor szeptember 9, ez egy szerdai nap, 17:30-tól gyertek a Gólyába.
1: Hoppá.
2: És igen, ott beszélhetünk arról, hogy melyikünk hogy szív, és...
1: Amúgy még ki kell számolni, de lehet, hogy aznak még adásunk is lesz.
2: Oh.
1: Igen, de amúgy most tök sok jó dolgot mondtál, de úgy érzem, hogy, hogy azokhoz, hogy ezek a dolgok, amiket mondtál, meggyőzzenek, kicsit már ilyen baloldali érzelmiségű kell, de hogy én ahogy látom, amúgy bérlőnek kell elsősorban lenni, hiszen ez az ilyen érdekképviselet, meg a saját érdekeidnek a jól felismerése, és utána a képviselete az amúgy nem feltétlenül egy alapvetően egy ideológiai dolog szerintem.
2: Nem, tehát szerintem olyan szempontból én nyilván nem tagadom, hogy baloldali vagyok, de nincs egy, nincs egy ilyen ideológiai belépési
1: követelmények a szervezetnek,
2: és egyébként tehát igen, nyilván elsősorban a bérlőkre lövünk, de egyébként vannak olyan gondolatok, vagy hát olyan tanácsok, vagy ilyen irányok, amikkel egyébként mondjuk akár a tulajokhoz is szeretnénk szólni. Tehát nyilván létezik olyan lakástulajdonos, aki így egyetért meg szimpatizál ezekkel a gondolatokkal. Pont erre van kitalálva egyrészt az, hogy ez a szerintünk ilyen kiegyenlített és minél részletesebb és tisztább szerződésminta, amit nyilván a tulajdonosoknak is ajánlunk a figyelmükbe, mert szerintünk egyébként őket is védik, meg az ő részükről is egy ilyen egyenlőbb viszonyt alakítanak ki. Másrészt pedig, amit nem mi csinálunk, de hogy így hát igyekszünk majd jövőben figyelmébe ajánlani az embereknek, az az, hogy Budapesten most már több kerületben működik ilyen úgynevezett lakásügynökség. Ez most nem olyan rég indult el a 8. kerületben, azt tudom, hogy van az első kerületben, van egy ilyen budapesti központ is, és talán még a 13. talán Angyalföldön van még ilyen. Igen, de a lényeg ezeknek az az, hogy itt az önkormányzat mediál a lakástulajdonosok meg a bérlők között, és itt tehát gyakorlatilag ez a bérlőknek azt adja, hogy áron alul bérelpiaci áron alul bérelhetnek. Egyébként úgy tudom, hogy a 8. kerületben ennek két modellje van. Az egyik az, hogy szakszervezeti tagoknak, a másik pedig, hogy önkormányzati dolgozók vannak, akik részt vennek ebben a modellben. Hát a tulajokat pedig abban jó nekik, hogy itt igazából nekik az önkormányzat lesz a közvetlen partnerük. Tehát nyilván egy budapesti kerületi önkormányzatban ott nem kell félni attól, hogy ők nem tudom, nem fognak fizetni, vagy hogy nem fognak partnerként, tehát ilyen, na. Szóval igen, tehát ez az ilyen, ez az a lakásügynökség dolog az, amit még így mi alapból egy ilyen, hát így most a közeljövőben jónak gondolunk, és így a figyelmébe ajánlunk akár olyan tulajdonosoknak, akiknek ez szimpatikus az egész ötlet meg lelkület, amiről itt beszélünk.
1: Még egy gyors mondatban azért kidomborítom azt, hogy miért ilyen jó ez a kezdeményezés, mert nyilván így mindenkinek érdekében áll, hogy átlátható és amúgy valamennyire tiszteletben tartott szabályok mentén történjen az egész bérbeadás meg lakásbérlés, meg ha ez nagyon be tud indulni ez a babér, vagy legalábbis kicsit előrébb tart, akkor azért ebben nagyon nagy potenciál van olyan szinten is, hogy amúgy akár szakértői segítséget is tud nyújtani egy ilyen közösség, vagy vannak ilyen know-how-ok, tapasztalatok, amiket meg lehet osztani, tehát hogy ez alapvetően magától értetődően szerintem nagyon hasznos. Szóval vigyázó szemünket vessük a babérra, kövessük, hogy mi van velük. Bérlők a bérlőkért, babér. Facebookon lehet ezt megtalálni? Meg
2: igen, más Facebookon, és azt hiszem a weboldal még nem publikus, de hamarosan az
1: de
2: lesz, hamarosan. Ha még nem az.
1: De majd bejelentjük akkor.
2: Bejelentjük persze, és egyébként kiszámoltam, aznap nem lesz adásunk, de majd még egy héttel előtte lesz adásunk, akkor még traktáljuk a hallgatóságot ennek a promózásával, de szeptember 9. szerda 17:30 a Gólyában.
1: Gyertek, nagyon jó lesz, megéri, és hát ha nem állunk ki magunkért, akkor ki fog kiállni, értünk. És ha már lakhatásról van szó, akkor nem tudom, hogy emlékeztek-e, de azt hiszem az két vagy négy héttel ezelőtt volt, hogy beszéltünk arról, hogy a Pólus újságnak, aminek amúgy Gábor az egyik szerkesztője, ha nem a fő szerkesztője, egy elég vad projektje van, hogy ilyen expedíciót indítanak Görögországba, ahol elhagytuk egy foglalt házba, ott hagytuk el ezt a sztorit 2 vagy 4 héttel ezelőtt, hogy éppen próbáltak finanszírozást találni erre a dologra. Hogy alakult ez, Gábor, illetve van-e valami fejlemény a PROSZ valami foglalt házzal kapcsolatban, illetve mond ki, légy szíves, te rendesen jaj, ennek a nevét.
4: 2 hete volt az adás, a PROSZ Frika görög foglalt házba fog menni 2 újságírónk, már most hétvégén. Szombaton indul 6 órakra a repülőjük. Azon a...
1: Melyik járat és amúgy
4: azt
1: is?
4: Nem vagy... tudom. Nagyon jól sikerült a támogatóbuli, nagyon sokan voltak, tele volt a népszintér, ami azért azt mondták ott a csaposok, hogy ez már ritkán volt már ilyen nagy buli.
1: Hogyha esetleg hallgatónk elment oda és támogatta ezt a kezdeményezést, akkor ezúton is nagyon köszönjük neki.
4: Ez így van, illetve azóta pedig egy online kampányt kezdtünk, ahol Facebook meg és Instagram hirdetésekkel ugye próbáljuk így minél több emberhez eljutatni ezt a report kampányunkat, úgyhogy igazából egészen jól sikerült eddig minden tök szuper, úgyhogy ha minden jól megy, akkor így szeptember első felében már ki is fog menni a reportunk.
1: Azt a paszta, és lehet, hogy az még pont időben lesz a szeptember 9-i babéros eseményre, ami még egyszer a Gólyában lesz, illetve elkövessétek a Pólus újságot, írjátok a Pólus után oda, hogy újság, meg különben a Plázát találjátok meg, de 2 hete ezt is megbeszéltük. Debrecenben ráadásul, ahogy Milán mondja. Igen, meg ez a lakhatási válságnak, ami így Európa szerte van, meg amúgy kb. A világon, egy másik oldalát mutatja be, meg egy másik alternatíváját annak, hogy erre hogyan lehet reagálni, szóval ezért is nagyon érdekes. Ha esetleg most a babér felkeltette az érdeklődéseteket, ezt is mindenképpen ajánlom. Még egyszer szeptember 2. felében lesz valamikor ez elérhető a Pólus újság weboldalán és YouTube csatornáján?
4: Igen, ott is.
1: Na, van YouTube csatornájuk is, amúgy meg Instájuk, meg TikTokjuk, minden.
4: Minden is, és amúgy, ha jól tudom, akkor tervezik a srácok, hogy egy filmvetítés formájában is közreadjuk a népszintérben majd, úgyhogy majd egy ilyen ottani filmklubos alkalommal is majd valószínűleg lesz vetítve ez a riport.
1: Na, ez a beszéd, eskü nagyon rendesek ezek a pólusos srácok. Elmegyünk egy gyors zeneszünetre, egy olyan 10 perc múlva folytatódik az adás. Ha rendesen, addig is zenét hallgatunk, és a második felében az adásnak Pécsről fogunk beszélni, méghozzá igen, Miki elmondja, hogy méghozzá mit.
3: Többek között Pécsről fogunk beszélni.
1: Többek között azt
3: általában a
1: Mr. World Wide Over Here
3: átalakulásodnak a problémáiról, meg a modern kori filozófus botrányokról, nagyon izgalmas lesz. Szóval, ha szeretek a botrányokat, akkor stay tuned.
1: Igen, nagyon nagy pletyi lesz, spilling the tea, ahogy azt a fiatalság mondja. Na, de most TV on the radio következik, Happy Idiot. Igen, ez amúgy adekvát, hiszen most tulajdonképpen tévét csinálok a rádióban.

0: Na, hello, hello, hello, ez még mindig az És ti mikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Igen, a kicsit visszatérve a babér témájához, kiderült közben, hogy amúgy van speciális lakhatási jogra, vagy bérlői jogra szakosodott ügyvédük.
1: Ez a része, ja, szerintem. Jó, szóval van jogászunk, ennyi.
0: Na, van jogászunk, én próbálok segíteni, de hogy küzd ellene.
1: Kapálózok.
0: Igen, igen. Na, szóval, hogyha van valami kérdésetek, akkor babér, menjetek el, aztán nézzétek meg, eskü jó lesz, szeptember 9-e kója babér a Facebookon, a weboldal még nem nyilvános. Na de, visszatérve a témához, pletyik, hottékek, Pécs, nem Pécs, spill the tea, Miki, vezess be minket a felsőoktatási pletykák és botrányok világába, meg Milán, te is vezess be minket.
1: Bocsánat, sajnálom, hogy ennyire szétcsesszem, de még annyi, hogy én találkoztam egy emberrel, a múltkori témához visszacsatolva, aki azt mondta, hogy ő ismer Ozora áldozatot, és olyan, aki nincs közötte annak a kettőnek a nyilvánosságát hozva.
0: Ajaj. Szóval... Na, majd lesz egy Vörös Fény nevű külön kiadásunk, ahol majd bulvárkriminalisztikával foglalkozunk megint, és ott majd a különböző Ozora áldozatokat, meg a rituális gyilkosságokat is elővesszük, amik, még egyszer mondom, nem fact, de érzés inkább. Ezek vélemények és nem tények. Na, Miki, mi történik Pécsen? Mi történik a felsőoktatásban? Vannak-e botrányok? Ez tényleg van, és mi tört? Mesélj!
2: Ott csak is. Na. Csak botrányok vannak. Spill the kőványai. Na jó, szóval, hogy ugye az a nagy megmenés, sok megmenés van most, az egy ilyen megmenés időszak. Az egyik, ugye a Pécsi Egyetem doktori iskolája, filozófiai doktori iskolájához kapcsolódik. Tippeljetek, hát nem mondom a kedves hallgató tippére, hogy gyorsan le fogjuk lőni, de magukban otthon...
0: Veszünk fel a telefont,
2: ha nagyon gyorsak vagytok. Szóval otthon írjátok fel, hogy melyik karán van a Pécsi Tudomány Egyetemnek, ami az ország által legrégebbi egyetem, mert csak 600 éven keresztül nem volt ott semmi, mindegy. Melyik karán van a filozófiai doktori iskola?
0: Jelentkezett
3: egy strébe. Ilyen dura, felfedezős kérdés, hogy azonnal megmondják, meg ott van a képen is rajta.
0: Légy te a kis majom, aki a Dórának segít.
2: Igen, Dóra vár egy kicsit, és megvárja a válaszot, és utána mondja.
3: Már elfelejtettem, csak azt jegyeztem meg, hogy négybetű, semmi köze nincs hozzá.
0: Értem.
2: Igen, igen. Milyen a kézenfekvő tív, de azért nézzétek, hogy nem jó.
0: Gazdaságtudományi kar.
2: Bölcsészudomány és társadalmány.
0: Igen. Business School of Pécs.
2: Az meg közelebb van hozzá. Szóval a kézenfek, hogy a bölcsészet és társadalomtudomány karon lenne, de ez nem így van. Így volt 2019-ig, mikor is annak vezetője, Boros János, aki 2002 után egyébként a doktoriskola vezetője, ő egy másik karon, mégpedig a kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar, most nekem is puskáznom kell.
0: Ez a mindenkor, vagy nem tudom, hogy miért nem basszák oda hozzá a gazdaságtudományt is, ha már.
2: Na, majd mindjárt.
0: Miki, folytasd.
2: Húha. Igen. Hát nem tudom, az kicsit ez ilyen, de ilyen futottak még, meg tűnik, de nem az a lényeg. A pedagógia meg teljesen jó tudomány. Nyilván nem is ezzel a probléma, hanem hát akkor miért került át ez a doktoriskola? Nyilván azért, mert a személyes irányítása alatt tartott ez az a doktoriska vezetője. És ugye többször is probléma volt a doktoriskola akkreditációjával. Ugye ez nem feltétlenül a doktoriska vezetőnek a hibája, hiszen ugye Magyarországon tudjuk, hogy igazából a világon mindenhol ugye a filozófiai képzés az nem áll a legjobb helyzetben. Tehát elég rájár a rúd, és általában vagy a hallgatók hiánya, vagy az oktatók hiánya miatt többször is vagy megmondták az akkreditációt pár éven keresztül, 2007-ben is egyébként, jó régen volt, és 2023-ban vonták meg, hát nem végül, hanem legújabban, Tehát most már nem vettek fel új hallgatót, de akik még oda jártak, azok ledobálhattak.
0: Miki, blikk üzemmódba kapcsolok most egy kicsit. Mondtad, hogy probléma van az akkreditációval. Mi probléma volt az akkreditációval? Kik kaptak olyan doktori fokozatot, akik nem érdemelték, vagy ilyen nagyon shady módon? Igazából ez a pletyi része, csak kicsit előre megyek a dolgoknak. Szóval, hogy mi ez az akkreditációs probléma, amit elkezdtél volna?
2: Az akkreditációs probléma az igen, az volt, hogy nem volt elég oktató, vagy nem volt elég olyan oktató a doktori iskolában, akik filozófia végzettségűek, vagy filozófia oktatók voltak. Ezt valamikor sikerült áthidalni, valamikor úgy sikerült áthidalni, hogy olyan embereket gyűjtöttek oda, akik nem filozófia foglalkoztak, tehát például gazdaságtudományok, kommunikációval, vagy hasonló dolgokkal.
0: Filozofán mindenki tud végül is, gondolom ez volt a logika. Mi is ezt csináljuk végül is, rádió, filozófia.
2: Joggal, igen. Na most ugye a probléma, és aki... Na, igen. Tehát, hogy a probléma az, hogy nem csak, hogy úgy tűnik, hogy nem teljesen filozófia képzettségű, vagy filozófia az nagyon szorosan kötődő emberek vezették ezt a doktori iskolát, hanem a témák is, meg a felvett hallgatók is olyannak tűnnek, legalábbis elég sok esetben, akik vagy nem foglalkoztak soha korábban filozófiával, vagy nem volt filozófia végzettségük, vagy nem volt semmilyen mondjuk publikációjuk, vagy egyedi munkásságuk a filozófiai doktori iskola alatt, és állítólag nagyon rossz színvonalú dolgozatok is hát elfogadásra kerültek, és nagyon alacsony standardokkal bírt a védés, meg az egész képzési folyamat, és ki mondja ezt, ki állítja ezt, ő Barcsi Tamás, aki a társadalomelméleti és jogbölcseleti karnak a vezetője.
0: Igen, most, hogy bevittük a popónkat, nem akarunk szemezgetni egy kicsit ezekből a doktori témákból, mert szerintem amúgy zseniálisak a kéz filozófiája például.
2: Hát, hú, az jó lenne nekünk is egy kéz, aminek a filozófia. Na, tehát, hogy az a helyzet, hogy ugye itt több doktori téma, disszertáció téma, ilyen kicsit ilyen kipellengérezve volt, hogy hallás ezt a hülyeséget. De hozzá kell tenni, hogy igazából önmagukban ezek a témák, ezek nem feltétlenül rossz témák, mert igazából én nem tudom, hogy ezek jó témák-e.
0: Mi sem vagyunk filozófusok végtére.
2: Igen, de a probléma nem is ez, hogy hát lassan azok leszünk egyesek.
0: Gábor filozófus.
3: De hát olyasmi lesz.
0: Nagy lesz.
2: Tehát önmagában nem a témában a probléma, hanem az a kérdés, hogy a filozófia a tudomány területének a módszereit és az ismereteit alkalmazta-e valaki vagy sem, és ezt én nem tudom megállapítani kívülről, annélkül, hogy elolvastam volna ezeket a dolgozatokat, nincs is mindig nyilvánosan elérhetően, tehát ez már egy kicsit red flag.
0: Abszolút, de ha még red flagekre vadászunk, akkor például az is red flag, hogy egy doktori iskolába úgy megy valaki, hogy amúgy nem volt előtte semmilyen filozófiai tanulmánya, se felsőoktatásban,
2: nem, mindjárt mondok majd valamit.
0: Közoktatásban, Milán.
1: Sajnálom, értem Miki magyarázatát, de én még mindig szeretnék hallani, meg csinálni néhány ilyen címen.
2: Kicsit, ez az edging.
0: Miki, nem bírom tovább, el fog durrani, ha még egy kicsit ezt folytatod. Na, de jó, akkor még egy kicsit folytasd, hogyha hangosan nyújjuk, akkor elnézést.
2: Fú, rossz a rádió, sorba ilyeneket mondani. Na jó, tehát, igen, a kedvencem, például Horváth Péter János, aki a Paksi atomerőmű vezérigazgatója.
0: Hoppá.
2: Korábban nem foglalkozott filozófiával, viszont remek állami posztokat birtokolt, és a Zöld filozófia és fenntarthatóságra nevelés címen írta a disszertációját. Nem tudom, hogy ebben mi van. Ismerve az ő álláspontját az atomerőművel kapcsolatos vitákról, kicsit félek, hogy miképp egy ilyen dolgozhatban, de ez önmagában nem teszi lehetetlen, hogy ez filozófia színvonul legyen.
0: Vagy akár BN vagy MN tanult ő filozófiát.
2: Ezt akartam mondani, hogy igazából na és arra hivatkozik a doktori iskola, most már csak volt vezetője, mert ugye 24-ben volt, csak nyugdíjba vonult, miközben 23-ben vezetett az akkreditációját, mindegy. Szóval, hogy ez egy nemzetközi gyakorlatban is, egyébként az eltén is, több doktori iskolában is alkalmazott gyakorlat, hogy nem kell feltétlenül, hogy mondjuk filozófia doktori iskolában filozófus végzettsége menjen valaki, vagy földtudományi doktori iskolában földtudományi végzettsége menjen valaki, csak a témájának megfelelőnek kell lennie, és hát a doktori képzés alatt, illetve a disszertáció és a védés során demonstrálnia kell, hogy elsajátította az a tudomány területen az önálló kutatásnak a képességet.
0: Oké, csak hogy egy tendenciózusan, most kicsit előre szaladok, ne haragudj, Miki, tendenciózusan az történt ebben a doktori iskolában, hogy olyan emberek kaptak doktori fokozatot, akik amúgy elég jól be voltak kötve az éppen akkori Fidesz konjunktúrába. Igen, mondjad,
2: Miki. Én ezt kicsit kikérem magam, tehát zsenik. Itt korszakos géniuszok voltak.
0: Folytatott a felsorolást,
2: kérlek. Mark Cornél, aki a KDNP Bács-Kiskun vármegyei elnöke.
0: Hoppá, hoppá.
2: Tehát, hogy és filozófus. Filozófus, ugye? Mert hogy filozófia PhD-t szerzett, és egy év múlva orvostudományi végzettséget is szerzett. Egyébként történetnál is hitoktató. Tehát a
0: van olyan ember, ami, van olyan dolog, amire ez az ember nem képes?
2: Nem tudom, de hogy Nobel-díjat adjunk neki legalább kettőt.
0: Na, igen, az de hogy, egy KDNP-s képviselő kapott a doktori fokozatot, a Kont Zsófiát, azt jól olvastam, hogy ott volt a neve.
1: De vár, Mark Cornél milyen címmel írta?
0: Ja, igen, igen, azt ne hagyjuk ki. Most miképpen keresi Kont Zsófiát, lehet nincs ott, csak én hallucináltam.
2: Nem látom,
0: na, hogy értem, de Mark, hogy is hívják, hozt térjünk vissza.
2: Mark Cornél. Mark Cornél.
0: Mark.
2: De ő a mindenkozott a munka értéke, és a munka nem jut eszembe, most az előbb olvastam, csak most már elfelejtettem pontosan, azért hogy a munka és a megbecsülés és a munka kelt meg ilyen dolgokról, tehát hogy hogyan, milyen értéket tűnik valaki a munkának, és akkor az egy milyen jó.
0: Respekt.
2: Nem tudom, de hogy a
1: az vagy egy jó téma.
0: Abszolút.
2: Hát nem tudom, hogy itt a fegyelemre, tehát nem a munka értéke elméletről, sajnos, hanem a bérmunkát, mint fegyelmező eszközként való alkalmazása. Ugye, valószínűleg. De az a kérdés, igen, tehát itt ugye én egy kicsit elfogult vagyok ebben a dologban, mert egyrészt, hogy a filozófus nem vagyok, csak filozófián érdeklődő ember, másrészt pedig elég vérmes baloldali, tehát nem, az ilyen konzervatív filozofálást azt én hátam közepére se kívánom, de ez egy kérdés, hogy ha valaki, nem tudom, ilyenekből akarja írni, scrutonból akarja írni a disszertációját, ilyen nem tudom, kritikus módon, az mennyire lehet megtenni, ez mennyire egy szégyen tudományos munkássága, ami mondhatjuk, hogy hát ez egy ilyen konzi filozófia, és akkor kész. Minden esetre elég gyanús, hogy ilyen nagyon kormányközeli emberek kaptak olyan körülmények között, na, szóval azt tudjuk, hogy egy PhD fokozat megszerzés az elképesztő mennyiségű munkaórát igényel, jó sok. Ugye egy gömb és két fél gömb kell hozzá, hogy a középiskolás matematika tanárom mondta. Tehát agy és seg kerülni. És kíváncsi vagyok, hogy ezek a prominens vezetők, politikusok, zongora művészek és a többi, hogyan volt idejük arra, hogy elsajátítsák a filozófia tudományát, hogy nem volt filozófiai végzettségük, önálló kutatást folytassanak egy igen tágon meghatározott témában, például a kéz filozófiája, ahogy azt a Pécsi Kesztyűjár egyik vezetője, Pécsi Kesztyű Kft. Egyik vezetője is.
1: Igen, ez is külön nagyon jó.
2: De ez sem önmagában feltétlenül önmagán probléma, ugye arra hivatkozik Boros János, hogy például, hát gondoljunk csak Heideggerre, ugye ahol a kéznél levőség, a Zuhend Design.
0: Igen, a Pécsi Kesztyűjár híres vezetője Heidegger, ugye?
2: Heidegger, hát nem tudom, hogy a politikai nézete is hasonlítanak-e hozzá, remélem, hogy nem. Igen. Vagy, tehát hogy na, mit akartam? Igen, tehát értetek, hogy azért ez kicsit gyanús, és nem először egyébként emelték föl oktatók ezen a hangjukat, csak utána vagy elnémították őket, hogy hát összejött egy bizottság, aki kivizsgálta az esetet, és nem talált semmi jogtalant. Mindenesetre ez a vizsgálat ide alatt gyorsan lefolytattak három védést. Mondja, hogy nagy vért, nem valami baj legyen, ez nagyon gyanús azért. Tehát, hogy tudjuk, hogy a doktor, nem is hallgató tudja, de biztos tudjátok, hogy a doktori védésnek az időpontja nagyon előre kiírják, házi védés van előtte, felkészülési idő, hogyan tudok összeszedni bizottságot, bizottság elnökét, belsős tagja is legyen, külsős bíráló, tehát nagyon sok feltétlenül kell megfelelni, gyakorlati mondani egyszerűen csak előírásszerűen. Hát és gyorsan hármat összehoztok két nap alatt, azért az így írtam. Érdekel, nagyon gyanús. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a kormánypárti kötődés vonalán, hogy ő volt az az arc, aki 2010-ben úgy gondolta, hogy az MTA filozófiai intézete az nem végez elég jó munkát, és azok az ott lévő...
0: Már akkor is a filozófia volt a szenvedélye, és tudta, hogy...
2: Nem, Boros, ő filozófus, tehát ő regit filozófus.
0: Na, végre.
2: 2002 óta vezeti ezt a doktori iskolát, tehát nem egy izé. Nem tudom, hogy tört, tehát hogy ő ebben szemben a legit, csak egy olyan figura, aki oda kerül 2010-ben, dátumot figyeljük, 2010-ben az MTA filozófiai intézetnek az élére, és rögtön átvilágítással kezdi azt, hogy na, akkor mindenki mutassa, hogy mit csinált eddig 30 éven keresztül, és majd az által önkényesen a saját fejében meghatározott kritériumok alapján azt mondja, hogy egy csomó odolgozó kutató nem tett le nemzetközi szintén releváns folyóiratban publikációt, nem publikált eleget, nem volt elég színvonalas az ő munkája, és kirúgott olyan embereket, mint a Mesterházy Miklós, tehát aki én ismertem, személyesen is lehet, hogy Gábor is, meg Zsombos ismer egyébként. Mondjatok róla valamit.
4: Ja, én csak egy ilyen másik példát akartam hozni, hogy például olyan dolgok miatt lettek kirúgva emberek, hogy és perbe fogva utána, hogy valaki Platon fordított le, és ezért, hogy miért kell Platont újra lefordítani, hiszen már egyszer lefordították.
0: Fizetett jogdíjat vajon? Na, Platon esztétnek. Mondjátok, emberek, ne jelentkezzetek, beszéljetek.
2: Hajjaj.
5: Én találkoztam is vele, volt olvasókörünkön, tök szimpatikus figura, és ért ez is hozzá, amit csinál. Igen, ez a Mesterházy Miklós, de ugye nem csak ő volt, itt volt Laki János, Horváth Pál, Ferenc Sándor, Vajda Mihály, majdnem nyugdíjazták Tamás Gáspár Miklóst is.
0: Amúgy respekt és tisztelet a innen is nekik. Annyi kiegészítést mondok, mielőtt elfelejtem és beperelnek, hogy Konz Zsófiát itt nem találtam, a híres nevezetest, szóval ő valószínűleg nem a filozófia okleveles doktora. Innen is amúgy ajánljuk neki, hogy esetleg Debrecenben próbálja meg. Én kíváncsi lennék arra, hogy miből írja például a disszertációját, ha erre van igénye. Na, Zsombor, vissza is adom a szót.
5: Ja, illetve még belekeveredett valamilyen szinten Radnóti Sándor és Tengely László is, mert hogy ők megvédték nem a Boros Jánost, hanem a kirúgottakat, vagy legalábbis próbáltak valami védőbeszédet csinálni külföldről, ahol éppen voltak. Ez egyébként az a zavaró benne, hogy úgy tűnik, hogy politikai alapon történt, és nem pedig szakmai alapon.
4: Abszolút. Ugye azóta például a Boros János igazott, hogy a helyettese, ő például Demeter Péter, aki most a Corvinus Filozófia Intézetének az igazgatója, tehát hogy így egyébként szakmailag amúgy tényleg jó szakember, tehát hogy a egyedüli kb. Hume kutatói Magyarországon, és ténylegesen nem tudom milyen konferenciákra jár, folyamatosan külföldön meg ilyesmi, csak hát van egy ilyen eléggé sötét folt azóta is a múltjában, úgyhogy eléggé problémás ember ő is.
2: Mm-hmm. És ez a 2010-es sztorihoz még hozzá kell tenni, hogy itt két dolog zajlott egyszerre, tehát ahogy mondtuk, az az átvilágítás, az a fura sztori, de a másik pedig az, hogy ezek az embereket a sajtóban is megvádolta, ettől ugye Bolostól függetlenül, hogy hasonló millió, vagy nem tudom, hasonló korszellem, vagy hasonló agybogár inspirálásából.
5: A fideszes sajtó. Így van. Igen, tehát konkrétan a Magyar Nemzetben jött le egy cikk, és Körmendi Zsuzsanna jegyeztem, illetve a szerkesztő, vagy főszerkesztő, mert nem emlékszem melyik volt pontosan, de Szerető Szabolcs volt, aki most a Magyar Hangnál van. Hát azóta már sokat öregedett, meg gondolom, az is lehet, hogy a nézeteit teljesen revideálta, szóval nem ezért
0: a félágya, mert ő
5: sok minden lehet. Igen,
0: a fiatalság heve.
5: Itt valószínűleg kettő dolog lehet a háttérben. Vagy az van, hogy néhány ilyen úgynevezett rivális szakmai emberkét, akik pályázati pénzeket akaszthattak volna le, vagy ilyeneket azokat megpróbáltak eltávolítani, vagy ami szerintem valószínűbb az az, hogy megpróbáltak az Orbánék kedvében járni, hogy olyanokat kinyifantottak az akadémiáról, meg fontos helyekről, akiket a Fidesz nem nagyon szeret valamilyen oknál fogva. Tehát itt nem arról van szó egyébként, hogy itt szakmai alapon ezek komcsik, meg ezek a komcsi filozófiát tolnak, ezek liberális filozófiát tolnak, mint például ugye
2: azért
5: Gábor.
2: Azért lipsizés az bőven volt.
5: Jó, persze. Igen, de szóval, hogy valójában itt valószínűleg arról volt szó, hogy itt előzékenyen elébe ment a Boros János, és próbált krediteket farmolni a Fidesznél, de a sajtó még belekeverte Gábor Györgyöt, előkerült Steiger Kornél, Weiss János, Gerébi György, és ha jól emlékszem, hát még voltak, de most hirtelen nem ugrik be.
2: Nagyon fontos szereplője volt ennek a nevetséges vádatnak, Heller Ágnes, ugye szerintem egy vörös posztó az akkori jobboldal szemében, illetve hogy a Vajda Mihály.
5: Igen,
2: szintén.
5: Heller Ágnes felejtettem.
2: Igen.
5: El.
2: És ugye azért, mert hogy ők megkaptak néhány 10 millió forintot utazási pályázatokon, amit ugye nem arra költöttek, hogy a nagy házat vásároljanak belőle a Rózsadomba, hanem ez kutatóknak, meg diánkoknak az ösztöndíjára, mert nem túl sok pénzben egyébként. És ugye ez egy kutatási és innovációs alap, aminek többféle neve volt a korban, de hogy az a lényeg, hogy ez nagyjából abból működik, hogy részben állami támogatásból, részben EU-s támogatásból, illetve a cégek által bevezetett innovációs hozzájárulékból vannak ilyen programok. És hát ugye ezt is kifogásolta az akkori sajtó, hogy hát miért nem, hogy van, ez milyen innováció az, hogy valaki Platónot fordítani, szóval vele van fordítva, ugye? Tényleg ugye ez nevetséges, vagy nem tudom, az akkori filozófiával foglalkozik, de ugyanúgy, nem tudom, bármilyen más bölcsi tudományi tudást is előhozhatnak ebbe az időszámbajnokat, és amik mondjuk a Fidesz közeli, és akkor a Fidesz közeli professzor Batthyány köre tagjai nyertek el szintén 80 milliós pályázati támogatásokat, tehát ez na mindegy, de teljesen ökörség volt. Szóval ugye ebbe a sztoriba rendesen beállt ugye Boros János, aki a kornak az ilyen, nem tudom, Fideszhez közeli vezető filozófusaként próbált netszelegni.
5: Ja.
2: És
5: szerintem egyébként itt egy kicsit olyasmiről van szó, hogy ők akarták ezeket a pályázati pénzeket, és ők akarták félretenni őket, és ők akartak belőle házat csinálni, és valójában csak megvádolták azzal, amit az ellenfelüket, amit ők akartak csinálni. Tudjátok, ez ilyen agyatlan, az ember önmagából indul ki, és úgy vádaskodik típusú projekció.
0: Abszolút.
2: Én még azt is megszavazom nekik, hogy nem nagy házat akarnak belőle venni. Tehát, hogy
0: házat.
2: Ez csak egy ilyen, tehát hogy ez egy tudományos életben teljesen bevett, vagy teljesen elterjedt sajnos. Mind teljesen elterjedt, hogy ez a pozícióharc, az ilyen különböző iskolák fújnak egymásra, egymásnak a tekintélyét meg kell kérdőjelni, szóval ez abszolút egy ilyen létező cicaharc, csak hát igen. Mindenesetre Pécsi filozófiai doktori iskola elég fura múlttal, és lehet, hogy jövővel rendelkezik.
0: Abszolút, és ezt árgus szemekkel fogjuk figyelni, mert amúgy ez eskü egy fun valami erről beszélni.
1: Igen, nekem megjött a kedvem ahhoz, hogy
0: filozófus légy.
1: Hát nem, hogy konkrétan Pécsett legyek filozófus doktor.
0: Na, ez a beszéd, ha esetleg másik hallgatónknak megjött a kedve, akkor ne fogja viszonylag, sajnos Boros úr már nincs ott.
1: Igen, a hallgatói szakszervezet @gmail.com-ra vagy a Facebook oldalunkra küldjétek el, hogy mi lenne a disszertációtok címe, hogyha Pécsen doktorálnátok filozófiában.
2: Mi lent, miből írnád a...
1: Ezen még gondolkodom. Ez jól meg kell
0: gondolni. A kőbányai szinesztéziájának filozófiája.
5: Van ötletem. Na,
2: mesélj.
5: Na. Az én ötletem az, hogy én a bal kéz filozófiáját tudom meg.
2: Én lehet, hogy...
5: A láb is szabad még.
2: Fú. Igen, igen. Hogy hívták azt a francia perverz állatot?
3: Melyiket?
2: Aki van egy pornográfia esztétikáról írt sokat.
3: Ez sem segít.
6: Én azt hittem, hogy minden francia perverz.
3: Várjál.
2: Szemben neve. Magyarul szinte semmi nem élet meg tőle.
0: Pedig.
3: Márkóze?
0: Nem, mindegy.
6: Az jelent meg
0: mondjuk. Nem hiszem, hogy
2: szóval ez nekem sem mond semmit. Mondjuk, hogy de Szálde Márki nyomán a jobb kész filozófiáját írnám meg.
0: Ez a beszéd.
1: Hogy Deutsch Tamás életpályája, mint eszkatológiai gyakorlat.
0: Na jó, ez mind nagyon szép és jó. Summa summarum összefoglalva, a pécsi doktori iskola fura dolgokat csinált, nagyon sok olyan ember kapott ott doktori fokozatot, akinek kétes, hogy mennyi tudományos tekintélye, illetve tudományos munkája volt. Itt nagyon szépen pár kis lemezgettünk, de szerintem nézzétek majd meg. Nagyon érdekes, nagyon jó. És ezzel lassan az adásunk végére is értünk.
2: És hogyha esetleg van még igény a hallgatókban ennek a hallgatásra, lehet, hogy majd legközelebb behozok egy-két passzust a legszebb dolgozatok, egyébként George Bataille-ra gondoltam, most megnéztem.
0: Na, nem is kell, hogy bárkiben erre igény legyen, én bennem van igény, Miki, szóval hozzad, és lesz annyi zene, hogy ez kipótolja, hogyha esetleg nem tetszene. Szóval mi voltunk az Estimikben, vagytok a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb két hét múlva ugyanitt. Ugyanekkor legyetek jók, hallgassátok a Tilost, Forever Tilos, következik utánunk pedig a Csodálatos Mandarin című parádés műsor. Hallgassátok azt is, biztos nagyon jó zenék lesznek. Köszi, sziasztok, még van egy kis zene, pusszancs.
6: Sziasztok.
2: Hello.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak. Számol be MTI hír alapján a 24.hu. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kútjában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
2: A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozóhalak közösségi életében méretük és nemük nagy súlya esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa részben illegális halászatuk miatt fiatalon elpusztul.
0: Ezek voltak a hírek.

Radio FM 90.3, ez itt a csodálatos mandarin kínai műsor. Halljátok, éppen Tianyan vagyok, most pedig kínaiul fogjuk folytatni a műsort. Köszönjük, hogy nagyon nagyja, hallom, nincs nagyja, sokkal nincs nagyja, FM, jól nincs nagyja, tíros tényleg, tehát a csomó nincs nagyja, most így helye. Szintén nagyos jó tal, szát, hén, cőjhóik, ómen cőjhói cizemol, imé, látszá, ómen cizemol, és mely, liang csó, így So, 下周的时候可能就是9月2号了，夏天也就是离我们而去了。所以这个夏天，这个节日也过得非常的快啊，让我们一个夏天本来就说年初的时候，我们说年那个迎新年嘛，然后现在一晃，我们这个节日或者我这个夏天就很快就过去了。所以时间过得真的是非常快，大家一定要珍惜时间。好，我们进段音乐。

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt felkönnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik benne.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavér koma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, s eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
6: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészkünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kér bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Bocs. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különös régészeti leletről ír a Qubit. A krétai Gortyusz város Apollon szentélyében 450 olyan egércsontvázára bukkantak, amelyeket valószínűleg az istenségnek áldoztak. A sokoldalú Apollonról kevésbé ismert, hogy az egerek parancsolója is volt, pedig Smintheusnak, vagyis egérülőnek is nevezték. A neki emelt szentélyek némelyikében pedig élő egereket is tartottak. Ezek feljegyzések szerint a mai Törökország területén fekvő Troászban, az oltárban laktak, és etették is őket. A gortyuszi szentély az időszámításunk előtti 7. században a városfalakkal egy időben épült, így a legrégebbi Apollisban. Egy áldozati kútból a csontvázakon kívül más maradványok is előkerültek. Ez az első bizonyíték arra, hogy az egéristen kultusza Krétán is jelen volt, valószínűleg a szigeten elterjedt Apollón tisztelettel párhuzamosan.
2: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak. Számol be MTI hír alapján a 24.hu.
1: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
0: Ezek voltak a hírek.

Hello, hello! Ez itt a Tilos Rádió, és ez a Dávke című műsor. Jelenleg Schönberger Ádámot halljátok, és annyit tudok mondani, hogy egyedül leszek ma a műsorban, mint kiderült. Elég izgalmas perceket okozott ez nekem, úgyhogy most gyorsan kitalálom, hogy mi is legyen a dolog ma, de addig is hallgassátok meg Tunától az Ez is el fog múlni című dalt, azaz héberül úgy van, hogy Gamze Jávor.

0: Szóval ez itt a Defke, és a Defkében elvileg ilyen zsidó témájú dolgokkal szoktunk foglalkozni, úgyhogy most holnap lesz augusztus 20-a, ami nem hangzik zsidó témának, és nem is tudom, miért kezdtem bele, de szóval azért el is tudom mondani valamennyire. Szóval az van, hogy van egy olyan arc a magyar királyok közül, aki valószínűleg hát így az államalapítás környékén vagy előtt születhetett, és harmadik királya volt Magyarországnak, és gondoltam, hogy ezt így behozom, mint zsidó műsor, és ott ennek a királynak az a neve, hogy Abba Sámuel. Na most Abba Sámuel az egy ilyen izgalmas időszakban volt király, ugye alapvetően, majd István után, hát ezt még biztos vannak történészek, akik ezt jobban el tudják mondani, szóval nem is én leszek az. Szóval István után, ugye alapvetően itt azért így káosz uralkodott Magyarországon, vagy ezeken a magyar területeken, ugye Magyarországot azért próbálta egyesíteni István, meg valamennyire sikerült, meg az előtte lévő fejedelmek is, de azért nem volt ez egy korán sem annyira egységes ország, mint amennyire ma képzeljük. És hát a trónért ott többen bejelentkeztek, ugye Imre herceg nem tudta követni édesapját a trónon, és alapjáraton ez a Abba Sámuel volt az egyik ember, aki feltehetőleg erre a trónra igényt tartott. Ugye volt a mindenféle egyéb, például ugye Orzeoló Péter is, és mindenféle egyéb ember, akik pályáztak a trónra. Ugye a Orzeoló Péter az egy alapvetően olasz származású ember volt, de közben meg így a német-római birodalomnak volt valamennyire a lekötelezettje. Hát még Abba Sámuel az pedig inkább azt a vonalat vitte, legalábbis egyes feltételezések szerint, amit a kevésbé nyugatos magyarok képzeltek el, és hát őt is, mint egy volt, tehát az úgy tartja a fám, hogy valószínűleg ő volt a kormányzó tisztséget viselt, és még az is elképzelhető, hogy adott esetben második embernek is tekinthető volt István királynak a uralkodása idején valamelyik pontján. Nem elképzelhetetlen az sem, hogy ő valahogy beházasodott István királynak a családjába. Valószínűleg ez nincs így feltehetőleg, de azért van olyan legenda, mert szerint, hogy Abba Sámuel az István királynak a sógora volt. Ez azért tűnik furának, mert hogy akkor egy jóval idősebb felesége volt, de hát persze semmi sem elképzelhetetlen, hogy az érdekházasságok világában. Na, minden esetre, amiért behoztam őt, ja, és ugye ez fontos, hogy ő az ő felség területe, vagy ennek a törzsnek, amit ugye az Abba Sámuelék vezettek, tehát itt azért úgy kell Magyarországot is elképzelni, tehát mondom, még egyszer nem mint egy ilyen full egységes államot, ahol így mindenki így a királynak a hűbérese, tehát ez még nem az az időszak. Vagy hát igen, azt úgy is lehetne gondolni, de hát azért ez valóságban nem így volt, és alapvetően ők egy kvázi, egy ilyen külön ilyen uradalomként a Észak-Magyar országon, keleten tartózkodtak. Ugye ennek a különböző nevei azok még most is ugye ott vannak, például egyébként a Baúj Szántó, mint olyan, vagy ez egész ilyen, és az ehhez hasonló nevek, azok arról tanúskodnak, hogy ott a Bükkben, ott az Zemplén vidékén éldegélhettek, és az is elképzelhető, hogy valamilyen módon ők egy ilyen határvédelmi feladatot is elláthattak, illetve még amit így tudni lehet igazából róla, hogy valóban nem feltétlenül volt a kereszténység nagy támogatója, és hát emiatt ugye ez egy kérdés volt, hogy de aztán persze később nyilván ahhoz, hogy király legyen, vagy bármi ilyesmi, ahhoz így nyilván valahogy így fel kellett vegye a kereszténységet, de azért sohasem békült meg vele, és ez is okozta aztán később a halálát valószínűleg, vagy elmenekült, vagy megölték, ezt ugye nem nagyon lehet tudni, de a fáma szerint ugye megölték, és hát ugye ez egy politikai probléma volt, ugye a Mainfői csata az, amiben ő vesztett, és akkor onnantól kezdve visszavette a trónt ez az Orszaoló Péter. Na, és hogy miután azt tartják róla, hogy ő inkább azokat a magyar törzseket, vagy a magyar nemeseket képviselte, akik nem voltak kibékülve az Istvánféle vonallal, de hát biztos ez ennél bonyolultabb volt, és felveti azt a kérdést, hogy ő ki volt, meg hát a neve is úgy elég fura, ugye ez az Abba Sámuel, mind a két része, ugye alapvetően mind az Abba, mind a Sámuel, név azért így elég furcsa, és így nem kifejezetten tűnik ilyen keresztény uralkodói névnek, annak ellenére sem, hogy egyébként volt olyan bolgár király, aki Sámuel néven ült a bolgár trónon, de alapvetően azért ez egy ilyen párját ritkító név, és ugye miután a letelepedési terület az sok szempontból utal arra, hogy ez egy olyan helyszín lehetett, ahova a úgynevezett kavarok, akik azt a részét jelentette a magyar törzseknek, amit csatlakozott a hét, hát így a legenda szerinti hét törzshöz, tehát egy ilyen kevert, ugye a kabar, ez egy ilyen kevert törzset jelent, amiben mindenféle olyan ember és nemzetiség és náció volt, akik így hozzá csapódtak igazából a magyar seregekhez, és nem tudtak bele illeszkedni igazából teljesen a adott törzsi szisztémában, nem fogadták be őket, vagy pedig így egyszerűen csak nem is akartak abban részt venni, és hát ő igazából emiatt sokan tartják, és ezek között voltak egyébként azok a kazárok is, akik eljöttek a kazár birodalomból, a kaganátusból, hogy új területeket szerezzenek, mert mit tudom én, nem volt nekik megfelelő területük, és hát ennek az örvén ugye elgondolhatjuk, hogy miután a kazár birodalom az egynek az államvallása nagy valószínűséggel zsidó volt abban az időben, amikor a magyarok eljöttek onnan. Ezért valószínűsíthető, vagy az a feltételezés is, hát nem mondom, hogy a mainstreamben, de valamilyen értelemben helyet kapott, hogy Abba Sámuel zsidó volt, és így egyébként Abba Sámuel, vagy hogyha úgy is mondhatnánk, hogy Abba Shmuel, ugye Abba az azt jelenti héberül, hogy apa, vagy atya, vagy fő, tehát az av szóból ered, és tehát egy Sámuel atya, vagy apa, az igazából nem véletlenül Sámuel apa, és hogy igazából ő, mint zsidó volt elsősorban ismert abban az időszakban. De nyilván ennek azért megvannak a különböző mindenféle feltételezések ezzel kapcsolatban, hogy ez nem így volt, vagy úgy volt. Sok minden van a különböző krónikákban, elképzelhető, sokan azt gondolták, hogy Kuhn volt, tehát mindesetre nyilván ezt a keleti vonalat vitte, és hát ott akkor tényleg így bármi, ami a keleti oldalon, tehát ebben az ilyen közel-kelet, közép-kelet világában, mert egyébként nem tudom, zárójában jegyzem meg, hogy a közel-kelet az elvileg egy ilyen nem, már a történelemben ma már nem számít, de hát mondjuk nem menjünk rá erre a woke vonalra, de mindesetre egyesek szerint nem számít, vagy egy kifejezetten jó kifejezésnek, ugye, mert, ugye, mert a közel az azért közel-kelet, mert hogy az az a része a közelnek, ami Európához közel van, de hogy egyébként minden esetre nem. És ezért is szokták mondani inkább, hogy ezt a nyugat-levantei régiót például, ami egy ilyen elvileg egy jobb kifejezés, aki szeretne nagyon woke lenni, vagy nagyon PC, az valójában, vagy PC, bocsánat, az nem semmi köze a PC-hez, nyugodtan használhatja ezt a nyugat levantei, tehát mindesetre az azon a részen, tehát illetve a Kaukázusban mik voltak, és hát akkor ott azért sok minden vallás volt, a nesztorianizmustól, akár egyébként a muszlim valláson keresztül, adott esetben a kereszténységnek olyan formái, ami már nem működik, vagy mi még, ami még itt szóba jöhet adott esetben, talán egyébként a zoroasztriánusok is, tehát azért így elég sok minden elképzelhető, és ugye van ez a kualiás tartomány is, ami egyébként hát mondjuk azt, mi is nem tudom hirtelen a nevüket, azt hiszem, hogy Kaláz, vagy ilyesmi, vagy névre hallgató, ilyen, hát az is egy ilyen kaukázusi vonalon működő, ilyen ázsiai nép esetleg, de hát ezek mind igazából feltételezések. És de a zsidón kívül azért az se lenne egy rossz vonal, hogyha mondjuk így Aba Sámuel harmadik magyar király mondjuk muszlim lett volna, sőt, az is egy elég izgalmas sztori lett volna, de az biztos egyébként, hogy nem, nyilvánvalóan ugye nem keresztény volt, ugye abban keresztények számára ezek a bármilyen vallás, amit az előbb felsoroltam, az így önmagában pogánynak számított. Sok esetben egyébként még a ortodox típusú, tehát keleti kereszténységet is adott esetben egyesek pogánynak, vagy legalábbis nem megfelelőnek gondoltak. Tehát ebből a szempontból, és hát ugye Istvánnak, illetve azoknak a királyoknak, akik még ezt képviselték, például ugye Olzeoló Péter, például azért alapvetően egy nyugati kereszténységre akarta Magyarországot téríteni, és ugye ebben voltak abban az időben ezek a kazárok vagy a kabarok és a magyarországi pogány népségek, kerékkötők, például neki köszönhető Gellért püspök, hogy a legenda szerint, hát aztán megint nem tudjuk, de hogy neki köszönhető adott lehetséges, hogy Gellért püspök halála is, ami aztán később egyébként annyira felbőszítette a pogány koalícióval, meg frakcióval szemben szemben álló felett, hogy végülis ez vezetett egyébként Aba Sámuel trónfosztásához is. Szóval, aki, és akkor emiatt így alapvetően ez így felmerül, egyébként van egy tök érdekes templom, ez a feldebrői altemplom egyébként egész pontosan, ez vicces nevű helyszín, van ott ilyen érdekes édes bor egyébként, és egy amellett pedig egy, vagy lehet kapni, és amellett ott van egy ilyen feldeblői templom, ahol hát így telefonhívásra megjelenik egy ember, aki bemutatja az embernek a templomot, ami felül is izgalmas és érdekes a formája miatt, egy ilyen nem szokványos, inkább egy ilyen bazilika-szerű formátuma van. Ez is utalhat ugye nyilván erre az ilyen ókeresztény vagy keleti keresztény hangulatra, ami valamilyen értelemben azért így érdekessé teszi ezt, meg valamiféle magyarázatot adhat arra, hogy milyen vallásúak is lehettek ezek az Abba Sámuelék. És annak van egy altemploma, és az altemplomban pedig még mindig vannak olyan maradványok, amik nagyon baromi régiek, adott esetben tényleg az Abba Sámuel, vagy az abáknak a regnálására tehető, és hogy emiatt egy kifejezetten izgalmas dolog. Ugye még az abák ott maradnak Abba Sámuel halála után is, és ugye aztán, amikor a kis királyok, ugye ezt biztos mindenki tanulta, a Csák Máté, meg a többieknek a ügyes-bajos dolgait iskolában, ott van egy Abba Amádé nevű kiskirály is, és ő az, aki egyébként ezeknek a leszármazott, vagy ezeknek az abáknak a leszármazottjának tekinthető. Úgyhogy benne van a pakliban, miután így kazár volt, hogy kazárok voltak, hogy ő zsidó, de hát nyilván egyébként erre nagyon sok ellenérv is van, többek között egyébként az, hogy azok a törzsek léphettek le valószínűleg a kazár birodalomból, akik, nem itt fúrnak, nem tudom, hogy ti halljátok-e, tehát azok a törzsek léphettek ki a kazár birodalomból, akik nem szimpatizáltak mondjuk adott esetben a kagánnak a döntésével, és ezzel az egész zsidó vonallal, és ezért elképzelhető, hogy ugyan ez volt a neve, mert hát volt valami sémi, vagy protosémi, vagy tök mindegy milyen hatás, hogy Abba, de hogy azért alapvetően neki inkább egy ilyen, inkább őt így menekülőre fogta, mint sem, hogy ott maradjon, mert hogy mondjuk szemben állt a kagán körével a kazár birodalomban. Szóval sok minden lehetséges, nyilván nem tudjuk, az egész sztori az a múlt ködébe vész, és emiatt is izgalmas, mert bármit lehet róla feltételezni, és mindenféle dolgot lehet róla gondolni, úgyhogy például azt is, hogy valójában volt Magyarországon egy zsidó, vagy adott esetben egy muszlim király valamikor az 11. század első felében. Na és akkor folytassuk megint csak zenével, teljesen elütő mind a kazároktól, mind pedig a magyaroktól, és ez egy Noga Erez szám lesz, ő is egy izraeli művész, és hallgassátok ezt a felvételt, ez egy élő felvétel, biztos, hogy tökéletes lesz a minősége, de meglátjuk.
1: Can we get some silence so we can film it?
2: Okay, you count.
1: Go.
2: Sipi.

0: much coffee.
1: It's way too much coffee, man.
2: Na, ő volt Noga Erez, és tőle hallhattátok ezt a két számot, és alapjáraton ez a Cipi és a Story című szám, és most pedig hát folytassuk egy kicsit ezzel a történelmi áttekintéssel, ami a zsidókat mutatja be a középkor Magyarországán. Ami ugye érdekesség, hogy ugye alapvetően Szent István ugye megengedte azt, hogy a zsidók azok betelepüljenek az országba, és kifejezetten azt gondolta, hogy fontos a zsidók jelenléte Magyarországon, tehát ez nagyon is egyértelmű, hogy egyébként, ha Abba Sámuel nem is, de saját jogon és alapvetően mint nemes, és mint trón követelő, és aztán király, ezt a vallást mondjuk, ha ő az is lett volna, vagy bármi más, azt nem tartotta meg, és ugye át kellett térni a keresztény hit nyugati ágára, a pápa vallásra, de az állam alapítás korán az egyértelmű, hogy ott voltak a zsidók is, és hát így nyilván alapvetően kereskedelmi céllal, illetve a tőke bevonás céljával érkeztek, ugye ezt tudva levő, hogy a kereszténység alatt ugye miután ez tiltva van, nem nagyon lehetett igazából kölcsönt kamatra adni, és ebben segítettek azok a zsidókereskedők, akik ebben viszont közreműködtek, ugye nyilván azokra gondolunk itt, akik megtették azt, hogy kölcsönöket vegyenek föl, illetve kölcsönöket adjanak, és hát gyakorlatilag egy ilyen stróman rendszer alakult ki, amivel egész nyugati világban, vagy legalábbis a nyugat-európai világban van az időben egy alapja volt alapvetően a zsidó közösség fennmaradásának. Nyilván nem csak bankárokból és pénzváltókból és nem tudom, kölcsönadókból állt, vagy nem tudom, bankárokból, korabeli prototípusából legalábbis állt a zsidó közösség, de hanem minden egyéb típusú ember megtalált volt, de azért így ez volt a jellemző, ez a kereskedelem, és alapvetően az oka is annak, hogy próbálta István integrálni a társadalomba, vagy a magyar társadalomba, az nyilván gazdasági, legtöbb esetben gazdasági okokkal volt magyarázható. De minden esetre az államalapítás ünnepekkor az nem azt kell gondolni a zsidó közösségnek, vagy illetve egy zsidó embernek, hogy na ez ránk adott esetben nem, nyilván vonatkozik, hiszen itt élünk Magyarországon és magyarok vagyunk, de hogy abban az esetben, de mint zsidó, tehát identitásunk zsidó részének nem kell azon aggodalmaskodnia, hogy itt valami, nem tudom, a zsidókat itt karóba húzták volna mondjuk így az állami korábban, illetve elüldözték volna, hanem elég egyértelműen István az államalapításkor a zsidókat megpróbálta integrálni a magyar társadalomba. Ezt később egyébként a további királyok azért nem feltétlenül követték. Ugye a leghíresebb királyok a Árpádházból legalábbis nem feltétlenül szimpatizáltak a zsidókkal. Ennek egyébként sok oka lehetett, de egészen pontosan nem ismert, hogy miért és milyen módon hozták meg ezeket a határozatokat, viszont azt egyértelműen lehet tudni a korabeli törvényekből, és a ránk maradt emlékekből. Erősen feltételezhető, hogy a zsidóknak a szerepe azért egyre inkább nehezen, tehát egyre nehezebb lett, nyilván ennek ez gyakorlatilag együtt járt ugye azzal is, hogy tehát ez kéz a kézben járt azzal, ahogy a kereszténység erősödött Magyarországon, és visszaszorították a pogányságot, és mint ilyen egyébként adott esetben elképzelhető, hogy gyakorlatilag egy pogány testnek számított azért ilyen olyan értelemben a zsidóság is, bár ő rájuk inkább, mint valami valami külsősök tekinthettek sokan, de ennek ellenére ez kéz a kézben járt a kereszténység, meg ez a zsidóság jogainak visszaszorítása kéz a kézben járhatott a kereszténység megerősödésével. És hát mondjuk a leginkább ugye ez Szent László kezdte meg azt a komolyabb korlátozást, ami hát gyakorlatilag a zsidóknak a gazdasági befolyásának a csökkentését célozta, a kereskedelemnek a szigorítását, például egyébként olyan kereszténységre alapvető, tehát kereszténységgel kapcsolatos döntések is egyébként negatívan befolyásoltak, ami nem feltétlenül biztos, hogy csak a zsidóknak a szivatására találtak ki, de például az, hogy a vasárnap az egy ilyen tudva lévő dolog, hogy a Szent László megtiltotta a vasárnapon való munkavégzést, ugye ugyanúgy a Biblia szerint, ahogy a sabbát napját, csak hát itt ugye a kereszténységben a vasárnap az a hetedik nap, míg a zsidóságban a szombat, így egyébként míg a nem zsidó kereskedők dolgozhattak ugye szombaton, senki nem dolgozhatott vasárnap, tehát hogy így alapvetően a nem zsidó kereskedők azok 6 napon keresztül dolgoztak, még a zsidó kereskedők csak 5 napon keresztül tudtak dolgozni. Ugye ez például egy ilyen indirekt módja volt annak, hogy a zsidóságnak gazdasági hátrányokat kellett elszenvednie, de például megtiltotta a vegyes házasságokat is, ami egyébként azért egy jelentős információ, mert ez azt jelenti, hogy ha meg lett valami tiltva, hogy valószínűsíthetően előtte, tehát a Szent László regnálása előtt, ami még mindig egyébként csak a 11. század első a kétharmadáról van szó, szóval Szent László regnálása előtt voltak ezek szerint zsidó. Magyar, lehet, hogy mondjam, igen, tehát így vegyes házasságok, ami ugye arra gyakorlatra is fényderít, ami egyébként mostanában így Izrael kritikája kapcsán nagyon sokszor fölmerül, hogy hát valójában azok a zsidók, akik visszaköltöztek Izraelbe az aliák során az 20. század elejétől, vagy hát a 19. század végétől, és gyakorlatilag nagyon sokáig, vagy mind a mai napig a zsidóságnak a mainstreamjét adja Izraelben, annak ellenére, hogy talán most már talán lehet, hogy több a nem európai származású, de ebben nem vagyok biztos, tehát askenázi zsidó, de mindesetre az biztos, hogy a informális hatalom, illetve a vezetés az mindenképpen eddig azok kezében volt, azok a askenázi zsidók, tehát az európai származási zsidók kezében volt, talán egyébként elképzelhető, hogy párját ritkító módon a következő miniszterelnök, hogyha nem Netanyahu lesz Izraelnek, az nem egy askenázi származású ember lesz, mert ez a nevével ellentétben Gadi Eisenkot, akit majd adott esetben miniszterelnöknek lehet majd nevezni a következő választás után, tehát akinek van most a legnagyobb esélye a különböző kutatások alapján. Ő egy marokkói, ha jól emlékszem, egy marokkói származású, és mert egy az arab világból érkező család leszármazottja lesz. Minden esetre, ezt a hosszú eszmefuttatást csak azért mondom, tehát hogy voltak vegyes házasságok, de ez az egyik nagyon fontos állítás egyébként, hogy azok az emberek igazából, azok a zsidó közösségeknek a nagy része, az egy kevert közösség volt már a középkor óta, és hogy valójában itt a zsidó zsidóknak a, hogy mondjam, csak ez ilyen leszármazottsági, vagy leszármazottság tekintetében ez nem egy tiszta zsidó vérvonal, amit a Magyarországon mondjuk én bennem van, hanem itt már egy nagyon sok vegyes házasságnak az eredménye az, és itt több bennünk az európai, közép-európai gén adott esetben, mint a korabeli, mint a keleti közép, vagy hát közel-keleti, vagy dél-levanti, nyugat-levantei vér, és akkor hát gyakorlatilag milyen módon tart igazából ez a furcsa európai törzs, aki magát zsidónak nevezi, jogot arra a területre, ami már egyébként inkább a palesztinoké, akik ugyan muszlim vallásúak, viszont ők azokkal azzal a gén állománnyal rendelkeznek, ami valójában már a kezdete óta ott van, és hát egyszerűen csak megváltoztatták a vallásukat, de ettől függetlenül ők a jogos örökösei azoknak a zsidóknak adott esetben, akik ezen a területen éltek. Hát nyilván ez nem ennyire egyszerű, és nagyon fura és demagóg állítás, minden esetre ez egy fontos állítás, és hát van alapja, ezt akartam csak itt ebben hosszú zárójelben kifejteni, hiszen ugye Szent László megtiltja a vegyes házasságokat, és ebből azért ez következtethető, hogy voltak ilyenek, és ez egy gyakorlat volt, amit néha megtiltottak, néha engedélyeztek. Aztán ugye sok mindenféle szigorítás volt a későbbiekben is, amit így érdemes egyébként még itt nyilván megemlíteni, hogy például az aranymulla idején megtiltották a zsidóknak a közhivataloknak az ellátását. Ajaj, itt valaki nagyon idegesen bejött, majd elment, és csapkodja az ajtót, lehet, hogy valami csúnyát mondtam. Az előbb ez jelzésértékű volt, minden esetre de lehet, hogy csak egyszerűen pisilni kellett, és ez volt a rövidebb út. Mindenesetre, hogy valaki ilyen ajtó csapódásokat hallott, akkor ez volt, remélem, hogy minden rendben lesz. És alapvetően ugye az aranybulla kapcsán azt szeretem volna mondani, hogy ugye megtiltotta alapvetően azt, hogy itt közhivatalokat viseljenek a zsidók, ami ugyancsak, sőt, még itt elég komoly közhivatalokról is van szó, tehát hogy például a ispánságnak a viselését, mint közhivatal is megtiltotta, és majd aztán ezt egyébként a valamilyen módon a IV. Béla egyébként visszavonta. Szóval ma a tatárjárás ugye utáni újraépítkezés jegyében kellett a pénz, és hogy így alapvetően ez pedig arról tanúskodik, hogy a zsidók azért viseltek mindenféle közhivatalokat, és még szerintem ami fontos az az, hogy már a Várpátház után talán még, ami egy mondjuk azt, hogy a késő középkor, vagy a reneszánsz korából még fontos info az egyébként, hogy a Hunyadi Mátyás egyébként létrehozott egy ilyen zsidó prefektúrát, és ez a zsidó prefektúra, ez egy ilyen elég érdekes dolog volt, ez igazából még arra a Lengyelországra se volt jellemző, ami ebben az időszakban a zsidóság fő, európai zsidóságnak a fő központját jelentette, és gyakorlatilag hát a világ zsidóságának is az egyik legbiztonságosabb helyének számított nagyon sokáig, évszázadokon keresztül. Egyébként nagyon izgalmas dolog ez, tehát, hogy igazán, de majd mindjárt erre még gyorsan kitérek, de mindesetre ez a zsidó prefektúra, ez alapvetően a Hunyadi Mátyásnak egy ilyen teljesen saját módszere volt, és ez a saját módszer volt az, ami aztán később valamilyen módon még elő, mert olyan jogokat, jogokhoz juttatta a korabeli zsidóságot, és ez egyébként az a prefektúrának köszönhető az, hogy egyébként olyan épített emlékek is megtalálhatóak, vagy felelhetőek Magyarországon, amelyek a korabeli zsidóságnak a jelenlétére adnak bizonyítékot, illetve a korabeli zsidóság kulturális életének gazdagságára is valamilyen módon fényt deríthetnek. Például egyébként a budai várban lévő régi zsinagóga, vagy egyébként Sopronban találhatóak még ilyen emlékek, vagy de jellemzően egyébként a nyugat, észak-nyugat Magyarországnak a területén, vagy a nagy észak-nyugat Magyarország, nagy Magyarország értelmében vett területén is még találhatóak ilyen épített emlékek. Na és akkor még egy pár dolog, csak így a lengyelek kapcsolatban, hogy ez egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, hogy a zsidóság az a területhez való de nagyon izgalmas dolog, hogy ez a zsidóság és a terület kérdése, amiben már az előbb belementem, és valószínűleg lehet, hogy ez volt a furcsa, felkavaró rész, ezt teljesen megértem egyébként. Szóval alapjáraton ugye nyilván ugye volt ez a mindenféle, most ebben már is menjünk bele, meg már korábbi adásokban egyébként beszéltünk róla, mindenféle vonal, ami a zsidóságnak a területtel kapcsolatos, tehát zsidóság és terület relációban fontos információ. Az egyik nyilván az, és erről volt szó, és nagyon sok mindent beszéltünk, hogy akkor Izraelben, vagy ez a korabeli Izraelnek a terület, az mi volt, mekkora volt, hol volt, és egyáltalán, hogy hogy éltek ott, és milyen módon a zsidók, ugye ez a két állam is volt, amit ilyen zsidó államnak tekinthetünk retrospektív, ki tudja, hogy abban az időben mi volt ez. Az egyik az észak-izraeli, a másik pedig a júdeai királyság, és aztán később ugye ez korlátozódott a júdeai részre, ami egy viszonylag kicsi rész, és az, hogy amikor az észak, ki tudja, hogy egyébként ez az észak-izraeli királyság, ez meddig és hány évszázadon keresztül volt zsidó, nagyon sok esetben az a gondolat egyébként, hogy ez a nagy kiterjedés, amiben most egyébként Izrael elképzeli, megvalósítja önmagát, az egyébként nem volt gyakorlatilag nagyon, tehát most ugye nyilván, hogy valaki a Bibliát veszi alapul, ami nem egy bizonyított tényiről,

Után, vagy első nagy szentély lerombolása után nagyon sokan kerültek Babiloniába, főleg egyébként az a zsidó értelmiség, nagyon nagy valószínűséggel ott is írták meg a Bibliát, és a Bibliának a zsidó részét, tehát az Ószövetséget, illetve hát ott nagyon sokan maradtak is, és hát gyakorlatilag egy intellektuális központjává vált a zsidóságnak, illetve, és akkor ezt szeretem oda mondani, hogy idővel pedig egyébként ez a lengyel terület lett nagyon sok vándorlásnak köszönhetően, ami egy a földközi tengeren keresztül, az arab világon keresztül, a spanyol, az ibériai félszigetnek a területén hát vezetett végső soron Lengyelországba, és az vezette a zsidókat Lengyelországba, és itt igazából találtak több évszázadon keresztül hazára, vagy hát letelepedési helyre a zsidók. Ami igazából csak ezt a kitekintést szerettem volna még adni, amellett, hogy nyilván most itt Magyarországról beszéltünk, és augusztus 20-a kapcsán Magyarország és a zsidóság rövid, ilyen nagyon kis dióhéjban van a bemutatása során, de mindesetre érdemes és érdekes ezen így elgondolkodni, hogy hát gyakorlatilag hol és mennyi ideig, milyen módon éltek a zsidók a világban, és hogy ez milyen módon adhat egyébként, ad, és a történelem és minden milyen módon adhat egyébként magyarázatot arra, hogy aztán később újra a legenda, a hagyományok, a vallás, kultúra, és hát nyilván a valóság, tehát valami, de nyilvánvalóan éltek zsidók természetesen az ókorban, a bibliai idők egy nagy részében, a nyugat-levantei területen. Tehát ezeknek az összessége valójában, hogy és milyen módon jogosította fel a cionizmust arra, hogy végül is vissza ezen a helyen találják meg a zsidóságnak a hazáját, és szerintem egyébként jogos, de hogy azok a kritikák, és nyilván is hiszek abban, hogy ez egy fontos történelmi pillanat volt, amikor a zsidóállam megalakult, nyilván ez most egy nagyon komoly kihívás elé néz, nem csak most, hanem ez fennállása óta nagyon sokszor, és elképesztő problémák vannak ezen a területen, és nagyon problémás, erről nagyon sokat beszéltünk nyilvánvalóan, ami most ott történik, főként az utóbbi pár évben, de hát nyilván ez csak egy kulminációja annak, ami már eddig is ott volt, és egyre inkább úgy tűnik, hogy valami változásra lesz szükség ott, és nem tudni, hogy ebből mi fog kisülni, és nyilván ezt senki nem tudja, és nagyon nehéz minden oldalról mindenféle választ adni, de minden esetre ez talán egy ilyen érdekes gondolat ébresztő lehet azzal kapcsolatban, amit most itt mondtam, hogy alapvetően hogy és milyen módon éltek zsidók a világban, és ez a folyamatos kiszolgáltatottság, ez végül is hova vezetett adott esetben a 20. században a holokauszttal, és végül egyébként, vagy hát közben Izrael megalakulásához is, és hogy ebben milyen módon és kiknek volt milyen szerepük, ezeken szerintem érdemes és fontos gondolkodni, már csak amiatt is, hogy lássuk, hogy a világ nem annyira egyszerű, hogy A vagy B választ adjunk olyan kérdésekre, amik annál sokkal bonyolultabbak, és sokkal nehezebb megválaszolni, mondhatni lehetetlen. Úgyhogy minden esetre visszatérve, mindenkinek kellemes, hosszú hétvégét kívánok, aztán itt lesznek technoparti például holnap a Műegyetemnél, ami elég jól néz ki egyébként, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást is a holnapi naphoz, aki Budapesten kívánja eltölteni, és remélhetőleg már lehet, hogy az utolsó tűzi játékot fogjuk látni, de aki szereti, az persze szeresse, és menjen el rá. Na, úgyhogy ennyi volt, és ez volt a Defke, és folytatódik a Tilos Rádiónak a műsora. Sziasztok, Semmelger Ádám voltam.

on my

da vida. E é aí

kedves hűvös éjszakát kívánok minden jótoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en az éjszakás műszakot Andrissal, Zsoltal és Papóval.

0: Hát sziasztok, fiúk!
1: Szervusztok, szép jó estét kívánok!
2: Sziasztok! Szép jó hajnalt nektek is!
0: És mindegyelent megoldjuk a telefonszámunkat. Zsolti, légy szíves.
1: 215-37-73.
0: Na és akkor a legfontosabbak már is hangzottak. Képzeljétek, hétvégén nagy Szigetköz túrán voltunk, és többek között kifaggattam a túravezetőnket, hogy hogy is van pontosan, és miért is, hogy a Szigetköz, amelyik az első nagy áldozatának tűnt a bősi vízierőműnek, hosszú évek óta megingás nélkül nagyszerűen teljesít, és most, amikor az egész Duna szinte kiszáradt, a sziget közben van víz, épp elég, és nagyszerűen evezhető, hajózható, kenuszható az egész táj. És hát nem mondtak nagy varázslatokat, de teljesen logikus ott. Ugye a sziget köz az kvázi úgy kell elkezdeni, hogy a Duna egyszer csak sok kis ágra szétválik, mint egy ilyen delta vidéken, és aztán ezek összesen kacskaringóznak, néha találkoznak egymással is, majd a végén újra egyesülnek, és egy nagy folyamként megy tovább. Na, ez az újraegyesülés azt a pillanatot fogják meg, és az összes torkolati ágat lezárták. Pontosan a zsilipekkel látták el, szabályozható az egész, és ott egészen precízen be tudják állítani, hogy mögötte mekkora vizet hagynak felduzzasztódni. És olyannyira jól működik, hogy egyébként a

0: a sziget közben levő kis ágacskák, nagyobb ágak, azok folynak. Nem állóvíz, hanem folyóvíz. Nem túl gyorsan, az tény. Tehát tulajdonképpen ez lehet a negyes ágnak a közepén is fölfelé. De azért vannak helyet, ahol megéri ilyenkor a part közelben lenni, ahol jóval kisebb a sodrás. És nem csak a legvégén van így beállítva, hanem útközben is bizonyos helyeken fenékküszöbök, bukógátak, stb. Úgynevezett ilyen vízi műtárgyak vannak. De nagyszerűen működik az egész, és jelzi azt, hogy ez nagyon eredményes lehet, akár itt a Paks környékén is. A Paksról meg annyit néhány dolgot szeretnék mondani. Én azt egész egyszerűen nem értem meg, hogy ugye az egyik veszélyforrása ennek a hűtésnek, meg a vízállásnak, meg a vízhozamnak az, hogy a Dunába visszatérő hűtőközegnek felhasznált Dunavíz, az túlságosan meleg, és elpusztítja az élőlényeket, beleszól az ökológiai egyensúlyba, és a többi, és a többi. De hát könyörgöm, azt a vizet miért nem vezetik mondjuk a Dunával párhuzamosan egy gérbe-gúrva, összeszakanyargós, ilyen szerpentines, meanderes, néhány száz méter, néhány kilométer, tökéletesen le fog hűlni, és olyan hőmérsékletet engedjük vissza, ahogy akarjuk.
1: Hát azért az kérdés, hogy amikor már ott a meder közelben 25 fok körül van a Duna hőmérséklete, akkor az mennyire tudna ebben a melegben visszahűlni?
0: 20-25 fokra fog.
1: Hát azért ahhoz szerintem sokáig kéne vezetgetni, nem?
0: Hát,
1: nem tudom, nincs-e ott valami lakott terület, vagy ilyesmi, ami...
0: Nem, ott nem lesz a lakott terület. Szerintem területi gondják nincsenek. És hát én végeznék egy ilyen kísérletet, szerintem simán lehűlne.
2: Szerintem jó, hogy hallgatják ők is. Én bevallom őszintén, hogy én nem jártam még a sziget közben, úgyhogy lehet, hogy nagyon naív kérdés lesz, hogy ezek szerint ott nincs ilyen hagyományos nagy ág, meg sok kis ág, tehát mind jön a nagy Duna, aztán egyszer csak szétszóródik mindenfelé, ahogy mondtál, aztán újra összeáll.
0: Van egy-két nagyobb ág, amit úgy kell kezdeni a nagyobb ágat, hogy mondjuk 40 méter széles, 50 méter széles. Helyenként talán van ilyen Duna-szerűen 200 méter is, de nem sok. És nagyon egyenletes a vízhőmérséklet, nagyon teljesen idilli az egész. És egy kis ízelítőt kapott az ember, hogy milyen lehet az ausztriai fenékküszöböknél, gátrendszereknél, vízlépcsőknél a helyzet.
2: És ezeket a műtárgyakat, amiket mondtál, ezeket az elmúlt 30 évnek a termése?
0: Abszolút, igen, persze. Persze, igen. És...
2: Tehát a szlovák vízlépcső után? Vagy vízerőm után?
0: Hát
2: a időben?
0: Párhuzamos. Ja, úgy igen. És hát ugye a szlovákok annyi vizet adnak nekünk, amelyet akarnak a sziget közben, és ha akarnak, sokkal kevesebbet is adhatnak, nem akarnak ők kiszúrni velünk, úgyhogy annyi tisztességes.
2: Mit jelent, hogy annyi vizet adnak, amit akarnak, hogy hova teszik, amit nem akarnának?
0: Nekik ugye a Kiliti fölött egészen Pozsonyig, ott van egy körülbelül 10 kilométeres szakasz, ahol mind a két oldal szlovák. És ezt tette lehetővé a vízlépcső egy oldalú megépítését. Egész egyszerűen ők maguknak annyi vizet duzzasztanak föl, vagy irányítanak, hogy az erőmű jól tudja működni. És az erőművet lehet csúcsra is járatni, az azt jelenti, hogy elég erősen földúzasztják a vizet, és egy rövid idő alatt hajszolják rajta keresztül, a turnákon keresztül, ilyenkor brutális teljesítményt adnak le, és lehet ilyen átlagos legelészéssel folyamatosan, de nem túl nagy hatások, vagy nem túl nagy áramot, vagy teljesítményt adnak. És ők végül is annyi vizet adnak, amennyi ki tudunk szorítani mi is egy hajózó útvonalat, és a rengeteg kis ágba pedig vizet tudunk éppen elegendőt nyomni. Olyannyira, hogy az állandó vízszint miatt itt is már réges-rég kialakult ilyen állandó vegetáció. Ugye a Dunaparton ott, ahol éltető, gyönyörű, iszapos, klassz víz van, mert hogy 2 hét múlva úgy, mint most híre, ha nincs a víznek, és kiszállod minden. Természetesen a növényzet is alkalmazkodik, hogy ritkás fák, ezt kibírják, a cserjék, a fű sokkal nehezebben, ezért a mindenhol sódelmek, homok van a Dunaparton értelemszerűen. De ha megnézzük a Ráckevei Dunát, ami ugyanolyan egy duzzasztás tulajdonképpen, és mesterségesen van fenntartva az a vízmagasság benne, de most már immáron 100 éve gyönyörű és csodálatos vegetáció alakul ki a parton, és ugyanígy a sziget közben is így néz ki. Ezért ilyen fantasztikusan jó, meg szép az egész. Ami viszont megdöbbentő, képzeljétek el, hogy nincs szúnyog. De nem kicsit nincs szúnyog, hanem egyáltalán.
2: Mi véget nincs?
0: És egyszer megkérdeztem a túravezetőket, hogy árulják el, hol vannak a szúnyogok. És azt mondta, hogy ilyen triviális válaszolt, hogy itt, mivel ez folyóvíz, és a szúnyog csak az álló pangóvizet szereti, oda tud petét rakni, kerüli a mozgóvizeket, ezért itt nincsenek szúnyoglárvák. Na de könyörgöm, ahol levezünk, a természetesen folyóvíz volt, de mögötte van egy helyenként egy 8-10-15 méter széles, áthatóhatatlan, sásos, nádas valami, ami után gyakran apró kis ágacskák, meg holtágok is voltak, amivel azért nem mentünk be, mert jöhetünk vissza a végén, hogy ütközve. És hát ott rengeteg olyan hely van, ahol a szúnyog nagyszerűen érzi magát, és nem tudom elkezdeni, hogy mi lett, ez nem, nekem nem jött be ez a magyarázat, de nagyon érdekes, hogy összesen kentem magam mindenféle szörnyűségekkel, mert a zuglóban is viszonylag sok szúnyog van, és a Velencei tónáig elviselhetetlen. És, de nem volt rá szükség egyáltalán, úgyhogy ez egy óriási.
2: Na. Akkor mégis nincs szúnyog a sziget között?
0: Nincs. Viszont képzeljétek el egy rettenetesen szar jelenséggel találkoztam. Most sok éve járunk oda, és még soha nem volt ilyen. Az egyes ilyen csapatok visznek magukkal ilyen, és ezek ez ennek a stílusnak a alap készülik, a GBL különböző nagyságú ilyen MP3 lejátszó szerkezete, ilyen kis hordó alakú valamik, amiknek egy döbbenetesen nagy hangja van. Olyan mély hangok jönnek bele, amit elvileg még ilyen pici hangszóról kis átmérőből kis jöhetne, de van. Csak így mellékesen megkérdeztem Pistix-től, technikusont, hogy ezt hogy csinálják, és azt mondta, hogy ez nem sima lejátszás, hanem amúgy is digitális hangforrásokon játszik, de hogy óriási matek van, még bedobva, ami a membránt mozgatja. Mindenesetre tényleg lenyűgöző hatása van. De lenyűgözően kellemetlen ebben a csodálatos természetű millióban. Egész egyszerűen, mint egy orrbavágás olyan volt, amikor megszólalt tőlünk 100 méterre, valamit tudsz, oda nem való, de illetve semmi nem való oda zene. De ráadásul az elég szar volt, és megkérdeztem szintén a túravezetőt, hogy nem lehet ezekkel a szörnyetegekkel kezdeni valamit, és azt mondta, hogy sajnos nem nagyon. mert olyan természetvédelmi területén is benne van a szabály, hogy nem lehet hangoskodni, meg zeneeszközöket használni, de hát azt mondta, hogy nincs kapacitás, hogy ez itt ellenőrizzék meg, meg csináljanak bármit is. Azt mondta, hogy ennél még nagyobb szó szerinti károkat okoznak a különböző motoros, cross motorosok, vagy kvadokkal. Helyenként több száz négyzetméteren évtizedekre tönkre teszik a ottani vegetációt meg talajt. És azt mondja, hogy ez a magyar természetvédelemnek a legnagyobb gondja kezd lenni. A részint ez a fajta hang effektusok és egyébek keltette zavarok, zajok, kellemetlenségek. Másrészt ezek a kis motorokkal, quadokkal, cross motorokkal olyan szágúzás, meg versenyzés, meg őrület. És mondja, jó néhány ismerős, aki a természetvédelemben dolgozik, kezdenek kiszállni abból, mert kilátástól ezekkel a harc. Például azt mondta, hogy az ő falujukban a rendőrségnek a néhány tagja is civilbe motorozik, és ott száguldozik, ahol nem lenne szabad.
2: És látta a táblát, ami tiltja?
0: Olyannyira láttam, hogy amikor megérkeztünk a kikötőbe, ez úgy hívják, hogy kis szőlős ezt a vidéket, ahol voltunk, ez a települést, az magát a mondjuk a falut, azt Dunaszigetnek hívják, és annak vannak ilyen egymástól nem is túl közel levő, mondjuk, hogy kerületei. És például Sérfejű az egyik ilyen szép nagyon, és ezt pedig kis szőlősnek hívták, az volt a vízre szállásnak a helye. És ott van egy nagy tárlára, egy filctól felrajzolva, ilyen flipchart, de ilyen jó nagy talagteletű, hogy mit illik csinálni, mit nem illik csinálni, mire vigyázzanak. Például mindenki vigye ki a szemetét is, se PET palackot, se sörös dolgot, se papírzsebkendőt, szalvétát, se kajamaradékot ne hagyjon ott maga után, mindent, mint a barlangászoknak, mindent szedje össze és vidd el haza. Majd azt dob ki meg fel a kukába, hogy ez itt nem arra való. És ezek között a intelmek között egy jó látható egy rajz is volt, ez a hordó alakú GPS-ekre volt. Lerajzol, és fölé is volt írva, hogy és a GPS-t ne vidd magaddal a Canon-ba. Hát sajnos vitték magukat, és nem egyet találtunk, hanem azt hiszem, három vagy négy ilyen nagyobb társaság volt, és egyébként nagyon vidámak voltak, jókedvűek. Én hol énekeltek vele a zenével, a dallamot, a számok, a szövegét, hol táncoltak, meg üvöltöztek, de annyira csizma az asztalon volt ebben az idilli környezetben, hogy teljesen tönkrevágta a hangulatunkat. No, ezt akartam elmesélni.
2: Hány napig voltak?
0: Három napot voltunk, péntek, szombat, vasárnap. De hát illendő módon rejtvényeinket kellett volna kezdeni, úgyhogy akkor most...
1: De várj egy pillanatot, mielőtt belecsapnánk a e-heti lecsóba. Múlt hétről elmaradt egy kérdésre a válasz.
0: Ami úgy szólt, hogy melyik volt az a legnagyobb tárgy, amit az ember meg tud mozdítani, és igen, te most már biztos tudod is, hogy igaz.
1: Hát kínomba utána néztem, mert ugye itt beblöföltem a Saturn 5-öt, de azt már akkor sejtettem, hogy az egy nagyon rossz tipp, mert az mindössze 3000 tonnás. De sejtettem volna egyébként, hogy a te kedvenceid valami olajfúró platform, ami valami 1,5 millió tonna, amit elmozgattak.
0: 1,2 millió tonna, igen, de közel a másfélhez így van.
1: Sőt, egyébként megnéztem azt is, hogy a szárazföldön mi volt a legnagyobb, meg levegőben. Szárazföldön, és kinyomtattam, de természetesen otthon felejtettem a papírt, úgyhogy most az emlékezetből mondom, hogy a csernobili erőműnek valami kupolája volt, amit meg nem mondok, hogy mekkora volt, de valami 230 valahány méterre cibálták el, mondom, ami kerekeken.
0: Ilyen sinek csúszott helyre, igen.
1: És a levegőben pedig, azra már nem is emlékszem, valami turbina, vagy generátor, vagy mi a fene lehetett, amit azzal az Antonov óriásgéppel vittek, ami aztán megsemmisült közben valamelyik szovjet támadás során.
0: Szóval nem helikopterre, hanem ez a...
1: repülőben.
2: És a Csernobilnak a tetejét azt miért kellett arrébb tenni? Magától nem intéződött el?
0: Azért, mert az itt most szóval 85-ben elkezdték, és vihartempóra megcsinálták ezt a tetőt, ami kint kellett a viszonylag sugárvédettebb a területben lehetett dolgozni. Ott az egészet összeállították, és hogy lehet látni sokszor ilyen sinem futó dalokat, annak az elvnek megfelelően két hatalmas ilyen tolták be az egészet a erőmű fölé, a megsérült erőmű fölé. És ez egy gigantikus vasbeton szerkezet volt végül is, és nem volt, hanem az is ma is, és óriási mérnöki munka volt, ráadásul vihartempóval kellett megtervezni az egészet mindent, de nagyszerűen szerepeltek és megcsinálták. Ez a platform egyébként 472 méter magas a
1: talajtól,
0: a talpától, és ebből 370 méter van víz alatt, és a maradék 100-valahány méter az még mindig úgy nagyon-nagyon magas épület, de nem egy éghegy a lényege, lent van. És a fantasztikus a képek is, ahogy kész az egész.
2: Nagyon... Meg voltam győződve, hogy ez, amit a Csernobilról lehet hallani, hogy betonkupolával lefették, hogy ez az csak egy hasonlat, és egyszerűen agyon öntötték betonnal, de akkor nem ez történt.
0: Nem, ez el is lehet húzni akár onnan.
2: Ajaj.
0: Na, akkor először szóval itt vagyok föl, vagy megbeszéljük a képeket.
1: Hát az egyiket nem lesz egyszerű megbeszélni, így a rádióban.
0: Jó. Akkor feladom a képrejtvényt, vagyis a szobajrejtvényt. Mostában rengetegszer hangzik ez a mondás, hogy újabb csomtvázak hullottak ki a szekrényből. Honnan ered ez a kifejezés, mit gondoltok? A másik, hogy miért mondjuk a bolond ember, hogy félkegyelmű. És akkor most én is nézegettem egy jó darabig és még hozzá is írtam, hogy válaszoltam is valakinek a kérdésére. És azt hiszem, tulajdonképpen nem is voltak nagy rejtvények most ezek, de kivéve a Kressz rejtvény, ami...
1: Hát ezt nem tudom, megpróbáljuk-e itt elmagyarázni, mert szerintem kilátástalan.
0: Hát a Kressz, hogy egy teljesen egyenrangú útkereszteződésben négy jármű érkezik, amelyek különböző irányba akarnak tovább haladni, és meg kell mondani, hogy ha minden jó szabályosan közlekednek, akkor milyen sorrendben indulnak el. És ezt én úgy gondoltam, hogy ez egy dedós kérdés. Hát pillanatok át kijön a helyes válasz.
1: Hát az elsőt kell kitotózni, utána már csak hárman maradnak, és akkor az meg egyértelmű.
0: Egyre egyszerűbb. És a feladat, amit elintettek, érkezett egy csomó komment is, és elkezdtem ezeketni, és teljesen megdöbbentem, hogy inkább a többség mondott rosszat, mint jót. És olyan emberek van jogosítványa. És de erről fogalmas, hogy egyáltalán valaki megnézte, hogy mi nálunk lett rá. Te megnézted esetleg?
1: Én megnéztem, persze. Hát ott van egy autó, amelyik, na most akkor mégiscsak belemegyek, amelyik jobbra kisívbe kanyarodik, és nem keresztezi a tőle jobbra áll várakozó autót, tehát az én meglátásom szerint ő neki kell először elmennie, és aztán utána a többiek meg már sorba.
0: És így van. És azt hiszem, ő talán a B jelű?
1: Szerintem a C, de most mindegy már ez, mert úgysem látom.
0: Jó, mindegy, igen, igazad. Én is, de én sem viszont a jobbra kísérve kanyarodóba meg kell indulni. Így van.
1: Hát de egyébként az fog előbb átmenni, aki erőszakosabb, ez ugye. Ez nálunk így megy.
0: Azt tudtátok, hogy az Egyesült Államok bizonyos államokban nincsen jobb kis szabály?
1: Hanem mi van? Ja, aki előbb ér oda, az mehet.
0: Előbb, vagy megegyezés szerint.
1: Egyébként, ha már a közlekedésnél tartunk, ugye most elkezdték átépíteni a nagykörúton a kerékpársávot, hogy ugye ne a járdán menjen egy darabon, és hát a Telex cikke alatt is voltak kommentek. Én nem olvastam végig mindent, de nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy ez így jó lesz. Itt mindenki a karácsonyt anyázta, hogy ez mekkora egy baromság, mesterségesen csinálják a dugókat, és így tovább, és így tovább. Kicsit meglepő volt, meg kell mondjam, én is így gondolom, ahogy ők, mert én ezzel a rettenetes, tudom, hogy te biciklis vagy, én nem, de ez hogy mindent a bicikliseknek kell alárendelni, tök mindegy, hogy egyébként milyen a helyzet, ezt, mint hogyha legalábbis jó kedvükből járkálnának az emberek autóval, és ülnének a dugóba. De nem akarok itt egy partalan vitát meg kinyitni, csak érdekes volt, hogy a kommentelők 95%-a annak ez volt a véleménye.
0: A hírtény sorsra, de én nem láttam, hogy milyen megoldás lett, mondjam meg ott róla.
1: Hát azt csinálják, hogy ugye most két sávos a körút, és ugye lehet azt hiszem parkolni is bizonyos helyeken, vagy nem is tudom, de nem. Na mindegy, az egyik sávot az komplett elveszik, és ilyen műanyag, vagy a prosebb tudja miből van, ilyen szegélyeket tesznek le az útra. És akkor most ettől még persze megmarad az egyik sáv valamelyest, tehát a út szélén mennek a biciklisek, és aztán utána a következő sávban meg ki vannak jelölve olyan helyek, ahol lehet rakodni teherautóval. Ebből az következik, hogy lényegében egy sáv marad a körúton, és ugye arról ott volt egy fotó, ahol ment egy taxi, ott valaki felvetette, hogy bassza meg, bocsánat, hogy aki a bal oldalon száll be, az úttestre száll ki, aki meg a jobb oldalon, az meg a kerékpáros útra, tehát hogy az egész ilyen tök abszurd. Tehát, hogyha valahova nem fér el, akkor ott nem fér el, könyörgöm. Plusz olyan baromi széles a járda a nagykörúton, hogy ott aztán egészen nyugodtan elférne, akár tényleg egy ilyen térbeli elválasztóval is a kerékpáros sáv, hogy azért a gyalogos ne kolbászoljon okvetlen oda, mert esetleg a szegélyben majd megbotlik, vagy ott észleli, hogy ott nincs neki keresni valója. Szóval, nem tudom.
0: Hát mi is ez a karácsonynak a útra bocsátó szép üzenetében benne volt, hogy próbáljuk ki, és hogy várja a érdekeltek véleményét, hogy véleményezzük.
1: Hát, de már rakják őket le?
0: Hát, hogy...
1: Ja, hogy... Aha.
0: Ez a kipróbálás.
1: Ja, hát jó.
0: Tehát ember az volt, hogy kipróbáltak, és nem az egész, hanem József körülön egy szakaszon.
1: Mert egyébként nagyon sokan elégedetlenek a karácsonyon, ott valaki írta, és magam is így vagyok vele, hogy hát ő is rászavazott, de egyébként meg bárki indult volna egy fideszes ellen, akkor arra szavazott volna a többség, vélem, úgy tűnik. Tehát nem vagyunk elégedettek, én sem a karácsonnyal, sem a saját polgármesteremmel, a Pikó Andrással sem vagyok elégedett, sőt, rendkívül rossz a véleményem mindkettőről, de hát biztos van, aki szereti.
0: Mi a baj, én azt kérdezte?
2: A Pikóval mi a
0: baj?
1: Hát a Pikóval az a baj, hogy teljesen ötletszerűen zárja le az utcákat. Most arról nem beszélve egyébként, hogy ugye én itt a Korvin sétány, Korvin szigony projekt mellett lakom, és most az utolsó irodaházat, aminek csak a felét építették föl, körülbelül 5 vagy 6 éve csak a beton szerkezet áll az utolsó épületnél, mert már nincs igény irodákra. És ugye egy ilyen épületet meg rakásra átépíteni baromi nehéz, mert a gépészet nem olyan, ablakok nem úgy vannak, és így tovább, és így tovább. Na mindegy, és akkor ott a Szigony utcát hosszában lezárták így a felét. Ezzel az ott lévő parkolóhelyek automatikusan megszűntek, és aki ott állt, az meg jött a mi utcánkba. Tehát egyszerűen nem lehetett megállni a saját utcámba. És egyszer benn volt a Pikó a Bolgár úr műsorában, és mondták, hogy na, akkor lehet, hogy 8 kerületi lakos az esetleg valakinek valami kérdése van, akkor tegye föl. Én meg betelefonáltam, És megkérdeztem, hogy amikor maga az épület, maga a telek, akkora, mint egy futballpálya, de a szó legszorosabb értelmében, akkor még az a 30x3 méter az utcából az még feltétlen kell? Tehát nem úgy kéne építkezni, hogy ne az építőnek, vagy az építetőnek az érdeke legyen az első. Ugyanezt csinálták a Bókai utcából, ott egy társasházat építettek, 3 évig volt lezárva a komplett utca, mert ott tárolták a cementet, meg az ablakokat, meg mindent, és minden ilyen épületnek a mélygarázsa készül el először. Hát pakoljanak oda. Most az engem egyáltalán nem érdekel, hogy neki körülményesebb onnan bedarúzni, vagy föltargoncázni, vagy mit tudom én, mi a fene az építőanyagot, de oldják meg. Nem az, hogy a lakóknak konkrétan le van szarva azoknak az élete, akik ott laknak, ott élnek. Szóval nekem a Pikóval ez a problémám, ugye, és össze-vissza zárogat le utcákat, meg egyirányosítja. Például ez történt a Dankó utcával, ahol az Iványéknak van a micsodája. Hát a Teleki térnél állt a sor vége, a másik vége meg a Baross utcánál. Egyszerűen nem lehetett végigmenni a Dankó utcán, most úgy van, hogy mind a két oldalról be lehet hajtani, de nem tudsz átmenni rajta, mert mert közepén van mindkét irányból egy behajtani tilos tábla. Senki, egyáltalán nem értettem, hogy ennek mi értelme volt. Ja, bocs, igen, azt mondta a Pikó, neki hát egyébként is, hát legalább olyan unalmasan beszél, mint én, meg olyan hosszan, hogy hát akkor majd biztos meg kell nézni az engedélyeket, hogy azok közé rendben vannak-e, de mondom, az biztos, hogy az engedélyek rendben vannak, tehát ezt nem kalózmódra zárnak le évekig egy utcát, mert pedig ki más adott volna erre engedélyt, hanem a kerületi önkormányzat. Egyszerűen nem válaszolt a kérdésre, neki állt süketelni össze-vissza. Na, gondoltam arra is, hogy bemegyek valami fogadó órájára, de hát annak sem látom értelmét igazából. Bocsánat, igen?
2: De csak azért, hogy nálunk a 12. kerületben nem tudok panaszkodni, mert a mi polgármesterünk egy nagyon vidám ember, és itt, hogy úgy mondjam, nem tudom, hogy mi történik. Egy biztos, hogy rossz dolgot nem tapasztaltam, de lehet, hogy jót se. Úgyhogy én nem panaszkodnék a polgármester úr és stábjára, aki lassan, ha jól olvasom, már az induló állapothoz képest elég sok konfliktuson
1: átesett. Ez a Kovács Gergő van nálatok, ugye?
0: Igen,
2: Kovács Gergő. Igen. Uh-huh. Igen.
1: Hát most az ő is szépen eltűnt az utóbbi hónapokban.
2: Hát figyelj, lejárta a forradalmi hevület velük velük, igen, mögöttük, mellettük, úgyhogy be kellett látni, hogy esetleg a helyi politizálás még talán megmarad, de az országos az nem nekik van kitalálva.
1: Hát igen,
2: hozzáteszem, csak így... hogy ezen azért annyira nem lehetett elcsodálkozni.
1: Ja, de hát így a helyi sem fog megmaradni, mert hát hogy...
2: Hát ez egy nehéz kérdés, ez majd akkor fog kiderülni, hogyha kiderül itt a Tiszáéknál, hogy ez az átalakulás, ami a centralizációból a decentralizáció felé haladás, az mit jelent, hogy mit kapnak vissza az önkormányzatok, ugye ezt azért már lehetett hallani itt a ígéretek között, hogy az önkormányzatok önállósága, most ha önállóságot kapnak, de jure, akkor azért emellé forrásokat kell tenni. Tehát elvileg akár működhet is, ami lehet, hogy talán az lenne a legjobb, ha van egy település, egy kerület, egy bármi, akkor döntsék el, hogy mit akarnak csinálni. Persze aztán rövid időn belül ki fog derülni, hogy azért mindent nem lehet decentralizálni, tehát ez azért nem működik, hogy meg fogják-e találni az egészséges középutat, hát erre nem vagyok meggyőződve.
1: Hát ugye az építés, a hatósági jogokat nyilván vissza kéne kapni, és azon kívül ezt a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokat úgy, ahogy van, meg kell szüntetni, az a véleményem, mert ezzel bármit át lehet tolni. Ez megtörtént?
0: Hát pontosan a történik, és aggódva néztem a felsőoltók között, nincs benne ez a szilas projekt, ami a legkettőbb.
1: Hát de az nem fog megépülni nyilvánvalóan.
0: Remélem, nem fog megépülni. Mert egyébként minden másnap lehet látni újabb és újabb ilyen beruházásokat, hogy kivették ebből a körből. És megpróbáltam megszámolni, de csak egy autóbuszból, hogy a Bosnyák tér mögött hány ilyen irodaépületet épp csináltak a Tibor érdekeltségű cégek, és nem tudtam megszámolni, annyi van belőlük, hogy mindig ott is, ami elment a busz, és nem tudtam pontosan. De óriási nagyok, és...
1: És ott most van valami plázs, vagy valami ilyen sétatér, vagy valami ezek között?
0: Van egy ilyen viszonylag kulturált ilyen sétányszerűség, igyekeznek növényekkel, bokrokkal élővé tenni, tehát van az ilyen szándék, de túlságosan nagy nyomasztó épületek között vagyunk, és túlságosan közel is vannak egymáshoz.
1: És boltok?
0: És a piac, a Bosnyák téren regnáló, tehát az állandó piac, nem a hétvégét mondom, a állandó piachoz legközelebbi részen ott lett egy Aldi, lett egy ez a Flying Tiger bolondságok boltja, egy patika, egy biobolt, de van néhány bolt, ez kicsitán, és de nem olyan akarnak terjeszkedni a többi helyeken, az egész épületek őrzés alatt vannak, nyilván fűteni kell, meg hűteni kell, minden pénzbe kell az egész, de nem úgy néz ki, hogy...
2: Van benn valaki?
0: Hát ugye egy darabig azért sem volt bent, mert hogy ide fog költözni majd a NAV, meg egy csomó olyan nagy államigazgatási
2: cég. De most használatban van?
0: De most nincs, nem, teljesen lezárva állnak.
1: Mert nálunk a kormánysétány ez működik egyébként, azzal együtt, hogy már mondom, hogy 15 éve készült el, és még most is vannak olyan üzlethelyiségek, amikben nincsen semmi, de ettől függetlenül ott van élet, tehát ott tele vannak az éttermek, kocsmák, járnak az emberek, tehát teljesen, teljesen belakta a környék azt.
0: Hát ezt nem fogom elakni, nincs a környéken nagyon lakóépület, úgyhogy ez a tipikusan a sporttelepeknek, úszodáknak volt nagyszerűen kiépítve egyébként, és ezt tarolták le ezzel a szörnyűséggel. Ráadásul ugye most visszamondták az üzletet, tehát nem vette meg a magyar állam tőlük.
1: Hát majd ebből még évekig tartó per lesz.
0: Úgyhogy...
2: Bocsánat, nem az volt a hír, hogy kérik vissza a pénzt?
1: De
2: nem, azt jelenti, hogy nem vette meg.
1: De.
2: Megvette, és annak rendje, hogy ezen ki is fizette.
1: Hát nem, az első részletet fizették ki. Egyébként ők semmisnek tartják a szerződést, ugyanis nem teljesített bizonyos feltételeket a beruházó, és azt mondják, hogy ezáltal az... Hát, nincs szerződés, köszönjük szépen. Hát semmi gond, mert piaci alapon tessék kiadni azokat az irodákat. Hát hogyha akkora nagy üzletemberek, akkor ez nem okozhat problémát. Hát nyilván a legegyszerűbb fölvenni a állami támogatott hitelt a saját bankunktól, aztán meg eladni az államnak az egészet háromszoros áron. Hát ez a legnagyobb biznisz, csak ez nem kell üzletembernek lenni.
2: Nem is azok, de... Nem. Mindegy, én úgy értelmeztem, amikor olvastam, hogy ez ki lett fizetve, mert a cikknek az volt a címe, hogy azt hiszem ez a Bayer cég volt, amit csinálta, hogy kéri vissza az állam a 300 milliárdot, amiért megvettek, mert hogy bizonyos feltételek nem teljesültek, és azért kéri vissza, de én úgy tudom, hogy a pénz ott van.
1: Az ott van, persze, de most lehet, hogy én értelmeztem rosszul, hogy ez a teljes vételár volt, de hát nem fogják visszafizetni. Tehát hogy fizetnék már vissza, hát benne van az épületben, hát egy része, a másik része meg gondolom Karib-tengeri magánszigeteken.
2: Igen, nem, biztos nem lesz könnyű. Így ekközben gondolkoztam, mert én az előbb ilyen rossz indulatúan kritizáltam itt a hegyvidék környéki dolgokat. Egy nagyon-nagyon okos vagy jópofa kezdeményezés volt. Egy-két-három évvel ezelőtt a Böszörményi úton volt egy viszonylag csúnya, hatalmas nagy irodaház. És azt az irodaházat lebontotta az akkori önkormányzat, és egy ilyen, hogy mondjam, önkormányzati lakásprojektet akartak csinálni, vagy legalábbis azt hirdették. Ami önmagában talán nem is lett volna a butaság, és már éppen ott tartottak, hogy egy ilyen szép nagy parkoló gödör már megvolt. Kicsit nagy hanggal történt a bontás, mert leesett egy emelet, de az végül is az nem volt olyan lényeges. A nagy durranással megérkezett a járdára, úgyhogy nagy szerencse, hogy éppen ott nem volt senki. És aztán már a hitelfelvételen törte a fejét az akkori polgármester és a vezetés, azt hiszem, akkor még a Pokornyi van. És aztán nem... Na, ez nem lett. És képzeljétek el, hogy csináltak ott a gödörbe, kicsit föltöltötték, egy ideig parkoló volt, és csináltak egy ilyen helyi lakosok számára, mindenkinek van egy pár négyzetméteres ilyen magas ágyásszerű kis kertje.
0: Közösségi kertek, ugye, őket. Közösségi kerteknek hívják ezeket.
2: Igen. És hát most nem tudom, nem jártam ott itt a Kánik ura alatt, hogy milyen állapotok lehetnek, de hosszú éveken keresztül mindig ott megálltam nézegetni, hogy tényleg ilyen nem csak az, hogy ott emberek, akik lakásba laknak, és nincs más módjuk itt, olyan lelkesen csinálták, és ott társaságok alakultak, és ott rendszeresen jártak beszélgetni. Tehát volt egy ilyen közösségépítő hatása, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire sillette meg most ez a trópusi időszak, hogy kaptak-e ott vizet, vagy mindenki vitte a kis öntözőkannáját. Úgyhogy ez egy jó kezdeményezés volt, és úgy tudom, hogy végleg le is vették a napirendről, hogy ott épület legyen, és mintha azt olvastam volna itt a kerületi hírek között, hogy most valami jelentős forrást igényeltek, kaptak, és a Böszörményi útnak egy ilyen zöldítésének fognak neki fogni, de ezt csak azért mondom a Zsoltnak, hogy azért ne érezd magad egyedül, mint ha azt olvastam volna, hogy hát elsődleges cél, hogy a Apor Vilmos tér és a Királyhágó közötti autós forgalom az nem vagy biztos benne, hogy megmarad. Nem tudom, mi lesz helyette, de hát ennek ára van. A zöldek akarnak lenni. Amit egyébként pontosan nem tudok, hogy itt a hegyvidék környékén milyen igény van erre, de biztos rajtam kívül azért vannak, akik ennek örülni fognak.
1: De ezek működnek, ezek a kertek, nálunk is voltak ilyenek, csak természetesen az építkezések elsöpörték őket, mert most egy beton monstrum van a helyén.
0: Nagyon jó kis kertek.
1: Nagyon jól működtek, és baromi nehéz volt bekerülni, tehát ott sorban, tehát ilyen várólista volt, hogy ha valaki esetleg feladja a saját kis parcelláját, igen, akkor...
2: Itt se volt szabad hely, ki is volt írva, hogy elkelt, és egyébek, úgyhogy biztos, hogy ennek lenne létjogosultsága, de hát látom itt a ilyen filmecskékben külföldön egyre inkább mennek föl a tetőre. Lapos tetőkre, nem tudom, láttátok ezeket a Franciaországban és egyéb helyeken, hogy kezdik birtokba venni például az ilyen hatalmas bevásárló központok, ugye, mert azok általában azért lapos tetős épületek. Ahol mód van rá, azoknak a tetején csinálják meg ugyanezt.
0: Hát régóta fel akartam tenni képrejtvénynek, de akkor most lelőve a poént, mert el is állom. Az lett volna a kérdés, hogy a 6. kerületnek melyik a legnagyobb közparkja. És...
1: 6. kerület.
0: És ha nem tévedek, akkor a West Endnek a tetején.
1: Ó. Oh. Aha. Ott a Hunyadi tér környékére tippeltem volna, ott a csarnok mögött van egy viszonylag nagyobb méretű park, nem nagyon nagy, de a 6. kerületre amúgy se jellemzőek ezek. Na de a másik képet még nem mondtad, a gitárodat.
0: A gitáron csak elmesélt a múltkor.
1: Igen, csak olyan furcsa volt a setup, hogy ott van rajta valami PVC cső, azon meg egy könyv, hogy az miért?
0: Ez a kis szerkezet, ami nagyon hangosan, ez is egy ilyen kis GBL, nem GBL márkája.
1: Ja, hogy abból szól a zene, ebből a...
0: Abból szól a zene, aha. De mivel nem akartam annyira szétszerűen kiszerelni belőle a hangszórt, nem is egy van benne, ezért kiszúrtam, hogy ma ennek a szerkezetnek melyik részében jön ki a legtöbb hang, melyik a legintenzívebb a sugárzós felülete. Azt úgy kialakítottam, hogy látom tényleg a gitárra, hogy testileg hozzáér azon a helyen a gitárhoz. De természetesen ontottam mindenfelé a hangot, ezért ráhúztam ezt a hengert, amitől mindjárt koncentrált, tehát minden hang benn maradt. És amikor a tetejére rátettem azt a Apró kertek című egyébként nagyszerű könyvet, akkor egészen halk lett kifelé. Tehát amikor ezt a két burkot jelenet a könyvetnek, azt a csület leszorul, elviselhetetlenül hangos. Így meg tök, így pöcörög.
1: Le is lehet azt halkítani.
0: De hát én azt szeretem, hogy hangos legyen. Jó lezgesse meg azt a testet. És elvégben ugye ez akkumulátoros és USB-n lehet tölteni, tehát ha USB mindig van a dugó, akkor tölti is meg, tápegységét is működik az a kis töltőáramkör, és ha rácsukom az ajtót is, akkor már a házban nem lehet hallani a hangját, de amikor bezárva és elmegyünk, azok az időben nyugodtan bömbölhet. És kíváncsiak a kísérletre, hogy ilyenek, persze exakt úgy kéne, hogy egy tökéletes egyforma gitárt kellett volna venni, az egyik a kontrollcsoport, a másik pedig a kísérlet tárgya, és akkor egy idő után összehasonlítani a jó fülembereknek, hogy meghallják a különbséget a két gitár között. Így teljesen szubjektív lesz a dolog, de kíváncsiak azért az eredményre. Rosszabb biztos, hogy nem lesz. És különböző stílusokat próbáltam ki, most éppen szinte csak gitárzene van benne, akusztikus gitár többnyire. Egy-két másik szám becsúszott benne, és hanggenerátorral csináltam egy ilyen pár menetet, a legmélyebbtől a legmagasabb végigszólt a spektrumon. És ezzel majd meg is akarom mérni, hogy hol van a rezonancia frekvenciája, azaz melyik hangfekvésbe szól a legnagyobbat a gitár. És na, úgyhogy ezt lehet ezen a képen látni. Aztán arra gondoltam, hogy zenéljünk egy kicsit.
1: Nosza.
0: És ma olyan felvételeket hoztam, amelyek nagy tévedéseim. Amit most fogunk hallani, ezt én úgy hallottam először életemben, hogy egy társasággal mentünk ki a kölni bútorvásárra, és elhagytuk Budapest és a Budakeszi felé mentünk az erdőbe, erdei úton, amikor a hajnali zenés műsorok valamelyikében belehallgattunk az autórádión, és ez a szám szólalt meg. Én általában a későbbi kedvenceimet nem rögtön szerettem meg, hanem meg kellett szoknom meg kellett szeretni, kezdeni új volt sokszor, nem is volt ismerős. És nem érdekelt különösebben, és akkor egyszer csak valami átszakad, és én kezdem szeretni. Ez a szám kis kivétellel a vége felé már tetszett, sőt, napokig dudoráztam utána, sőt, amikor már volt internet, akkor rá tudtam keresni, annyira jellegzetes a refrénje volt, hogy azokat a szavakat beütöttem, és nem sokára meg is lett az felvétel. És egy Pasi a főszereplője, ő hozzá írja a dalt a szerző, és Johnny B. a neve a embernek. És én azt hittem, hogy ebből óriási sláger lesz ebből a felvételből, és teljesen kihunyt az egész érdeklődés hiányába. Néha megszedtem magad, és ma is elcsinálkozom, hogy ebből miért nem lett világsláger. No.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en éjszakás műszakot Andrással, Zsolttal és Papóval. Képzeljétek, fényderült a lelkiismereti szabadság dologra. Emlékeztek?
1: Persze.
0: Néhány szóról polémiáztunk, hogy mi a radairól sem lehet a lelkiismereti szabadság. És Libi kedves hallgatónk jött föl, hogy hát annó, akik nem fogtak fegyvert, akár még a börtönbüntetést is vállalták, azok azt mondták, hogy lelkiismereti okokból nem egyeztethető össze a hadviselés, a fegyverfogás az elveikkel. És ezt tekintették, tehát ezt tekinti a magyar alkotmány, vagy alaptörvény védetnek és méltányolandónak.
2: Akkor ez csak erre az elszigetelt esetre vonatkozik és alkalmazható, vagy értelmezhető?
1: Nincs is máshol a katonaság.
2: Hát azért mondom, hogy ennek a oka fogyott. Hát persze lehet olyan helyzet, egy háborús helyzet, amikor ez ismételten szükségesé válik, de akkor ezek szerint a maga a fogalom az csak erről szól, a fegyver használat.
0: Nekem is erről biztos, hogy ismerjük, így nekem is beugrott, hogy persze tényleg ez ilyen elhangzott sokszor. Lehet, hogy más is takar, ezt akkor tovább se tudjuk, ez legalább úgy tűnik, hogy
2: benne van az alkotmányban?
0: Igen. Minden ember, stb. Szabad gyakorlatja a vallását, gondolati szabadsága biztosítva neki, és a lelkiismereti szabadsága. És ez a gondolatot értem, a minden mást igen, de nem értettem, hogy mi ez a lelkiismereti. Na, legalább sokkal egy kicsit tisztább. Adtunk magunknak házi feladatot a múltkor, emlékeztek, hogy a palesztin dolgoknak nézzük.
1: Neked. Te adtál magadnak.
0: Csak én magam?
1: Aha.
2: Igen, amit arra vége felé volt, és én egy picit hálás is voltam, hogy nem volt rá idő, mert azt gondolom, hogy nem tudom, hova akarsz kilukadni ebbe a kérdésbe, de azt gondolom, hogy igen, kényes területen fogsz mozogni.
1: Hát főleg, hogy most valami palesztinpárti tüntetés miatt áll a bál, hogy a rendőrség engedélyezte itt Magyarországon, mert hogy valami olyan Hamasz egyik ezredesének a kiszabadításáért tüntetnek, aki egyébként hát fegyverrel tehát ünnepelte ezt az egész szizét, amivel a mostani cirkusz elkezdődött.
2: Most melyik cirkuszra gondolsz?
1: Hát az éppen aktuális izraeli, gázai és cisziordániai események, sajnálatos eseményekre.
2: Aha. Én egyet olvastam csak, ahol kicsit ilyen értelmezési problémám volt, ami arról szólt, hogy néhány izraeli telepes úgy körbekerített valami néhány palesztin házat, és elzárták őket a villanytól, víztől, stb. És erre gondolsz, hogy ez a... Mert én egy ilyet olvastam csak az utóbbi időben, mint közvetlen affért, és
1: nem, hát,
2: ezzel kapcsolatos...
1: Hát két vagy három éve volt, amikor betörtek a Hamasz katonák Izraelbe, és ott lemészároltak egy rakat embert, és ebből indult ki ugye mostani fegyveres konfliktus, ugye. Túszokat ejtettek.
0: Október volt,
1: igen. Igen.
0: Szóval az esetek szint azt mondja, hogy ne foglalkozunk ilyen dolgokkal, hogy veszélyes terep.
2: Nem.
1: Mi bajunk lehet?
2: Én azt gondolom, hogy foglalkozhatunk, mert végül is itt bármivel lehet foglalkozni, hiszen barátok egymás között arról beszélgetnek, amiről akarnak. De maga a felvezetés, ami arról szólt, hogy egyáltalán vannak-e palesztinok, meg palesztina, és egyebek, megmondom őszintén, hogy erre én nem találtam itt hirtelen válaszokat, csak úgy gondoltam, hogy ez azért egy elég nagyon széles rétegnek a hát nem mondom, hogy a létjogosultságát, de valamihez való jogát kérdőjelezné meg.
0: Nem, semmi, ilyet nem akarok. Sok érdekes dolgot olvastam most ennek kapcsán. Régóta érdekelt, biztos tudtok ti is régi pletykákról, hogy az Arafat, aki nagyon sokáig a első számú képviselő volt a palesztin ügynek, és egymással is örök viszályba levő palesztin paramilitáris szervezeteknek a egyikét irányította, akkor a legfontosabb volt a Fatah, hogy tulajdonképpen ilyen kifelé szerény életmódot mutatott, de valójában mesés gazdagságra tetszett. Szert, és hogy utána néztem, hogy milyennek
2: a... Bocsáss meg, hogy közbevágok, de hát ilyen azért történt közelmúltban, mi közelünkben is, nem?
1: Hát igen, meg ugye a Hamasznak, meg a Hezbollahnak a vezetői valahol Katarban, meg mit tudom én, hol élnek luxus körülmények között, ők aztán nem viszik a vásárra a bőrüket, csak a szerencsétlen talpasok.
2: Az eszme.

0: Adnak a vagyona, és három nagyobb tartomány volt, a legkevesebb is több százmillió dollárra satszolta, a legnagyobbat pedig, akik írták, azok 3 és 5 milliárd dolláros vagyonra satszolták. Megnéztem, hogy mi lett a vagyonnak a utóélete, és kiderült, hogy a feleség és a különböző palesztin erők óriási vitába voltak, meg alkotozásban, meg pereskedésben, hogy ki viszi tovább a vagyont. Egyébként Arafat arra használta a pénzét, hogy viszont a családját nagyon jól tartotta, másrészt, hogy a különböző szervezeteknek, meg kompetens tényezőknek a lefizetésére tulajdonképpen. Tehát megvette a hatalmát, meg a biztonságát, és erre borzasztó sok pénzt költött. A saját körülményére nem különösebben. És végül nagy csata után, mert nem semmit nem használt, hogy kinyírják a feleségét, mert ezzel szemek tették volna. De akkor egy csomó mindenhez biztos, hogy nem jutottak volna hozzá, hiszen ő tudott svájci széfeknek a kódjait, meg rengeteg olyan infót, ami miatt őre vigyázni kellett inkább. És a végén megegyeztek vele, tehát a vagyonnak a nagy része visszakerült, vagy legalábbis a különböző palesztin entitásoknak a felügyelet alá került, és a néhány millió dollárt megtarthatott a felesége, és ezen kívül még azóta is nagyon komoly havi apanást kap. Úgyhogy ennyit lehet, amennyivel igaz a dolog, akkor több helyre olvasgatom összes körülményt lehetett Arafatról megtudni. Amit esetleg cikinek találunk, vagy sem, az nem annyira ciki, mert Palesztina az, mint földrajzi terület, az nagyon-nagyon régóta van. Majdnem ezt lehet mondani, hogy az ókor óta ezt a vidéket mindig így hívták, hogy körülbelül mi tartozott hozzá, mekkora volt, az folyton változott, de volt egy stabil rész, amit a földrajzilag Palesztinának hívtak. És ugyanakkor az derült ki számomra, hogy a palesztin identitás, hogy arra a földre való, annak a földnek a területnek a lakója, az nagyon sokáig nem merült föl. Tehát ilyenre komolyabb igény kizárólag a 19. század és a 20. század elején kezdett el fölmerülni, addig nem, ez nem volt vita kérdés, nem volt porondon egyáltalán. És hát persze aztán innentől sok játékos szólt vele, és mivel az egész közel-keleti rész francia, illetve angol mandátum terület volt, itt a két gyarmatosító egyezett meg területekben, határokban, és ebben gyakran nem volt köszönet. Pontosan azt csináltam, mint az Afrikában is, amikor körzővel és vonalzóval húztak határokat, megjelöltek ki területeket, csak úgy, mint ahogy Sztálin a szibériai vasútnak a nyomvonalát húzta egy vonat, és a Sztálin elszállt, egy hegyen keresztül húzta, akkor ott alagutat építettek, ha egy tavon húzta keresztül, akkor ott a befagyott tavon ment a sín.
1: Akkor hidat.
0: Tessék?
1: Akkor hidat. Ha vízen keresztül húzza a Sztálin elvtárs, akkor biztos hidat épített.
0: Hát igen, de amikor az
1: arra
0: közepén ment a vonat, hogy nehéz lett a hidat építeni. Na szóval a óriási hibát követtek el ezek a határkijelölések, mert természetesen gyakran a törzseket a rokontól ezeket elvágták.